0: FM 107, Lakihegy Rádió.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, temetem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör. Zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás. Kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala. Búcsúzáskor

szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok, a tankcsapdák, át is kisként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt.

0: Erdélyfehérvár Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Szigetszentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, apróhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza. Tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Bak András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi Tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben.
0: Időjárás.
1: Gyakori felhőátvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél!

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Izanak a kameráink is, mert hogy vendégünk van a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudtok minket videós formában is követni. Emlékkoncert Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából, de hogy mikor és milyen programokra lehet ezen belül készülni, erről beszélgetünk Mis Nándor múzeum vezetővel. Jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Sőt, külön weboldalt is készített Nándi erre az eseményre is, a miklosimuzeum.hu/AJ130, így találjátok meg, meg hát természetesen van külön plakátja is. Jól sejtjük, hogy ez a városnapokhoz is kapcsolódik ez a program?
4: Így van, hát ez konkrétan a városnapoknak az egyik programja. Ugye Sziget-Szent Miklós városáavatásának 40. évfordulója alkalmából még úgy extra színezetet kap ez a városnap, illetve a városnapok rendezvénysorozatét, és hát ugye ebbe illik bele tulajdonképpen a legjobban ez a koncert, úgyhogy ezért is helyeztük be, és nem pedig külön rendezvényként valósul meg. Ugye az apropóját az adja, hogy Ádám Jenő idén 130 éve született, és hát ez egy viszonylag...
2: Sziget-Szent Miklóson.
4: Így van, Sziget-Szent Miklóson, és hát ugye Sziget-Szent Miklós szülötteként, arra nagyon büszkeként egész életében úgy élt, hogy hirdette azt, hogy ő Sziget-Szent Miklósról származik, és hát ugye ennek egy méltó ünneplést akartunk szervezni ezen a napon, úgyhogy október 11-én, ez vasárnap lesz, délután, késő délután 5 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangverseny termében az emlékkoncertünk.
2: Vasárnap 17 órakor, igen. Mire lehet készülni? Mert hogy azért összetett a program, itt látom az előbb említett weboldalon, hogy milyen műsort lehet majd megnézni, megtekinteni, meghallgatni.
4: Igen, hát igyekeztünk egy olyan programot összeállítani, ami úgy méltó ehhez az ünnepléshez. Tehát, hogy a mintát az adta, hogy annak idején 1996-ban a születésének a 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncert is volt. Ebből azt hiszem egyik sem Sziget-Szent Miklóson, hanem mindegyik valahol Budapesten. Tehát a Pest megyei megyeházán is volt egy lakástéren.
2: Mert hogy ő egyébként ott élt Budapesten?
4: Nem, illetve Budapesten élt, ugye a Moszkva téren volt lakása, és hát gyakorlatilag egész életét Budapesten töltötte, csak a gyerek korát élte Sziget-Szent Miklóson, és hát ugye Ádám Jenő muzsikusként, zenészként, zenetudósként, és leginkább zenepedagógusként a maga korában egy országosan, ha nem világszinten ismert előadó és művész volt, és hát ugye gyakorlatilag amit mi most csinálunk, és amit az emlékház végez munkát, az pontosan azért van, hogy ezt az emléket méltóképpen ápoljuk és beemeljük a köztudatba. Ugyanis hát mindenféle politikai és egyéb okok miatt Ádám Jenőnek az emlékezete az úgy elhalványult az évek során, sőt, merem azt is állítani, hogy tudatos munka eredményeként felejtődött el Ádám Jenőnek a neve a 90-es évekre.
2: Politikai
4: okoknál fogva. Egyik feléből, másik feléből pedig az volt még az ok, hogy hát ugye gyakorlatilag Kodály Zoltán árnyékában élt és dolgozott. Ő ezt a maga korában nem így fogta föl, mert hát ugye Kodály neki barátja, alkotótársa, mentora volt, és maximálisan felnézett és tisztelte. Csak ugye az volt a gond, és ez most nyilván mindenhol elmondom, ahol lehet, ugye az, amit Kodály módszerként ismerünk, ez a szolmizációnak a módszertana, ezt Ádám Jenő dolgozta ki. Tehát, hogy ez konkrétan az ő munkássága, ezt nyilván Miklóson már azért eléggé sokan tudják, mert hát ezt azért mondogatjuk egy ideje, de szerencsére már a világban is vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak. Ugye gyakorlatilag az van, hogy létezik olyan, hogy Kodály módszer természetesen, de ezt inkább Kodály koncepciónak lenne érdemes hívni, ugyanis Kodály Zoltánnak volt egy víziója arról, hogy hogyan kell a magyar népzenét kezelni, a magyar zenét oktatni. Tehát, hogy a gyerekeknek joguk van arra, hogy színvonalas zene oktatásban részesüljenek, és ugye ez a koncepció, és ennek a koncepciónak volt sok eszköze, pedagógusok, szakemberek, akik együtt dolgoztak vele, és Ádám Jenő is egy ilyen szakember volt, aki történetesen a pedagógiai módszertan dolgozta ki. De ugye ez a téves a köztudatban, hogy a Kodály módszer, a szolmizáció, az hát tulajdonképpen egy Ádám által kidolgozott szakmai módszertan. És ugye Ádám Jenő írt hozzá tankönyveket is, amik szintén feledésbe merültek. Igazából nem merültek feledésbe, ez a csúnya benne, hogy azok az énekzene tankönyvek, amik ma használatban vannak az iskolákban, azok mind Ádám Jenő munkáján
2: alapulnak.
4: Igen,
2: csak ugye olyan a világ, hogy a köztudatban meg más lett benne, és az ember már nem néz utána. Egyébként arról lehet tudni, hogy Ádám Jenő vajon ezt hogy élhette meg, vagy nem tudom, hogy ő így az árnyéka tulajdonképpen.
4: Valakivel beszélgettem erről a múltkor, és ő úgy fogalmazott nagyon röviden, hogy Ádám Jenő úriember volt. És ez valóban így van, mert ugye hát nagyjából azért átnéztem már Ádám Jenő hagyatékát, és nem találkoztam ez erről vonatkozó nagyon konkrét információval. Egy-két dolgot mondott Ádám Jenő, amiből lehet következtetni. Összesen egy darab cikket jelentetett meg, lényegében a sértődöttségét kifejezve az élet és irodalomban valamikor a 70-es években, de abból sem az érződik, hogy ő haragudna Kodályra, vagy bármi ilyesmi. Ugye Kodály akkor már nem élt. Kodály halála után próbálkozott valamiféle, nem tudom, megoldással élni, hogy hát azért mégiscsak az ő szellemi munkájáról van szó, de Kodálynak az özvegye nem igazán járult hozzá semmiféle mozorgáshoz. A 90-es években volt végül egy per, aminek nem is tudom pontosan a körülményeit, de az volt a lényege, hogy a Kodály módszert azt nem szabad Kodály módszernek nevezni, magyar módszernek kell nevezni. Tehát hivatalosan a szolmizáció hivatalosan az magyar módszer. Se Kodály, se Ádám, de ez lett a neve. Úgyhogy
2: nem csak így megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy pont a napokban beszélgettél valakivel, hogy milyen érdekes, hogy te igen. Miről beszélgetsz az ismerőseiddel, ilyen szakonjártalom gondolom, mert hogy mi Bettivel itt nem Ádám Jenőről szoktunk.
4: Na jó, de ti is a saját szakmátokba vágó dolgokról beszélgettek, hogy ezzel így szerintem ez így normális és így jó. Nem, egyébként valóban van, hogy úgymond a barátaimmal is szoktam ilyesmiről beszélgetni szakmai dolgokról, de hát nyilván ez szakmai dolog. Ugye ennek a rendezvénynek, ennek a 130 éves emlékkoncertnek a megszervezés, ez nagyon sok kapcsolatépítést és nagyon sok beszélgetést igényelt. Tehát, hogy pontosan ezért van az, hogy olyan sok emberrel sikerült beszélgetnem ebben a témában, én magam is gyarapszom ettől, de természetesen az a cél, hogy az egész város számára, illetve hát tulajdonképpen az ország számára mutassunk valami olyat, ami extra és ami szép. Úgyhogy beszéljünk tényleg egy kicsit a programról, gondolom te is ezt akartad.
2: Pontosan, igen.
4: Hogy kik lesznek a fellépők, ugye nyilván az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt. Csak hát, mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült. Sikerült zenészeket találni, akik el tudják játszani, mert egyébként borzasztó nehéz darabról van szó, de pont emiatt olyan nagyon különleges a hangzásvilága, úgyhogy az mindenképpen érdemes lesz meghallgatni, ahogy ugye a koncert többi részét is. Három kórust hívtunk el, tehát három kórus vendégünk lesz. Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen éppen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, egy pár számot énekelni, úgyhogy az egy nagyon különleges valami lesz. És hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. Ugye Berkesi Boglárka személye azért nagyon érdekes, mert az ő édesapja Berkesi Sándor, Kossuth díjas karnagy, Ádám Jenőnek a pályatársa és nagyon jó barátja. És reményeink szerint Berkesi tanár úr is csatlakozni fog hozzánk ezen a napon. Hát ő már 80 fölött van, elég nehezen mozog, de igyekszünk megszervezni, hogy el tudjon jönni, vagy legalábbis ő a családjával próbál egyezkedni, de minden esetre, ha nem sikerül, hát vele azért jó kapcsolatot ápolunk, a kolléganőmmel holnap után elmegyünk Debrecenbe meglátogatni Berkesi tanár urat, és készítünk vele egy kis videóanyagot, amit le tudunk majd vetíteni a koncerten. Ez is lesz majd. A harmadik kórus, hát az is egy nagyon érdekes valami. A Psalterium Hungaricum kórusról van szó, ami Magyarország legnagyobb református kórusa, hát nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen, de ők is nagyon színvonalas műsorral készülnek, és hát az ő karnagyuk Arany János, aki, hát a névazonosság az pusztán véletlen, de családi kapcsolatok azért vannak, ugyanis Arany János Ádám Jenőnek a rokona.
2: Elképesztő.
4: Harmad vagy negyed unoka testvér, talán nem tudom, ezt majd ő el fogja mondani részletesen és pontosan. Ugye Ádám Jenőnek a nagyapja Arany Bálint kántortanító volt, és hát ugye ez egy nagyon érdekes családi összefonódás, és ugye a nagyapja révén rokonok így Arany Jánosra. Arany János ez abszolút tudja és tartja, és nagy boldogság neki, hogy Ádám Jenővel ő maga is foglalkozhat, úgyhogy ő is olyan műsorszámokat hozza, amik köthetők Ádám Jenőhöz.
2: Elképesztő. Mindez ingyenes, ugye? Egyébként
4: természetesen a koncert maga az ingyenes, így van, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Ugye azért is szervezzük a hangversenyteremben, mert annak azért viszonylag nagyobb a befogadó képessége. Én azt gondolom, hogy erre azért bőven lesz érdeklődés. Egyébként pedig a műsorszámok között is igyekszünk úgy föltölteni tartalommal az időt. Nagyon-nagyon sok hangfelvételünk, és hát sajnos kevesebb, de azért van képi anyagunk is Ádám Jenőről, és azokból fogunk majd részleteket lejátszani, és az a célunk, hogy a vetített képi és hangi anyaggal adjunk egy képet arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Ádám Jenő, mi az ő munkássága, mi volt az ő életének a fő fókusza, és mi az, amiről tulajdonképpen ez a 130 éves évforduló szól, és miért érdemes ismerni
3: és
4: Ádám Jenőt.
3: Délután 5 órakor kezdődik a koncert,
4: így van, körülbelül másfél órás időtartamra lehet számítani, köszöntőkkel, mindennel együtt, úgyhogy erre a komoly zene iránt érdeklődőknek és a magyar népzene kedvelőinek mindenképpen érdemes ide ellátogatni.
2: Képzeljétek el, hogy pont akkor született, már nem abban az évben, de hogy abban a hónapban, meg azon a napon, amikor én is, és kicsit rokon lelkek vagyunk már, ha lehet ilyet fogalmazni, vagy ilyet mondani, mert hogy azt tudni illik a nyilasokról, hogy mindig ilyen, már nem úgy nyilas, hanem hogy nyilas a horoszkóp, hogy
4: próbálták ezzel vádolni.
2: Tényleg, ebbe így beletrafáltam.
4: Persze vele.
2: Nem, csak hogy ugye általában a nyilas horoszkópú emberek, ez a kreativitás, ez a művészi, valamilyen alkotás, mert összehasonlíthatatlan nyilván, hogy most én mit alkotok ahhoz képest, amit tud, de hogy december 12, és ugye 1982. május 15-én, 85 évesen hunyt el ugye Budapesten. Úgyhogy eléggé sokáig tudott ezzel így foglalatoskodni. Egy picit beszéljünk már még arról, hogy ugye pont a róla elnevezett zeneiskolának a termében lesz majd maga ez az alkalom, de ahogy itt olvasgattam, az országban több iskola is az ő nevét viseli?
4: Igen, jó néhány iskola viseli a nevét, sima mezei általános iskolák is, de elsősorban azért zeneiskolák.
2: Hát akkor csak eljutott így országos szinten is.
4: Nyilván sarkítottam az előbb, tehát hogy azért ez nem ennyire fekete-fehér, tehát zenei berkekben, akik kifejezetten zenével foglalkoznak, főleg akik népzenével foglalkoznak, azok ismerik a nevét. Vannak olyan művei, például a Dalmesterei című sorozat, ami kifejezetten zenepedagógiában, zeneiskolában használt sorozat, ami a mai napig használatban van. Tehát, hogy az ő neve ilyen értelemben nem merült feledésbe, tehát akik benne vannak a szakmában, azok tudják, hogy Ádám Jenőnek mi a jelentősége. Itt alapvetően a köztudatról van szó. Tehát, hogy az ember ezzel alapvetően annyit találkozik, hogy az iskolában tanul szolmizálni, de az soha nem hangzik el mellé, hogy ezt tulajdonképpen ki csinálta, mit csinálta, miért csinálta. Tehát ugye mindenki Kodály módszerként ismeri, és ugye ez nem csak országos jelenség, hanem ez az egész világon jellemző. Nem
2: világszintű. Verjük a köztudatban, hogy mindig Kodály módszerként
4: persze, mondjuk.
2: Pedig ugye magyar módszer vagy hivatalos?
4: Hivatalosan magyar módszer, de ugye ebbe külföldi befolyás is bőséggel benne van, mert például az Egyesült Államokban kultusza van a Kodály módszernek, mint szolmizációs módszernek. Aha. Tehát nagyon szeretik, és nagyon sok helyen használják, és ott is vannak erre törekvések, hogy már pedig hát azért mégiscsak Ádám Jenő sokat tett ezért, és Amerikában Ádám Jenő neve is ismert, olyan értelemben, hogy amiután őt nyugdíjba küldték a Zeneakadémiáról a 60-as évek végén, ő kék útlevéllel bejárta az egész világnak a diaszpórában élő magyarságát, elsősorban az Egyesült Államokban és a Kanadában, tehát ő minden olyan nagyvárosban járt, és sok helyen nagyon hosszabb időt is töltött, ahol magyarok élnek, tehát így sok helyütt még a mai napig emlékeznek rá, és nagyon kedvesen emlékeznek az ő nevére.
2: És akkor még a végére annyi, hogy ugye az iskolát már említettük, ami Szigetszent Miklóson az ő nevét viseli, de egyébként Szigetszent Miklóson az ő szülőhelyén mi az, ami még emlékeztetheti az átlag embert, hogy
4: Így van, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szülőháza az a mai napig áll, és abban a szülőházban lett berendezve az Ádám Jenő emlékház, és ezt az emlékházat érdemes meglátogatni. Tehát aki még nem volt, azt nagyon sok szeretettel látom, ott egy abszolút ingyenes tárlatvezetés keretében Ádám Jenőről lehet hallgatni zenét, rengeteg kép van, nagyon sok mindent meg lehet tudni magáról Ádám Jenőről, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép anyaggal berendezett színvonalas kiállítás van benne, hiszen Ádám Jenőnek a munkássága, a kezenyoma az egy olyan valami, amit hát igazából csak jól lehet bemutatni. Csak a szépet, csak a jót csinálta egész életében.
2: Illetve ugye az iskolánál van egy szobor is.
4: Így van, így van.
2: Nagyon szépen köszönjük. miklosimuzeum.hu/AJ130, de egyébként, ha már csak a miklosimuzeum.hu-ra mentek, akkor is természetesen ki tudtok kötni ott a programnál, a műsornál. Nagyon szépen köszönjük Mis Nándinak, múzeumvezetőnek, és hát akkor október 11-17 óra, Szigetszent Miklós, Ádám Jenő zeneiskola és a koncertterem, hangversenyterem, ingyenes tehát az alkalom. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
4: Én is köszönöm.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai. Csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
7: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztert, a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
6: Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév Sziget-Szent Miklós területén. A munkálatok a hév vágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerinte fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
8: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában olvashatók. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 17:30 fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. Újabb tárlattal bővül a Laffert Kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án, szerda, este 18:00 tekintheti meg először a Vízparti Hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
4: Somogyi Bettivel.

0: Kezdjük is a sűs felnapot a legfrissebb közlekedési infókkal. Élénkül a forgalom jelenleg a Budapest környéki utakon, viszont egyelőre sehol sincsen komolyabb fennakadás. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Én azt látom itt a Csepel-szigeten, hogy a szokásos útvonalakon azért torlódás tapasztalható. Dugó van jelenleg a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, illetve a Gerinc úton is végig Sziget-Szentmiklóson jelenleg csak lassan tudtok autózni. Aztán torlódás van az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába, de jelenleg az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között lassú a haladás. Az M0-es déli szektorában mind a két irányban viszont jó a közlekedés, ott jelenleg semmilyen fennakadást én nem látok. Ne felejtsétek el, hogy még ezen a héten közműépítés miatt le van zárva a Bajcsy-Zsilinszky út, legalábbis egyirányúsítva van a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasza, jelenleg csak Sziget-Szentmiklós felől Csepel irányába tudtok autózni azon a szakaszon, visszafele pedig érdemes kerülni, én egyébként már a Szent Erzsébet téri körforgalomnál el szoktam menni, az a legegyszerűbb mondja talán az, hogy kikerüljétek. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat, és most már működik az SMS falunk is, tehát hogyha van bármilyen közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor az jöhet is, mutatom az elérhetőségeket.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a sűs felnap az ébresztő műsorunk. Szeptember 22-e kedd van a mikrofon mögött. Somogyi Bettit halljátok. A mai napon a Móricok ünneplik a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig. És nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak ehhez a szeptember 22-éhez, és kik a mai szülinaposaink. Például ma lenne, kicsit visszamegyünk azért a történelembe, Michael Faradaynek a 235. születésnapja. Ő angol kémikus volt és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának a megalkotója. Davy asszisztense is volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte a kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát, az elektromotor megalkotója, illetve az elektromágneses indukció felfedezője. A róla elnevezett elektrokémiai törvényeknek is a megalkotója volt. Minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartották őt. Aztán ma van a folyók világnapja. Szeptember 4. vasárnapja, minden évben, nem tudom, hogy tudtátok-e, de a folyók világnapja. Az ENSZ 2005-ben hirdette meg a Water for Life évtizedet azért, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének a fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja, Marc Angelo folyóvédő javaslatára. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett BC Folyók Napjának a sikere volt. Az első Nemzetközi Folyók Napját egyébként 2005-ben ünnepelték, és azóta is évente, szeptember 4. vasárnapján rendezik meg világszerte. Több millió résztvevővel, több mint 100 országban. Aztán egy érdekesség, 123 évvel ezelőtt Italo Marcioni szabadalmaztatta a fagylaltörcsért. Az olasz származású New York-i fagylaltárus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd aztán pedig tésztából készített préselt kúpokban árulta a fagylaltot. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésén. A sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált és a világ által használt kézműves tölcsért, a spanyol tekercset váltotta fel. Ez a féle tölcsér tulajdonképpen. Aztán ma ünnepli a születésnapját Andrea Bocelli, olasz tenorista is, 68 éves lett. Bocelli örökletes zöld hályoggal született, amely egyre erősebben rontotta a látását. 12 éves korában egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A Pízai Egyetemen jogtudományt tanult egyébként, majd aztán pedig az egyetem befejeztével egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna magát. Énekesként először egyébként egyébként Pavarotti ajánlására dolgozott Zuccheroval, a híres olasz popénekessel. Elmentek egy európai körútra. Aztán pedig a 2000-es években Amerikában is turnézott, 2001. október 28-án pedig a Grand Zero fölavatásán Schubert Ave Mariáját énekelte el. Bocelli egyébként több mint 70 millió példányban adta el a lemezeit, ezzel az úgynevezett pop-opera legsikeresebb előadójává vált. Aztán 22 évvel ezelőtt pedig ezen a napon 2004-ben Budapesten megszervezték az első kritikálmez kerékpáros felvonulást, méghozzá az autómentes nap alkalmából. Egyébként, ha már itt tartunk, igen, szeptember 22-e van az autómentes világnap. Ezzel kapcsolatosan ugye előző hétvégén elég sok lezárás, illetve rendezvény is volt Budapesten. Aztán 174 évvel ezelőtt hunyt el William Tierney Clark angol mérnök, a budapesti Lánchídnak volt egyébként ő a tervezője. Elsősorban hidak tervezésével és építésével foglalkozott. Az első között tervezett függő hidakat. Széchenyi István és Andrássy György 1838-ban Londonban bízta meg őt a Pest-Budai Lánchíd tervezésével. Ennek építésekor több alkalommal is egyébként Pesten járt. A Lánchíd építési munkáit irányító Clark Ádámnak csak a névrokona. Aztán 62 évvel ezelőtt ezen a napon a Broadway-en bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt. 3242 előadást ért meg. Elég sokáig játszották. És ma lett 45 éves Pápai Joci énekes, cigány származású előadó, 1981-ben született. A dal 2017 győztese volt egyébként. Akkor robbant be. Végezetül pedig ma lenne 97 éves az Újpesten született Váradi Hédi, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. Ő a színház és filmművészeti elvégzése után a Madách Színházhoz szegődött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt, kapott Kossuth Díjat, illetve Jászai Mari Díjat is, ezen kívül pedig az érdemes és kiváló művész kitüntetést is megkapta. Ezek voltak már a mai évforduló méghozzá szeptember 22-én kedreggel, itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Most pedig megyünk is tovább Tarány Tamás Szilánkok című dalával, aztán jövök is vissza és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!
3: Ami a

Szedjük egy picikét a Dunaharasztival kapcsolatos legfontosabb aktualitásokat. Szó lesz például majd az anyajegyszűrésről, de egyébként még arról is beszél majd hazai Timi, hogy a Dunaharaszti Gyerebeházban lesz majd egy nagyon jó kis program ezen a héten pénteken, viszont hogy mi az, az legyen meglepetés, de 7 óra után kiderül természetesen. Aztán kedd van, tudjátok, ma este 8 óra után az Itt élünk című térségi riport műsorunk jelentkezik. 7:30 és 8 óra között a ma esti adásból hoztunk egy részletet. Maier Nóra kolléganőnk Tökölről jelentkezik majd, mert hogy a közelmúltban megalakult a Tököli Polgárőr Egyesület parkerdei csoportja, és aktív szolgálatot teljesítenek a Tököli parkerdő területén és annak teljes környékén. Velük beszélget majd a ma esti Itt élünkben Maier Nóra. Természetesen most is, ahogy ugye említettem, hoztunk egy rövid részletet 7:30 és 8 óra között, tehát ezt hallgathatjátok majd meg. Aztán megint lesz ezen a héten szombaton Buckatavi zsívvásár a Buckatónál, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezésében. Korábban volt vendégünk Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesületnek az elnöke, és összeszedte a legfontosabb tudnivalókat. Ebből a beszélgetésből hozunk egy kis részletet, egy kis ízelítőt, hogy mire is lehet számítani most majd szeptember 26-án szombaton délelőtt. Aztán arról is beszélgettünk még, ezt egyébként egy közösségi oldalon létrejött csoportban olvastuk, hogy több hölgy fel van például bizonyos szolgáltatáson háborodva, legyen az mondjuk egy fodrász vagy egy körmös, hogy irreális összegeket kérnek el, úgy, hogy nem is feltétlen van belefektetett munka, illetve energia emögött az összeg mögött. Elképesztő történeteket olvastunk egyébként, úgy, hogy lesz majd egy ilyen fél óránk is, amikor egy picikét majd erről beszélünk, de tudjátok, itt vagyunk Szandival délelőtt 10 óráig, amik mikrofonok mögött. Most már az SMS falunk, illetve a Viberünk is működik. 0620 95 95 107, írjatok nekünk, szóljatok hozzá bármelyik témánkhoz. Most pedig megyünk is tovább a Volmár és Szikora Robi közösével. Szól a Balatoni Lány.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
5: Időjárás.
6: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Élénkül a forgalom jelenleg a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Mendén és Maglódnál is jelenleg lassú a haladás, valamint itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan Dunaharasztinál az 51-es úton tudtok lassan autózni, pontosabban az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába lassú jelenleg a haladás, de nem csak ott, hanem a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is jelenleg élénk a forgalom. Aztán lassú a haladás a Gyártelepi Hévátjárónál is, de egyébként a műúton még egészen jól lehet autózni, illetve továbbra is ugye egyirányú a Bajcsi-Zsilinszky utcában a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz közműépítés miatt. Egyébként ez várhatóan ezen a héten még vasárnapig így lesz, utána pedig már szerencsére talán mind a két irányban lehet majd közlekedni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
3: A vonal másik végén pedig itt van velünk hazai Tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Most is vannak híreink Dunaharasztiról. Jó reggel, Tími, szia.
0: Szia.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Dunaharasztin már, ha jól emlékszem, nagyjából 3 éve működik a Gyerebeház. Péntekenként, délutánonként, kora este várjátok a fiatalokat, hogy legyen egy hely, egy biztonságos hely, ahol tudnak beszélgetni, játszani, vagy alkalomattán akár előadást hallgatni, vagy valamilyen témában akár kérdezni. Ha jól tudjuk, akkor most pénteken lesz is vendége a Gyerebeháznak. Miért Timit kérdezzük? Azért, mert ugye te is a Gyerebeház programfelelőse, meg hát egyik anyukája vagy tulajdonképpen.
5: Igen, én is a Gyerebeház egyik önkéntes felnőttje vagyok, aki 3 éve, ahogy mondod, áprilisban volt 3 éves a Gyerebeház, és elképesztő, hogy mennyire sokan jönnek a gyerekek közül. Most az is nagyon jó volt látni, ahogy ugye 3 évvel ezelőtt 15-16 évesek voltak az akkori, idézőjelben mondom, kicsik. Ők már nagyok, 18-19 évesek lettek, és most jönnek az újak, úgyhogy egészen különös látni, hogy hogyan alakul át a közösség. Ez egy nagyon dinamikus és élő közösség, ahol a dunaharaszti általános iskolások, ritkábban középiskolások egyébként, de jönnek, és a 13-14 évesek, 15 évesek vannak a legtöbben, és a középiskolások pedig kevesebben, viszont a régi középiskolások, ugye, akik már mondhatom azt ilyen idézőjelben, hogy ez ifik, akik visszajárnak a közösségbe, mert megszerették, mert fontos emberi kapcsolataik épültek itt, és hát talán nem nagy képűség mondani azt, hogy mi is hiányzunk nekik, és szeretnek találkozni velünk. Ez volt az egyik legfontosabb cél a Gyerebeháznak, amikor létrejött, hogy olyan biztonságos emberi kapcsolatokat kapjanak a kamaszok. 13 és 18 év között várjuk ide a gyerekeket, fiatalokat, amelyek megtartóak, egymás között is kapcsolatokat építenek, valódi kapcsolatokat, nem virtuális kapcsolatokat, hanem igazi emberi kapcsolatok, ahol ki tudok ülni a kertbe, bele tudok nézni a másik gyerek, vagy barátom, vagy a másik felnőtt szemébe is. El tudom mondani, hogy mi történt velem. Na, 100 szónak is egy a vége, rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzetet képzeljetek el, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik, ahol a gyerek vagy a fiatal csak befogadó, hanem közösen gondolkodunk dolgokról. Így lesz ez most pénteken is, amikor dr. Komoróczi Balázs, szülésznőgyógyász, egyébként a Semmelweis Egyetem klinikáján szakember, Komoroci doktor úr, és hát lehet őt ismerni a Suri Medikálból is, hiszen a szülésznőgyógyászati részlegnek az orvos szakmai vezetője. Balázst azért hívtuk, és azért mondom így, hogy Balázs, mert hogy ugye a viszony az abszolút azt mondhatom, hogy szinte baráti vele is, a Gyerebeház és a városnak a gondolkodó, a városért, a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek, akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét, és most arra kértük őt, hogy a kamaszokkal üljünk le a szexualitással kapcsolatban, a párkapcsolatokkal kapcsolatban, és természetesen itt szóba fognak majd kerülni azok a helyzetek, és például a nemi betegségek, amelyek a szexualitással kapcsolatban felmerülhetnek, és az a célunk, hogy azokról a dolgokról, amelyek a gyerekeket rendkívül foglalkoztatják, hiszen nagyon sok minden változik a testükben. Egész biztos, hogy ezer kérdés kavarog a fejükben, a felnőtté válásról, a szexualitásról, a párkapcsolatokról, és nagyon sok kérdést egyáltalán nem mernek feltenni, pedig mindenkit érdekel, hiszen nap mint nap szembesül vele, nap mint nap látja magát a tükörben. Ezekről a témákról szeretnénk úgy beszélgetni, hogy amennyire lehetséges ne legyenek tabuk, amennyire lehetséges föld tegyük azokat a kérdéseket, amelyek egy kicsit segítenek rendet találni ebben az útvesztőben, ami a kamasz életnek a sajátja, és ebben most dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász orvos lesz a segítségünkre.
3: Én azt gondolom, igen, hogy nehéz nála közvetlenebb és jobb ember találni erre, ugye ő azért nálunk is járt már nem is olyan régen is itt a reggeli műsorunkban, és egy hihetetlen közvetlen, tehát hogy már most előre biztos vagyok benne, hogy nem lesz az a távolság, hogy fú, akkor most itt egy doktor úr, és akkor nem merek tőle kérdezni, mert annyira közvetlen, hogy szerintem tényleg keresve találhatatok jobb embert erre, hogy így megtalálja a fiatalokkal a hangot.
5: Ez így van, ez abszolút így van, tehát Komoróci Balázs olyan légkört tud teremteni, ami azonnal fellazítja azokat a gátlásos helyzeteket, amelyek ilyenkor teljesen természetesen ott vannak a gyerekeknél, még felnőtteknél is, persze, nem hogy gyerekeknél. Mégis ezekről a dolgokról nagyon fontos, hogy halljanak, hogy beszélgessünk róluk. Az a tapasztalat egyébként, hogy ugye, ha visszagondolunk a saját kamasz éveinkre, vagy az iskolában ezekre a felvilágosító órákra, az ott sokszor ilyen kuncogás, meg röhögés, meg nem tudom én, ilyen helyzetekben vagyunk egy ideig. Uh-huh. És aztán egyszer csak egy felnőtt elkezd hitelesen beszélni fontos dolgokról, kérdéseket tesz föl, vagy beszámol helyzetekről, vagy elmond egy-egy esetet, természetesen teljesen névtelenül és anonim módon, de hogy mégiscsak valóságos történeteket hallhatnak a gyerekek, és most behozom például ezt a nemi betegségekről például, uh-huh, hogy mennyire fontos, mert ezt nem lehet úgy csinálni, nem lehet becsukni a szemünket és úgy csinálni, mint hogyha nem tudnánk azt, hogy ők igenis fontos téma ez számukra, és szembesülnek ezekkel a helyzetekkel, és az is nagyon fontos, hogy olyan információkat kapjanak hiteles felnőttektől, szakmai információkat, amelyek segítik őket abban, hogy eligazodjanak ebben a labirintusban, ami a kamaszkor, és ne az internetről szedjék össze, bocsánat, hogy így mondom, a hülyességeket, vagy egymás között ilyen pletyka szinten terjengjenek ezek a dolgok, hanem ha csak 2-3 olyan gyerek van, akinek ott van a fejében, hogy én ezt hallottam a Gyerebeházban egyébként, most mondom is, szeptember 25-én, pénteken 4 órától 6 óráig lesz ez a beszélgetés, tehát semmi gond nincs akkor, ha valaki elkésik, nyugodtan jöjjön, 5 órára is odaérhet, bekapcsolódhat a beszélgetésbe, tehát tényleg egy kötetlen hangulatú, tabumentes beszélgetést szervezünk, és ahogy elkezdtem a mondatot, ha csak 2-3 gyerek van, aki egy iskolai beszélgetésben azt fogja mondani a többieknek, akik körül állnak és beszélgetnek valamiről, hogy figyeljetek, én ezt hallottam, én most pénteken azt hallottam egy orvostól, hogy azért ez nem egészen így van ám, akkor már nyertünk. Már is előbbre vagyunk, és már is azt gondoljuk mindannyian, hogy egy biztonságosabb, átláthatóbb helyzetet teremtettünk a gyerekeknek ebben a kérdésben.
3: Igen, meg egyébként nem is tudhatjuk, hogy milyen hatással lesz rájuk. Én zárójelben múlt héten pont ott töltöttem jó néhány órát, mert készülök majd egy pályázatra, és ugye a gyerebeházról, meg annak az üzenetéről, a hivatásáról írok, és olyan gyerekekkel is beszélgettem, hogy valaki például közülük azért akar addiktológus lenni, mert egyszer az iskolájában előadott Hamar János addiktológus, és olyan hatással volt rá. És nem hiszitek el, de ugye sokszor mondta ott nekem az interjú során, hogy ő mennyit olvas, hogy ő például neki az egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, egy mencsvár, hogy akkor elvonul és olvas. És kérdeztem tőle, hogy van-e nála bármilyen olvasnivaló, mert akkor lefotóznám. És konkrétan egy orvosi egyetemi füzetet vett elő, ahol patológián át mindenről szó volt, mert hogy ők tényleg komolyan akar majd addiktológus lenni, és 16 évesen hurcibálja magával, hogyha van egy pár szabad ideje. Na de nem is az a lényeg, hanem hogy mindez csak azért, mert egyszer látta Hamar Jánost előadni. Tehát simán lehet, hogy Komorocsi Balázs is mondjuk olyan hatással lesz valakire, hogy azt mondja, hogy akkor mondjuk orvos szeretne lenni.
5: Ez teljesen így van, és hogyha visszagondolunk a saját kamasz éveinkre, ha ott meghatározó felnőttekkel találkozunk, akik számunkra hitelesek, ez nagyon fontos. A kamasz gyereket nem nagyon lehet becsapni. Tehát ő számára a hitelesség, különösen ebben a generációban, ugye most már az alfáknak a világát éljük, az alfa generáció, iszonyatosan fontos, hogy hiteles legyen az a felnőtt, aki valamilyen véleményt nyilvánít ki, és kapcsolódni lehessen hozzá. Egyre kevésbé hisznek a gyerekek a hierarchiákban. Nem nagyon fogadják el a tekintélyjelzű dolgokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon helyes. Azt is gondolom, hogy vékony a jég, ugye? Tehát, hogy meg kell tanulnunk az életben azt.
3: Tisztelni azért.
5: Helyzetekben pontosan. Tehát például egy munkahelyi hierarchia, már csak ha jogot nézem, akkor is ugye egy munkavállalói szerződéssel az ember egy hierarchikus szervezetbe integrálódik, és el kell fogadnia a különböző szabályzókat, és be kell tudnia látni, hogy ez egy hierarchikus intézmény. És az életünknek nagyon-nagyon sok szempontból hierarchikus a működése. A tekintélyelzűség az talán egészen mást jelent. Tehát az, hogy én valamit lenyomok a másik torkán, mert csak azért, mert én magasabb poszton állok, mint ő, és ezt a kamasz gyerek egyébként, vagy általában a gyerek, aki rengeteg olyan kapcsolatban él, ami aszimmetrikus kapcsolat. Ugye ő gyerek, én felnőtt vagyok, és ezzel soha nem élhetünk vissza. Tehát hogy mindig figyelnünk kell arra, hogy tisztelettel beszéljünk a gyerekeinkkel, hogy a kamasz gyerek azt érezze, hogy a felnőtt tisztelettel fogalmaz meg véleményt. És borzasztó nehéz, mert mindannyian tudjuk, hogy a kamaszokkal igen, nehéz. Velünk is nehéz volt annak idején. És a hiteles, egyenrangú kapcsolatokat keresik, és érdekes ez, egy vékony jég, de meg lehet valósítani, és a gyerebeházban ezre számtalan, nagyon-nagyon jó példa van, és nagyon jó látni azt, hogy a gyerekek tisztelik a felnőtteket, ugyanakkor egy demokratikus légkörben tudunk együtt gondolkodni, és kísérni őket ebben az útvesztőben, ami 13 és 18 éves kor között minden ember sajátja, amikor meg kell találni a saját önálló identitását. Ez egy ilyen életszakasz, szokták is mondani ugye a pszichológusok, a ifjúsággal foglalkozó gyerekpszichológusok, ifjúságpszichológusok, az iskola pszichológusaink sokszor mondják ezt, hogy ez egy olyan normatív krízis, ami mindannyian átmegyünk, és támogatásra van szükségünk. A kamasz élet az ilyen. Úgyhogy mi most egy olyan témát választottunk szeptember 25-e péntek délután 4 órára, ami olyan, hát úgy mernek, merünk is róla beszélni, meg nem is, szexualitás, párkapcsolat, felnőtté válás, a testünk változása a kamaszkor idején. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. A Gyerebeházba, Batthyány utca 2, Dunaharaszti. Gyertek el, aki hallja most, és kamaszként hallgatja a Lakihegy Rádiót, vagy szülők, akik erről hallanak, jöjjenek el, és ismerjék meg Komoróczi doktort, és a Gyerebeház csapatát.
3: Kiváló alkalom, meg ráadásul szerintem egy nagyon különleges, és nem minden nap adódik meg, hogy így közvetlenül lehet egy szülésznőgyógyásszal beszélgetni, úgyhogy érdemes kihasználni. No, és hát ha már egészség, egy kicsit térjünk rá a felnőtt egészségre, mert hogy Dunaharasztin, ha jól tudjuk, akkor anyajegyszűrés zajlik.
5: Hamarosan indul újra az őszi anyajegyszűrés, amit hát már megszokhattak a harasztiak. Ugye ez csak Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkezők vehetik igénybe, szükség van egyébként a bejelentkezésnél majd a tajszámra is. A város az egészséges haraszti program keretében rendre meghirdeti a különböző egészségügyi szűréseket. A gyerekeknek általában tavasszal az óvodákban vannak a különböző ortopédiai, fogászati, szemészeti szűréseik, és ősszel pedig a felnőttek jönnek. Ugye az anyajegy szűrésre hölgyek és férfiak egyaránt tudnak jelentkezni. Egyébként október 15-én, 16-án és 17-én lesznek ezek a szűrések. Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán, vagy a Dunaharaszti Hírek újságban benne lesznek egészen pontosan az időpontok is, és azt, hogy mikor kell majd telefonon bejelentkezni, tehát érdemes nézni ezeket a csatornákat. Természetesen a honlapra, a dunaharaszti.hu-ra is felkerül majd. Egyébként lelövöm a poént előre, október 6-án lehet majd 9 és 12 óra között hívni a telefonszámot, ami a 0670-707-0388-as, ez a szociális irodának az elérhetősége lesz majd egyébként, és itt lehet majd bejelentkezni, 3 napon keresztül lehet az anyajegy szűrést ingyenesen igénybe venni. Nagyon fontos, hogy kérem, ezúttal én is kérem a jelentkezőket, hogy tehát az nagyon kellemetlen, ha valaki fölhívja ezt a telefonszámot, és ő 10 időpontot kér, tehát, hogy mert megbízta őt valaki. Szóval ezeket nem nagyon tudjuk teljesíteni, ezeket az igényeket. Azt kell szeretnénk kérni, hogy azért, hogy mindenkinek egyenlő esélyei legyenek, jelentkezzenek ezen az időponton, tehát október 6-án lesz majd délelőtt a jelentkezésre lehetőség, és mindenkinek ugyanolyan esélyei vannak, tehát az nem lehetséges, hogy valaki egyszerre 10 időpontot foglaljon be. Majd aztán az ősz folyamán nem sokára kezdődik a dunaharaszti férfiak számára a prostataszűrés, ami szintén rendkívül fontos. Ugye mindig mondják a szakemberek, hogy a prevenció, a megelőzés a legfontosabb. Ilyenkor ősszel az anyajegy szűrés azért fontos, mert azok, akik tudják, hogy a nyár folyamán esetleg változott az anyajegyük, figyelemmel kísérik azt, hogy változott a színe, a formája, ezt mindenképpen kell, hogy lássa orvos, hiszen nagyon komoly betegségeket, elváltozásokat is meg lehet csípni, ha idejében beavatkoznak, akkor akár az élet is megmenthető.
3: Használják ki tehát a dunaharasztiak akkor ezeket a lehetőségeket, mi pedig nagyon szépen köszönjük Hazai Tímeának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a beszélgetést, jövő héten újra hívunk.
6: Köszönjük.
5: Köszönöm én is a beszélgetést, mindenkinek minden jót. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Szigetszent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Szigetszent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
9: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
8: Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév Szigetszent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtök és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév Szigetszent Miklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. Kormányablak busz érkezik Szigetbecsére. Kihelyezett kormányablak könnyíti meg az ügyintézést Szigetbecsén szeptember 22-én kedden. A kormányablak buszt a Petőfi Sándor közösségi szintér és könyvtárban fogadják 9:30 és 11:30 között. A lakosok a többi között személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, lakcímbejelentéssel és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézhetnek. Emellett a DÁP regisztrációhoz is segítséget kérhetnek. Az ügyintézéshez kapcsolódó illetékeket kizárólag bankkártyával lehet befizetni. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör szeptember 17-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig Dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2000 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A baráti kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
10: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban.
8: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar-Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
11: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a magyar-finn baráti társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
8: Sporthíreink. Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Hugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy éles tétmeccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
7: Időjárás.
8: Kedden felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként kialakulhatnak záporok, északkeleten egy-egy zivatar is lehet. Erős néhol viharos lesz az északnyugati szél, délután 16-21 fokot mérhetünk.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi Bence.

0: Folytatjuk a sűs felnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion, illetve egy személyautó összeütközött. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. Aztán a 4-es főúton gyalogost gázoltak Vecsés határában. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Ezen kívül pedig erősödik továbbra is a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, különösen az M2-es autóúton, illetve a 2-es főúton Dunakeszi térségében, de élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-es autóúton Üllőnél, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendrétől is jelenleg élénk forgalomra kell készülnötök. Itt a Csepel-szigeten pedig továbbra is az 51-es úton, már gyakorlatilag Taksonytól kezdve erős a forgalom a főváros irányába, de erős a forgalom a Soroksári úton, illetve a Grassalkovics úton is végig nagyon lassan tudtok közlekedni Budapest felé. Dugó van a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is, a Rákóczi utcától kezdve csak arra szólva tudtok közlekedni Csepel irányába. Ugyanez igaz a Gerinc útra is Szigetszentmiklóson, illetve a Petőfi Sándor utcában is, a Temesvári utcától kezdve torlódást látok a térképen. Szintén erős a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakaszon viszont lekopogom, de egészen jól tudtok közlekedni. Jól járható egyébként az M0-as déli szektora is mind a két irányban, ahol viszont még torlódást látok, az a gyártelepi Hévát járónál van, illetve Tököl fő útján is jelenleg nehézkesebb a közlekedés. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a sűs felnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, szeptember 22-e van. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött, továbbra is Bredák Szandi és Somogyi Betti. Ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval, hiszen tudjátok, keddenként este 8 óra után következik az Itt élünk című térségi riport műsor. A mai adásban Mayer Nóra kolléganőnk ismét Tökörről jelentkezik. A közelmúltban megalakult a Tököli Polgárőr Egyesület parkerdei csoportja, amelynek a tagjai már augusztus óta aktív szolgálatot is teljesítenek a város parkerdő területén és annak környékén. Most is hoztunk nektek a ma esti adásból egy rövid részletet. Hallgassuk meg együtt.
4: A helyszín ezúttal a Tököli parkerdő, éppen itt a táblánál ácsorgunk, de nem biztos, hogy csak itt ezen a helyszínen folytatódhatna ez a mai beszélgetésünk, hiszen a Tököli Polgárőr Egyesület új csoportja, a parkerdő csoport nemrégi megalakulása óta valószínűleg itt rója a kilométereket az esti éjszakai órákban, ez is majd kiderül a következő szűk fél órából. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a kis csapatnak, csoportnak. Honnan is jött ez az ötlet, hogy egyáltalán ezen a területén is a városnak megalakuljon egy ilyen kis polgárőr egység?
5: Én pár éve gondolkodtam ezen el először, és idén beszélgettem a polgármester úrral, hogy mi lenne, ha mit csinálnénk egy helyi polgárőrséget. Ő javasolta, hogy jó, és így megalakultunk, és a fiúkat összehoztam.
4: Volt már ennek valami előzménye is még emellett? Ki hogy került képbe egyáltalán? Ki hogy került a csapatba?
6: Én ugye 8 éve lakok itt a Tököli parkerdőben, és sajnos Covid utáni időszakban az erdő látogatóknak azon része is megérkezett a parkerdőnkbe, akik nem vigyáznak feltétlenül az erdőre. Tehát így a megalakulásnak az is volt az egyik alapköve, hogy az erdésszel, az erdészettel együttműködve, egy picit így az edukációt is felépítve, az erdőben található problémákat megpróbáljuk felügyelni és kijavítani. Ilyenekre gondoltunk közösen, hogy például a tűzgyújtási tilalom megszegése, ugye ez egy nagyon nagy gondot jelenthet, nem csak a parkerdőben, hanem a környező lakosságokban is. Sajnos a rongálások az erdőben azok is egyre sűrűbben történtek, tehát a különböző padok, pihenőhelyeknek a rongálása is előfordul viszonylag sűrűn. A szemetelés az mindennapos probléma. Az erdőben rengeteg szemetet lehet szedni. Érdekes dolog, hogyha valaki bemegy az erdőbe és beviszi magával az üdítős flakonját, akkor teli és üresen vajon miért nem tudja kihozni. De természetesen sajnos problémát okoz a kutyával való sétáltatás is, hogy a gazdák nem feltétlenül szeretik pórázra tenni a kutyájukat. Ebből is vannak problémák itt a területen. Ez azt gondolom, hogy ez az erdészeti része, az erdővel kapcsolatos része, de sajnos nem csak ezek a gondok vannak a parkerdőben.
4: Hogyha megengeded így a személyes vetületet is, hogyha egy picit idehozhatom, nem biztos, hogy azon hallgatóink, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, emlékeznek, de mi beszélgettünk a Kinizsi 100 teljesítmény túra kapcsán itt az erdőben. Barangoltunk, bolyongtunk egy kicsit, tehát mondhatni ez... sejteti is a választ, hogy miért is tartottad ezt fontosnak, tehát ezt a természetvédelmi részét gondolom innen jön ez nálad, hogy mindenképpen a szűkebb, tágabb lakókörnyezeted azt a területet, ahol nap mint nap sétálsz, rendben lásd.
6: Innen is ered természetesen, erről akkor is beszélgettünk 2 évvel ezelőtt körülbelül, hogy környezetvédelem az mennyire fontos, de ahogy kezdtem is, a tűzvédelem is nagyon fontos, tehát az idei évben ugye nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és talán még mindig nincsen sajnos vége. Rengeteg tűzeset történik az országban, és pont Andrással egy pár héttel ezelőtt, egy ilyen hajnali 3-kor sikerült találnunk az erdő területén az egyik tisztáson egy 20 fős fiatalokból álló társaságot, akik sajnos tüzet is gyújtottak. Hát ez egy elég veszélyes dolog. Kevesen tudják, ugye például, hogy tűzgyújtási tilalom alatt a tűzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani, hiszen tényleg egy pillanat alatt meg lehet a probléma.
4: És itt akkor lassan körbeérünk, és hogyha már a kutyás téma, rögtön itt tértem volna át rád, Zoltán, hiszen kutyával állsz most itt, szépen megkötve egyébként rendesen, ahogy aznak lennie kell, itt van Artúr is, te hogyan és miként csatlakoztál?
7: Igen, hát én András buzdítására csatlakoztam, amikor felvetette az ötletet, úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy jelenlét legyen, és járók előket, a kétes arcok kicsit lássák azt, hogy van itt valami hatósági jelenlét.
4: Már Szigethalmot elhagyjuk, kicsit itt összefolyik Tököl és Szigethalom. Sokan tévesen is hivatkoznak rá, hogy azt hiszik, hogy Szigethalmon vannak, amikor a Tököli parkerdőben vannak, de Tökölön vagyunk. Tehát erre felé itt a Dunasétányon csak az közlekedik, az jön, akinek erre dolga van, nem?
5: Itt lakik, legtöbb szadok jönnek, és azért jó, hogy megalakultunk, mert a közbiztonságot egy kicsit erősítettük a jelenlétünkkel, és az emberek bizalmát élvezzük nagyon, és ezt érezzük a lakókon.
4: Hányan vagytok most?
5: Most összesen 10.
4: És mindez egy augusztusi megalakulás után. Ez is egy fontos dolog, ez a közösségszervezés része, hogy hogy sikerül rávenni itt a gondolom környékbeli lakók vagytok mindannyian arra, hogy azért szabadidőből áldozzon az ember nem keveset arra, hogy rendben tudja a lakókörnyezetét.
5: Ez az egyik, meg tudom győzni az embereket, hogy kell. És jönnek a barátok, az ismerősök, és először 3 voltunk, és utána minél több emberre találkoztunk az utcán, beszélgettünk, és beléptek hozzánk. Hivatalosan 5 vagyunk, de 10 vagyunk. Most adjuk le a papírokat a elnökasszonynak mai nappal a többieké.
4: Hogy néz ki nálatok egy nap? Minden nap van-e járőrözés? Most természetesen nem minden kulisszatitkot elárulva, de mégis hogy zajlik egy ilyen járőr szolgálat itt a parkerdő területén?
5: Megpróbálom minden este kint lenni, igyekszünk. És az időpontot nem mondjuk meg, hogy mikor, hány óráig.
4: De hogy van akkor egy menetrend?
5: Van egy menetrendünk, és mindig 2 vagyunk. De minden...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébet a tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Új tárlat nyílik a műcsarnokban. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Budosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnök helyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült múzi plakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható.
6: Időjárás.
7: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi Bettel.

0: Dessé és Young Fly közöse szólt. Ez volt a Kis Kece itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süss fel napban. Most pedig következzenek a legfrissebb közlekedési infók. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion, illetve egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki teheti, az a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról és kerülni az 1-es út felé. Ezen kívül pedig korábban a 4-es főúton gyalogost gázoltak Vecsés határában. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Emellett pedig továbbra is erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M2-es autóúton, illetve a 2-es főúton Dunakeszi térségében, de élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is lassulást tapasztalható. Ezen kívül pedig itt a térségünkben lépésben lehet továbbra is autózni, a Rákóczi utcától kezdve a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, de erős a forgalom a Petőfi Sándor utcában is, a Temesvári utcától kezdve, illetve a Gerinc úton is végig jelenleg torlódást látok a térképen. Lassú a haladás a Gyártelepi Hévát járónál is, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakasza is jelenleg lassan autózható. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Ismét lesz Buckatavi kirakodó vásár. Ezen a héten szombaton szeptember 26-án a Buckatónál az ősz legvágyottabb cikkeivel. Így szól a Közösség a Fejlett Városért Egyesületnek a Facebook posztja, hiszen ők ugye a szervezők, és korábban mi beszélgettünk ezzel kapcsolatosan Gyurcsik Józseffel, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnökével, hogy mire is lehet számítani ezen a kirakodó vásáron, majd szeptember 26-án szombaton. Hallgassuk meg!
4: Idéntől minden hónapban november elejéig, október végéig, hónap végén tartunk egy-egy ilyen közösségi vásárt, amelynél a társszervezőm, Konosini Berner Alexandra. Azt kell tudni, már ezt a kifejezést sokan nem kedvelik tőlem, tehát, hogy ezek a közösségi vásárok, hát magánemberek megunt, már nem használt, kinőtt és egyéb dolgaikat hozzák el, és adják el hasonló problémával, vagy kérdésekkel kilátogató polgártársainknak. Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig, a használt szódászifonig megtalálható minden varázslatos dolog is, a serpenyőig is megtalálható. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
5: Igen, én is láttam egyébként, és hát nő vagyok, imádok én is, így úgy szoktam mondani a férjem, én nem ismertem azelőtt ezt a szót, hogy fitetni, tehát, hogy így válogatni, és az ilyen helyeken, én tényleg tapasztalatból mondom, de olyan, és most meg is erősítettél ebben, olyan különleges dolgokat lehet találni, hogy én például járok néha a szigethalmi piacra, és emiatt, tehát, hogy ott fitetünk, viszünk haza ilyen kis csetreszeket, aztán vagy használjuk, vagy nem, de nagyon jó kis kincsekre lehet bukkanni.
4: Na, hasonlóképpen vagyunk mi is. Mindig van valami ilyen tényleg 400 forintos történet, ami pont hiányzik egy háztartásból. Tisztában vagyunk, valójában mennyire hiányoznak ezek a dolgok.
5: Jó, de egyébként ez nem csak erről szól, hanem ez egy élmény, akár egy családi, egy barátnővel kimenni, a gyerekkel kimenni, tehát ez egy közös közösségformáló dolog is.
4: Így van, azt kell tudni, hogy akik kijönnek árulni, és akik kijönnek vásárolni, azok nagyon jól elbeszélgetnek az áruk felett, komoly anekdóta, kincsek, cserélnek gazdát, nem csak áru. Egyesületünk mindig üdítővel várja a kilátogatókat, a vásárosok, hívjuk így vásárosokat, ők pedig házi süteményt vagy egyéb süteményt hoznak, vagy sósat, és abból úgy ők is kóstolnak, meg esznek, fogyasztanak, mint a kilátogatók. És akkor erről is megy a te, hogy csináltad a sütit, én hogy csináltam a sütit.
5: Receptcsere.
4: Igen, tehát itt azt kell mondani, hogy ez egy tényleg egy jó közösségformáló esemény, mind a mellett ott a játszótér is, tehát nem teljesen csak a vásárlásról, meg a turkálásról szól a dolog, hanem egy gyerekkel kijöttünk, akkor elmehetünk ugrálni és csúszdázni, mászni, siklani, és a tó körül is lehet sétálni. Abszolút lehet jelentkezni adónak. Mindig nem korlátoztuk a résztvevők számát. Egyrészt a park elég nagy, másrészt akik, tehát már van egy ilyen törzs 30-as csapat, ők már nagyon rugalmasan és nagyon rutinosan kezelik a kipakolást, segítenek az újaknak, a többieknek is. Tehát ez abszolút egy ilyen önszerveződő dolog, ami felett gyakorlatilag ernyőt tartunk, és azért koordináljuk, hogy biztos mindenre ellenőrizzük, biztos minden rendben legyen.
5: Ez egy jó kis közösségformáló program, hónapról hónapra, de nem csak az. Mert például a legutóbbinál a Majosházi Hospice Ház tűzjelző rendszerének kötelező felújítására gyűjtöttetek, tehát hogy azért egy jótékony célt is szolgál, és úgy tudom, hogy nem feltétlenül dölt még el, de most is hasonló célt tűztök ki majd magatok elé.
4: Igen, a múlt alkalom a Hospice Háznak gyűjtöttünk, 40 000 forint jött össze. Ezt köszönjük is minden adakozónak, minden vásárlónak, aki az Egyesület termékeiből, vagy Egyesület által árult dolgokból vásárolt. Tehát ezzel együtt.
5: De ez hogy működik egyébként, hogy lehet támogatni, hogy gyűjtöttétek össze ezt az összeget?
4: Egy egyszerű kis cserépedénybe, mindenki beletette, amennyit gondolt. Csak ugye mi adtunk szörpét, ettek sütit, és mindenki.
5: Én becsületkassza alapon.
4: Igen, abszolút semmi, nincs semmilyen, és utána a nyugtával átvételi elismervénnyel átadtuk a Hospice Háznak, illetőleg átadtuk a megmaradt süteményeket is, amik csomagolt sütemények, tehát nem a háziakat, a csomagolt süteményeket, amik megmaradt, azokat is átadtuk így ott az ott bent lakóknak egy kicsit a napi életét megédesítendő.
5: Meg hát egyébként szerintem ez is olyan, hogy nem csak arról szól, hogy akkor egy kis süti összejött ez a 40 000 forint, hanem például mi most beszélgetünk róluk, felhívjuk rájuk a figyelmet, ugye, hogy vannak azért a Hospice Ház elképesztő, amit folyamatosan ott csinálnak, tehát hogy nyilván ez is gondolom cél volt, hogy egy picit így a fókusz rájuk kerüljön.
4: Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a hospice tevékenység.
5: Szerencse, egyébként azt gondolom, hogy az a jó, a valaki nem tudja.
4: Igen, csak tehát volt, aki arra gondolt, hogy valami adománygyűjtő szervezet, és hogy elmondtam, hogy nem, akkor akkor jöttek még egy körre, még hoztak a cserépedénybe.
5: Igen, hogyha valaki esetleg a hallgatóink közül sem tudja, ugye a Majosházi Hospice Ház, de egyébként minden hospice, tehát maga a hospice azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegséggel szenvedőknek tulajdonképpen nyújt az intézmény olyan lehetőséget, ellátást, ahol ugye az utolsó napjait, heteit, hónapokat ilyen tisztességesen el tudják tölteni.
0: Korábban tehát Gyurcsik Józseffel, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnökével beszélgettünk, hiszen ismét lesz kirakodó vásár ezen a héten szombaton, szeptember 26-án a Buckatónál, reggel 8 és délután 3 óra között. De egyébként még, ahogy az interjúban is hallhattátok, lesz még egy alkalom, október 31-én is lesz. Az is egy szombati napra esik, az tulajdonképpen egyébként Halloween napja. Akkor is lesz majd buckatavi zsibvásár, de minden fontos információt megtaláltok a Közösség a Fejlett Városért Egyesületnek a közösségi oldalán. Maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven átvezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
6: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban.
5: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Erre a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
7: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a magyar-finn baráti társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
5: Kormányablakbusz érkezik Szigetbecsére. Kihelyezett kormányablak könnyíti meg az ügyintézést Szigetbecsén szeptember 22-én kedden. A kormányablakbuszt a Petőfi Sándor közösségi szintér és könyvtárban fogadják 9:30 és 11:30 között. A lakosok a többi között személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, lakcímbejelentéssel és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézhetnek. Emellett a DÁP regisztrációhoz is segítséget kérhetnek. Az ügyintézéshez kapcsolódó illetékeket kizárólag bankkártyával lehet befizetni.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a negyedik évadát kezdi. Október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül. A gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Ősszel is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Csepel-szigetről, illetve a térségünk útjairól. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagút láncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó sajnos összeütközött. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már meghaladta 7 kilométert. Az Útinform azt írja, hogy aki teheti, az a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Szigetszent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza még mindig egyirányú. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nem lehetne arra felé közlekedni, csak egy kicsit kerülni kell, úgyhogy ezt még mindig kalkuláljátok bele az utatokba. Erős a forgalom még mindig a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán, hogyha tökörről szeretnétek a főváros irányába menni Szigetszent Miklóson át, vagy Szigethalmon át, akkor ott is torlódásra kell jelenleg még készülnötök. Ezen kívül egyébként nagyon más fennakadást nem látunk, vigyázzatok magatokra.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. 3:49 van. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Fodrászkodunk egy kicsit, mert hogy hát olvastunk egy csoportban egy kisebb felháborodott írást, és az az igazság, hogy az utóbbi időben nem ő az egyetlen, nekem is már volt ismerősöm hölgy, aki jelezte nekem, hogy az normális, hogy ő valami 40 000-et fizetett egy hajvágásért, és csak így a végéből tudod egy picit volt, semmi. Igen, és ugye te találtad, hát elméletileg megint van ez a sutyorgók, bár ez egy másik csoport.
3: Ez most egy másik, ez lehet, egyébként ez is régebb óta létezik, de nyilván nem ez volt az első, vagy ez az alap. Igen, hát ebbe írta ugye egy hölgy, hogy 38 000 forintot fizetett egy váligérő haj festésére, ahol kb. 2 darab hajtincset világosítottak ki. Uh-huh. És a váligérő haj, ez egyébként, hát az nem egy túl hosszú haj, tehát ez nem számít ugye hosszúnak. Uh-huh. Azért 38 000 forint egy kis, tudom mi akart ez lenni, melír. Uh-huh. Hát azért az úgy elég húzós.
0: Igen, ugye, bocsánat, csak az előzmény, hogy azért mondtuk ezt a sutyorgót, mert hogy ugye pár, hát most azt nem hónapja olvashattuk azt, hogy feltörték azt a sutyorgók,
3: hát, az volt, ilyen sutyorgó, igen, az volt a neve.
0: Hogy ugye nők egymás között mindenféléről egy zárt Facebook csoportban beszélgettek, aztán egyszer csak megjelent valamilyen külföldi férfi, aki feltörte azt az oldalt, és nyilvánossá tette. Na, de ebből van egyébként mindenféle sutyorgók 2.0, igen, meg ilyen sutyorgók, ilyen. Olyan, és akkor ez a nők egymás közt. Na, és akkor ugye itt írja, mondjuk érdekes megfogalmazás, én nem tudom pontosan értelmezni, mi az, hogy kb. 2 darab hajtincs világosítása, de a lényeg az, hogy egyáltalán nem érezte reálisnak a befektetett az munkát, azzal, hogy 38 000 forint volt a vágás. Egyébként hozzáteszem, hogy engem egyáltalán nem zavar, mert soha nem foglalkoztatott ez, de hogy ráadásul mindezt gondolom úgy, hogy számlát nem kapott az illető. Mondjuk tényleg hát engem nem zavar, tudjuk, mert lehet, nyilván igen. Az ember, ahova jár, fodrászhoz, pedikűröshöz, manikűröshöz, kozmetikushoz, idő után jóban lesztek, már-már baráti viszonyban, tehát persze. Nyilván nem várod el tőled, de tényleg furcsa, hogy már itt tartunk, hogy ilyen 40-50 000 forint egy fodrász, és akkor itt még csak mondjuk vágásról, vagy mondjuk egy minimális festésről, bár nem tudom, hogy ott hogy lehet ezt.
3: Én ezt a két tincset úgy képzelem el, hogy nyilván valami minimális melírszerűt azt tetetett bele, de hogy nem túl sokat.
0: Igen, igen. Közben azt írja, hogy én elhiszem, hogy minden drága, meg van vele munka, de ez már a pofátlanság ne továbbja, szóval segítsetek, kérlek, néhány tincset szeretnék világosítani, barna festett hajamba, mivel csináljam. Ja, hogy, tehát, hogy ő nem fizette, de elment, és akkor ledöbbent, hogy ez ennyibe kerül.
3: De akkor nem tudom, hogy, hát szerintem, hogy ezt majd úgy szeretné rendszeresen, uh-huh. Igen, és ja. Mondjuk ide nem akar feltétlen visszamenni, mert hogy azért az a 40, hát én sem mennék mondjuk. Tehát néhány, nem tudom, csíkér, 38 000 forint. Uh-huh. Jó.
0: De ugye ezt mi beszéltük, na, mert ez azért egy érdekes, ezek a szolgáltatások olyan szempontból érdekes kérdések így anyagi szempontból, hogy azért vannak olyan szolgáltatások, szerintem egy picit a fodrászat is az, bár én se járok rendszeresen fodrászhoz, úgyhogy lehet, hogy ez ma már nem így van, vagy nem tudom, de hogy ugye arra nem tudsz feltétlenül előre egy pontos összeget, tehát hogy azért még van
3: akkor
0: egy
3: is
0: ilyen...
3: Ha van árlista, akkor is nehéz kiszámolni, mert hát... mindenért felszámolnak ugye mindent.
0: Meg most ez hogy működik a gyakorlatban, hogy segítsenek a hallgatóink, hogy szoktak fodrászhoz menni? Mondjuk itt most nyilván inkább a nőkről van szó, mert a férfiaknál fixen picit le kell nyírni, aztán hello, az pár ezer forint, de a nőknél azért sokkal több lehet. Nem mindegy, hogy ez a vágás, az tényleg ez a picit vágok a végéből, vágatok a végéből, vagy egy fazon, igen, vagy egy fufru, vagy valami átmenetet szeretne benne, akkor ott van ugye a festés, a melír, a balajázs, a mit tudom én mi, tehát hogy ott azért vannak különböző opciók. De hogyha az ember időpontot kér a fodrászhoz, akkor illik egyébként szabad olyat, hogy megkérdezed, hogy figyelj,

0: meglátjuk, igen, hogy a kasszánál éppen hogy jön ki a lépés. Egyébként igen, ugye nagyon sok szolgáltató azt szokta például akár torta készítők is ilyenkor mondani, hogy nem azt fizeted csak ki, ami ott történik, hanem tudod, vannak ilyen láthatatlan költségek, például egy bérleti díj, maga persze, az eszköz.
1: Hát a munkadíj, amiben munkadíj, benne van nyilván, igen, minden, ami neki ugye fontos, ugye a bérleti díj, az eszközök, igen.
0: Akkor ő lehet, hogy éppen a legjobb minőségű sampon választja, és most nyilván
1: a fodrászatban professzionális, van, hogy mondjuk professzionális somponokat használnak.
0: Mondjuk az egyébként milyen lenne, ha odavinnéd a, nem tudom, a sauma sampont, hogy figyelj, ha ezzel mosod, akkor olcsóbb, mert akkor inkább hozok sampont. Szóval,
1: igen,
0: hogy sok összetevős, az sem mindegy, és nekem pont egy barátnőm ezt mesélte, hogy ő Budán ült be egy fodrászatba, és az sem mindegy,
1: hát
0: hogy hol
1: van.
0: Mondjuk
1: a hely nem mindegy, igen.
0: De egyébként akár itt a térségben sem mindegy, hogy egy eldugott kis utcában, vagy bent a városközpontban, már csak azért sem, mert ha bérli valaki a széket, vagy a helyet, nem ugyanannyiba fog kerülni egy városközpontban, ja, mint mondjuk egy eldugottabb.
1: Igen, helyen. De mondjuk nekem ezek a 38-40 ezrek egy ilyen rövidebb haért, ez akkor is irreális, bár biztos, hogy ott van azért egy elég komoly bérleti díj, azért bent, itt mondjuk nem írja, itt pont ez a hölgy, hogy ő helyileg konkrétan hol volt. De feltételezem, ennyi pénzért azért valami nagyobb városban lehetett, gondolom én, mert én egyébként én Budapestre járok fodrászhoz, de ugye én ott születtem a 18. kerületben, és ott mai napig pedig nekem hosszú hajam van, de és mondjuk festeni nem, de vágatni szoktam, hát mondjuk nagyon sűrű nem, talán fél évente van, az szerintem 8 havonta is, és én azért szoktam talán 6500-öt fizetni, úgyhogy levág 10 centit az aljából, és az tök rendben van, szerintem az nem egy nagy össze, és meg is mossa, tehát megmossa, megszárítja, szerintem, ha kérném, akkor kicsit be is hullámosítaná, de azt én nem szoktam, csak így kiszárítja, és tehát ezekhez az árakhoz képest, amit egyébként így olvasgatok, hát ez tök olcsó, és amúgy tök rendben van a hajam. Jó, biztos, ha festés rajta lenne, akkor több, de akkor sem gondolnám, hogy mondjuk 20 000-nél többet fizetnék, ha egy nagyon kacifántos festést kérnék.
0: Igen, meg azt is tudom egyébként, hogy sok szolgáltató ki van attól, amikor valaki így otthon homemade-en csinálja meg a haját, a festést. Én például, én megmondom őszintén, én a körmömet ugye te is magunk csináljuk.
1: Mondjuk a hajamat nekem is anya szoktam befesteni. Igen. Nyilván mondjuk az én hajszínem, ez a sötét, ezt nem nagyon lehet elrontani, mert ugye ennek nincs százféle, illetve van ennek is több árnyalata, de más, mint mondjuk egy szőke. Tehát az, persze, ha nem jól csinálod, besárgul, nem tudom, fakó lesz. Egy ilyen nagyon sötét barna feketés festék, ami nekem van, az igazából azt nem nagyon lehet elrontani. És az évek óta
0: legalábbis mi
1: bajom.
0: Ugye így gondoljuk, aztán lehet, hogy egy profi azt mondaná, hogy lehetne
1: lehet,
0: jobban, de
1: igen,
0: azért az ember csak meggondolja, hogy most megéri annyit kifizetni.
1: Hát,
0: meg egyébként
1: nekem ez sose volt bajom így.
0: Meg szerintem nálatok is tök jó anyalány a program. Tehát, hogy ez nem csak arról szól,
1: igen,
0: hanem addig
1: igen,
0: beszélgettek
1: igen.
0: egyet, meg mit tudom én. Én emlékszem, hogy amikor még jártam kozmetikushoz, megmondom őszintén, ezt valószínűleg sokan nem úgy is gondolnak rólam, de sehova nem járok. Se pedikűröshöz, se fodrászhoz. Jó, oda néha elmegy, de az a néha, az kb. 3 évente.
1: Ez nekem is ritka. Mondjuk kozmetikushoz, na jó, ahhoz mondjuk szoktam.
0: Jó, helyette járok pszichológushoz, úgyhogy én ott hagyom ott azt a pénzt, amit ja, kozmetikusra költenék. Szóval, hogy volt olyan, amikor a kozmetikusnál elkezdtem így előtte, vagy nem is tudom már, hogy így nyomkodni, mert akkor pont csak szempillát rakattam fel, és nyomkodni a bőrömet, és mondta, hogy ugye nem azt látom, hogy a körmöddel nyomod az arc. Nem, mondom, dehogy is. Tehát, hogy nyilván ilyenkor így kikerekedik a szemük, hogy te jó ég, hát mit műveltek ti csajok otthon magatok át, miért nem jöttök el? Hát azért, mert zsebbenyúlós azért egy-egy szolgáltatás.
1: Hát és az ember valaki jár, gondolj bele, igen, egy hónapba, hát, sőt, szerintem van, aki minden hónapba elmegy. Mm-hmm. Kozmetikus is, körmös is, fodrász is.
0: Igen.
1: Hát ezt a hármat szerintem, ha így összeadná.
0: Pedikűrös,
1: hát
0: körmös, igen.
1: Benne van minimum egy 100 000 forintban. Nyilván attól függ, hova jársz, még lehet, hogy több, mert
0: igen,
1: nem mindegy, milyen kezelést kérsz. Úgyhogy azért az zsebbenyúlós.
0: És akkor még nem mentél el sportolni, még nem fizetted be a gyereknek a még külön óráját, meg a nem tudom mit. És most bocsánat, nem akarok senkinek a szolgáltatások ellen lenni, mert tök jó, hogy van. Csak hogy az van, hogy az ember nyilván hát anno, amikor például a Covid is volt, akkor is ugye beszélgettem például pedikűrössel, kozmetikussal, és mondták, hogy tisztában vannak vele, hogy ők azok, akikről most le fognak mondani. Tehát
1: hát
0: amikor az ember
1: igen,
0: szűkölködik...
1: Akkor nem irigyeltem őket, igen.
0: Akkor
1: egyébként az én kozmetikusom is azt mondta, hogy ő ugyan egyébként maszkként dolgozott, mert mentek úgy hozzá, de kevesebben ilyen maszkban. Viszont ő elkezdte a körmét magának csinálni, ő is járt, azóta újra jár körmöshöz, de onnantól kezdve ott volt egy időszak, a Covid alatt.

0: mit tudom, ez a 2-3 év, akkor magának csinálta ő is például.
1: Képzeld el, hogy nálunk azóta kezdett el, hát a férjem beruházott akkor egy hanyíróra, és akkor ő úgy volt vele, hogy akkor ő azóta is képzeld, de talán a Covid óta az háromszor, ha elment. És hát úgy volt vele, hogy akkor ez tök jó, mert amúgy spórol, mert mit tudom én, ilyen 3-5 ezer forint között szokott lenni neki.
0: Aha, csak
1: hát tudod,
0: már,
1: hát igen, csak tudod, kérdem én, hogy akkor, mert szerintem spórolni, és ez már megint egy másik téma, úgy lehet, hogy akkor azt a pénzt, amit nem költöttél el valamire, azt félre is teszed. Mert ha csak úgy, valamire akkor nem veszed észre. Hát, igen. Én például van, amivel így csinálom, hogy eddig mondjuk kellett érte fizetnem, most valamilyen oknál fogom, mondjuk egy bartel munka miatt nem kell, én akkor azt a pénzt én elrakom, mintha kifizetném, hogy érezzem is, hogy ja, jó, hát akkor így volt,
0: hát
1: volt
0: egyébként
1: értelme.
0: Egyébként ennek lenne értelme, igen, de hát sokan valószínűleg egyébként nem pont
1: hát
0: így csinálják.
1: Igen, tudod, ekkor szokták azt mondani, amikor így a dohányos, nem dohányos, és akkor a nem dohányos mondja, hogy mennyi mindenre lehetne azt a pénzt költeni, és akkor vissza szokták kérdezni, hogy igen, és neked akkor hol van a Porsche-d, amit megveszel abból a pénzből.
0: Hát igen,
1: és
0: mert
1: valahogy jogos.
0: Ez igen, jogos, mert akkor nyilván én sem dohányzom, de akkor elmegy, nem tudom, nem azt mondom, hogy a 625.
1: Hát vintidre,
0: de akár igen, tulajdonképpen veszek arra megy, úgyhogy
1: igen, vagy valami kis extrára. Na, szóval kíváncsiak vagyunk, hogyha esetleg van közöttetek, hallgatóink között akár ilyen jellegű szolgáltató, vagy a másik oldalon vagytok, hogy azért tényleg néha el tudnak szállni az árak, és annál kellemetlenül meg nincsen, amikor így vígan ülsz a kozmetikusnál, a fodrásznál, majd egyszer csak benyögi az árat, és így lefagysz, meg így lesápadsz, hogy hát micsoda, és ott meg már muszáj vagy kifizetni.
0: Ott meg muszáj. Egyébként szerintem ilyenkor, ha új helyre mész, akár mondjuk ez egy fodrászat, érdemes, tehát valami árlista azért szokott lenni igen. az interneten bárhol. És ha látod, hogy mondjuk azért így elég horribilis összeg, igen. akkor azért meggondolod. Tehát, hogy igen. valószínűleg itt ez a kiírta a posztot, ez a hölgy is kicsit azért, ha utána nézett volna, hogy úgy milyen árak vannak, szerintem akkor azért úgy nagyjából lehet már sejteni ezt.
1: Igen, érdemes, és hát megbeszéltük itt Bettivel, hogy nem ciki ezt előre megkérdezni nyilván.
0: Nem, abszolút.
1: 3 perc múlva 9 óra, jövünk a következő órában is, maradjatok velünk, ha gondoljátok, akkor pedig szóljatok hozzá a témához. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk.
2: FM 107.
3: Lakihegy Rádió.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Hétvégén tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Nyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadóeszköz semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnök helyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma rendezik a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről, mondta el Gyene Piroska, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos értekvédelmi szövetségének elnöke. A fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat egyebek mellett állatkerti túra, látványetetések és a Kaláka együttes koncertje várja.
4: Időjárás.
5: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Ben.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Csepel-szigetről, illetve a térségünk útjairól. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az Alagút láncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó sajnos összeütközött. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már meghaladta 7 kilométert. Az Útinform azt írja, hogy aki teheti, az a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Szigetszent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza még mindig egyirányú. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nem lehetne arra felé közlekedni, csak egy kicsit kerülni kell, úgyhogy ezt még mindig kalkuláljátok bele az utatokba. Erős a forgalom még mindig a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán, hogyha Tökörről szeretnétek a főváros irányába menni Szigetszent Miklóson át, vagy Szigethalmon át, akkor ott is torlódásra kell jelenleg még készülnötök. Ezen kívül egyébként nagyon más fennakadást nem látunk, vigyázzatok magatokra.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk, 9:45 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez az óra még a miénk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Tök jó kis kezdeményezést indított el. Tulajdonképpen térségünkhöz majd, hogy nem a legközelebb lévő tök jó szórakozó
4: igen,
0: hely.
4: Ugye ez végül is Budapesten van, de igen, elég de határán. És szerintem én azt gondolom, hogy rengetegen jönnek vidékről is az ország. Szerintem szinte minden pontjáról, ha éppen olyan koncert van, ami ugye őket érdekli.
0: Találós kérdés, mire gondolunk? Na jó, nem, ez a Budapest Park. Egyébként hát ugye tök jó már olyan szempontból is a fiataloknak itt a térségből, hogy ugye a hév az konkrétan ott tesz le, a H6-os hév tulajdonképpen majd, hogy nem a bejáratnál.
4: Igen, tulajdonképpen szinte odáig megy, igen. De aki esetleg úgy van, hogy úgy adódik, hogy mondjuk Cseperről jön, az a hév is ott tesz le tulajdonképpen szinte. Úgyhogy könnyen megközelíthető innen a térségből is.
0: És én itt szomorkodom meg, sírok, mert úgy volt, hogy másodikán már végre eljutok
4: mert
0: a Budapest Parkba.
4: Lesz, igen,
0: de nem jutok
4: én
0: el.
4: Én egy kicsit szomorú voltam, mert a hétvégén Azaria volt, dupla Azaria
0: igen,
4: koncert. Bár én most tudatosan voltunk máshol, meg a Siófokon is voltam Azaria koncerten, tehát most tudatosan nem vettünk úgy jegyet, erre már nem akartunk költeni, de tudod azért így...
0: Hanem nem tudatosan vettetek.
4: Nem vettünk végül, de volt, amikor volt időm, akkor nézegettem azért a TikTokon, és kicsit azért fájt a szívem, hogy milyen brutálisan jó videókat raktak fel, meg ilyen óriási buli lehetett, úgyhogy nézegettem azért.
0: Sebeket szedsz fel belőle bennem, mert hogy ugye másodikán, október másodikán Jude Law, meg harmadikán is, de akkor ugye akusztik, előtte meg a normál Jude Law koncert, és akkor biztos, hogy nekem is fel fogja igen dobni, hogy miről maradtam
4: le. Én ezeket szeretem, mert valahol egy tök jó érzés, kicsit olyan, mintha én is ott lettem volna, mert akik közel állnak, rengeteg videót szoktak feltölteni, vagy legalábbis velem nagyon sok ilyen szokott szembe jönni, és annyira jó úgy nézegetni őket. Persze valahol kicsit fáj a szívet, hogy na, most erről lecsúsztam, de akkor mindig azt szoktam mondani, hogy jó, hát optimistán, de hát voltál másik koncertjén, és végül is igaz.
0: Igen, ha nem én is voltam egyszer Jude Law koncerten, és ugye idén február 14-én is lemaradtam róla, és hát most...
4: Na már legközelebbire muszáj lesz.
0: Muszáj lesz elmenni. Most igazából észszerű döntés, hogy nem megyek el péntek este, mert szombat, vasárnap konkrétan reggeltől éjszakába menően fogok dolgozni, úgyhogy nem logikus, hogy előtte ott kitombolom magam, majd legközelebb. Na de, hogy mi az alapvető témánk? Hát ugye az, hogy elindult a Budapest Parkban egy tök jó kis tehetség támogató program, hogy valaki félreértse, nem tehetségkutató, hanem támogató, ez a Park Lab. Egyébként mi Bettivel így összenéztünk, megmondjuk össze, mi nem is nagyon, bár nem vagyunk annyira érintettek, de hogy nem tudtuk, hogy van egy ilyen tehetségtámogató programja amúgy is.
4: Nekünk.
0: Igen, mert hogy egyébként is van, de hogy ez most egy más. Ez a Park Lab Live Session pályázat feltörekvő előadók élő megszólalását helyezi középpontban, mert ennek van egy ilyen része is. A kiválasztott produkciók számára mindig a Park Lab biztosítja az egyedi kifejezetten erre a sorozatra berendezett helyszínt. Tehát igazából a teljes technikai hátteret és professzionális tábot is. Tehát tulajdonképpen akikben látnak fantáziát, valószínűleg
4: adnak neki lehetőséget.
0: Igen, mert azért nekik valószínűleg nem nagyon van olyan büdzsé, amivel ezt mondjuk meg tudnák valósítani, és akkor a park, a Budapest Park így segít. Egyébként nekem eszembe jutott egyrészt ugye a térségből a Rock-sziget, tehát hogy az
5: az is.
4: Igen, a Rokk-sziget is hasonló, abszolút.
5: Meg ugye Dunaharasztin a Laffert kúriában már többször mondta nekünk Kőszegi Zsolt, hogy ők pedig magát a helyszínt biztosítják nagyon sok esetben, egy ilyen tehetségkutató szempontjából, meg azt, hogy megéljék mondjuk a helyi bandák, fiatalok, zenészek, hogy milyen az, hogy közönség előtt játszanak, legyen az akár csak saját családtag, barátok, a szomszéd, de hogy milyen az. Mert hogy hány és hány olyan csapat van szerintem, akiknek nem adatik meg az, hogy egyszerűen nincs hely, nincs rá semmilyen logisztika, igen, hogy akkor hogy mutassák be azt, amit ők tudnak így
4: itt
5: a haveroknak.
4: Itt meg tök jó, hogy egyébként erre van lehetőség. Ugye tulajdonképpen a videoklip készítés is közte van.
5: Igen, támogatják a videoklipet, abszolút, is, amivel az a cél, hogy a legjobb ötletekből professzionális látványvilágú videoklip is készüljön. A pályázat keretében egyébként összesen 4 projekt kap támogatást, amelynek összege pályázónként 1 és 5 millió forint között alakulhat. Azért az nem kevés, azt kell, hogy mondjam. A legjobb pályaműveket a pályázók a Klipszemle hét keretében személyesen is prezentálhatják a zsűrinek. És hogy kik a zsűri tagok? Garas Dániel, Mazzag Izabella, Miki 357, Sebastian Praznoci és Szalai Dia. Egyiküket sem ismerem, de ez nem azért van, mert velük lenne baj, hanem én nem vagyok elég tájékozott, meg hát ugye nem ezekben a körökben mozgunk, de én azt gondolom, hogy a pályázóknak nagyon sokat mondanak ezek a nevek. A támogatás a többi között technika és helyszínbérlésre, stábköltségekre, színészekre, jelmezekre és kellékekre fordítható. Erre a pályázatra előadók, zenekarok mellett videósok, operatőrök, vizuális alkotók jelentkezését is várja a Budapest Park, és október 11-ig van lehetőség. Igen. A nyertesek támogatása nem ér egyébként véget magának a projektnek a megvalósulásával, mert hogy folyamatosan segítik az előadókat abban, hogy eljussanak a közönségükhöz, és bekerüljenek a Zemlei Park körforgásába. Ami én azt gondolom, hogy ma ebben az óriási zajban egyrészt egy óriási segítség, másrészt szinte, ha nincs valami támogatás, szinte lehetetlen, mert ahhoz már annyira hát kiugrónak kell lenned, és ma már igen, nagyon, hogy mondjam, tudod, azért úgy magasabb az a léc, ami amit át kell ugye
4: az igen. Nyilván nem mindegy, valahol azért a megjelenésed sem, de igen, hozzátartozik abszolút az, hogy azért egy picit valamilyen szempontból egyedinek is kell lenni. Nyilván szerintem itt is fontos ez a jókor legyél jó helyen, de ezt ugye nem tudod előre feltétlen. Igen. Azért sok ilyen sztori van így a zenei világban, hogy ez barátkozott ezzel, azzal, amazzal, és pont jött egy lehetőség, utána viszont őt is felfedezték, hát számtalan ilyen van. Tehát nyilván ez itt is igaz, ez a jókor legyél jó helyen, de ez nyilván egyébként bármilyen más szakmánál is egyébként
5: új mondás,
4: lehet.
5: Jókor legyél jó hegyen.
4: Jó hegyen.
5: Én lennék hegyen, de sose jutok el legalább egy kirándulásra, úgyhogy az jó lenne. Amúgy visszatérve, tök durva, én ezekről sem tudtam, hogy a Budapest Park mennyire fontos, Budapest Park dolgozóinak mennyire fontos az, hogy így felkarolja a fiatalokat, mert hogy van például egy Budapest Park Camp nevű program, 4 napon át változó felállásokban dolgoztak együtt előadók, dalszerzők és producerek, és a résztvevők minden nap új csapatokban különböző kreatív feladatok mentén írtak dalokat. Ez egy tábor volt, de van például a Park Lab School Project pilot programja, amelynek célja, hogy a magyarországi iskolai énekórákon a könnyű zene izgalmas formában akár a Budapest Park előadóit bevonva kapjon szerepet. Ez is tök jó, és még emellett van a Budapest Park mentális egészség program. Segítő beszélgetéseket szerveznek, és az alkotói működéshez kapcsolódó szakmai támogatást is biztosítanak az előadóknak, szakpszichológusok, kócsok és mentálhigiénész szakemberek bevonásával. Azért ez elég durva, hogy ilyen
4: rengeteg
5: minden
4: dologra figyelnek, meg tényleg támogatják a fiatal előadókat. Ez tök jó dolog.
5: Igen, nekem egyébként ezzel az iskolába, hogy vigyük be a zenét, nekem ezzel kapcsolatban mindig a kávészünet zenekar jut eszembe, hogy számomra zseniális, hogy például úgy szeretették meg a diákokkal az irodalmat, a verseket, hogy ugye ők egy kicsit megzenésítették. És ők például rendszeresen, nem tudom, hogy ma is csinálnak-e ilyet, de ők rendszeresen jártak iskolákba, ahol ugye ilyen rendhagyó irodalomórákat tartottak, hogy eldaloltak egy-egy verset, és úgy sokkal-sokkal könnyebben az ember megijed.
4: Egyébként könnyebben megtanulod. Vagy ugye múltkor volt ugye a Dirty Slipper zenekar frontembere, Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, és ugye ők pedig kifejezetten járnak ugye iskolákban, előadnak néhány dalt, de hát ugye ott a prevencióra, ugye a droghasználat meg alkohol, meg hasonló káros szenvedély ellen szólnak tulajdonképpen ugye ezek a dalok, és hát elég nagy sikerrel járnak. Igen. Ugye külföldön is, meg itt hazai iskolákban is.
5: Igen.
4: Úgyhogy
5: igen.
4: Van pár ilyen zenekar egyébként, igen, aki azért így foglalkozik, akár ilyen szempontból is a fiatalok mentális egészségével is.
5: Igen, hála Istennek vannak ilyenek. Na, hát ha gondoljátok, akkor szóljatok hozzá, vagy adjátok tovább a hírt, hogy van ilyen pályázati lehetőség. Én nem tudom, nekem most az utóbbi napok, hetek így valamiért ilyen pályázatok vannak a fókuszban, több mindent megpályáztam, lehet, aztán majd meglátjuk. Á, mondjuk erre nem hiszem. Egyébként ott a videóklipnél gondolom. Hát attól mentsem meg, mint én
4: igen,
5: inkább.
4: Igen, mondjuk hangszerentesen játszol.
5: Hát nem nagyon.
4: Azon én sem nagyon, úgyhogy igen, ez nem feltétlenül miénk lesz, de mindig eszembe jut, hogyha értenék egy kicsit, már hogy ilyen szempontból valamilyen formában a zenéhez, akkor meg egyébként egy tök jó lehetőség.
5: Hát igen, igen, attól mentsem meg
4: de
5: mindenkit
4: hát azért, hogy én...
5: Persze, nem.
4: Kívül is,
5: úgyhogy... Ennél a pályázatnál valamiért nem dobbant meg a szívem, és nem éreztem a hívást, de bízunk benne, hogy sokan viszont igen, akár innen a térségből, és akkor mondjuk, hogyha tényleg mondjuk a parkba kell helyszínileg bemenni, akkor oda még a szülők is könnyebben beengedik.
4: Van, ráadásul, igen.
5: Vagy elkísérik a diákokat. 8 perc múlva 9:30 van, jövünk még vissza, maradjatok ti is velünk, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.

0: lennék.
1: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
2: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
3: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
4: Lucky Egy Rádió, FM 107.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Öntöző rendszert tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Diákok indították el az úszóláb rehabilitációját Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra című úszóláb rehabilitációs projektje nyert el elsőként a WWF Magyarország új természetbajnokai díját. Kisné Hegedűs Éva, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, a program egy 2020-as környezeti káreseményt követően indult, akkor ismeretlenek mintegy 6000 liter fáradt olajat juttattak a Ráckevei Dunákba, amely súlyosan károsította a védett Sziget-Szent Miklósi úszólápot és környezetét. Hozzátette, a történtek után a gimnázium diákjai és két pedagógusa, Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán kezdeményezte a rehabilitációt. Kiemelte, az ökológus szakemberek segítségével náttutajokra telepítenek őshonos növényeket, ezzel új úszóláb kezdeményeket hoznak létre a sérült élőhely regenerációjának elősegítésére.
11: Minden szeptemberben a 9. évfolyamosaink építik tovább a lápot, és nem csak ők egyébként, hanem kollégám Cita Zoltán, aki az egyik szülőatya ennek az ötletnek, ő mindenkit igyekszik bevonni ebben, tehát nem csak a mi 9. évfolyamosaink, hanem épített itt már úszólápot a Regensburgi Gimnázium is, akik a testvériskolánk, aztán a másik testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Gimnázium.
10: Új tudással gazdagodnak a diákok az erdélyi iskolában. A Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium erdélyi iskolai programja során a diákok az úszólápok rehabilitációja mellett számos hasznos és értékes gyakorlati tudást is elsajátítanak. Kisné Hegedűs Éva igazgató szerint a 9. osztályos tanulók minden alkalommal tanulhatnak valami újat a program keretében. Az igazgató kiemelte, a közös munka nem csak a természetvédelem iránti elkötelezettséget erősíti, hanem a diákok együttműködését is.
11: A térképészettől elkezdve a növényismereten keresztül mindenféle dolgokkal foglalkoznak, illetve szintén Cita Zoltán kollégám az, aki egy zseniális informatikai hátteret készített ehhez, egy saját appot készített, ahol a gyerekeknek a munkáját tudják a kollégák folyamatosan értékelni, tehát ez egy verseny tulajdonképpen.
10: Harmadszor rendezték meg a Gondos délelőttöt Pest Erzsébeten. Szeptember 11-én harmadik alkalommal rendezték meg a Gondos délelőttöt, amely ezúttal is hasznos programokkal várta az érdeklődőket. Az eseményen bemutatkozott a szeptember 23-án induló 6-7-es Senior Akadémia, amely a többi között az időseket érintő átverésekkel, az időskor szakaszaival és az 50 év felett jelentkező félelmekkel foglalkozott. foglalkozik. A résztvevők emellett a délután alapítvány időseknek nyújtott szolgáltatásairól, valamint egy hamarosan induló kerületi felméréstől is tájékoztatást kapnak. Senior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kis létszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
9: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
5: Süss fel nap Bredák Szandival
9: és Somogy

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfel napot, az ébresztő műsorunkat. Sok újat nem tudunk nektek elmondani, hiszen ugyanazt írja az Útinform, mint korábban. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, még mindig körülbelül 15 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az 56-os kilométernél lévő Tatabánya óváros csomópontban tud lehajtani az autópályáról, és tud kerülni az 1-es főút felé. És továbbra is igaz, hogy az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagút láncban zárva az autópálya Ivándárda felé vezető oldala, a 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Illetve amit már sokszor mondtunk, és biztos vagyok benne, hogy a Szigetszentmiklósi autósok már tudják, hogy a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza még mindig egyirányú, és ez ugye nyilván hatással van itt a közlekedésre, és ez még így is lesz egy darabig, úgyhogy ezzel még számoljatok. Igazából aki Szigetszentmiklósról a főváros irányába közlekedik, ő ugye zavartalanul tud, a másik irányba viszont nem, ott kerülni kell. Egyébként ez várható ma, nagyjából éjfélig lesz így, úgyhogy a minden igaz, akkor holnaptól, bár mondjuk én nem így nagyon látom, hogy ez estig készen lesz, de bízunk benne, mert ugye a tervek szerint szeptember 22-e 23:30-ig tart ez az egyirányosítás, holnap már kicsit okosabbak leszünk. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: És közben itt ez alatt, a rövid kis szünet alatt Betty ki is javított engem. Szó szerint nem tudom, milyen buszon ülök, de valószínűleg nem jó, mert hogy szeptember 27-ig
3: az
0: tart.
3: Az most vasárnap,
0: így igen, van. Ez a Bajcsi-Zsilinszky úton az egyirányosítás. Azért is mondtam az előbb ezt, hogy én nem úgy láttam reggel, mikor jöttem, hogy ez így estére
3: igen,
0: készen
3: igen,
0: lesz.
3: Igen, néztem, illetve minden reggel nézem, mert ugye pont ugye Csepel irányába egy irányú, tehát amikor jövök be dolgozni, azon a szakaszon tudok menni, csak hazafele szoktam, ugye, hát én általában a Szent Erzsébet tér felé
0: kerülni. Én is arra megyek.
3: Vagy hát szerintem igazából az a legegyszerűbb, nem is nagyon lehet, hát a lakótelep fel egyébként lehetne, de nekem az macerása.
0: Én megpróbáltam, azt se tudtam, hol vagyok.
3: Igen,
0: úgyhogy
3: ott annyi, egy, tudod, ilyen egy irányú, olyan egy irányú, ott az nekem egy ilyen nagyon katyvasz. Úgyhogy igen, szeptember 27 vasárnap elvileg, igen, mert most még azért tényleg úgy látom, hogy még van ott bőven azért mit csinálni.
0: Igen, én valamiért egyből összeraktam itt a fejemben, ez a busszal kapcsolatban, bár azt sem értem, mert azt írják, hogy útvonal módosítás szeptember 14-től várható, bár mondjuk azt írták, hogy várhatóan.
3: Szerintem ott még esetleg nem lett átírva, de igen, valószínűleg az is, hát meg lesz még hosszabbítva, igen.
0: Igen,
3: hát,
0: igen.
3: Terelve közlekedik a busz.
0: Egyébként, amit mondasz, én egyszer most a múlt héten elfelejtettem, hogy ne menjek arra, és ugye ott a Szigetszentmiklóson, ott a gyönyörű templomnál.
3: Na, ott jöttél pont ki.
0: Hát igen, igazából igen, arra mentem, amerre szoktam ugye a Bajcsi felé, igen, és igen, akkor rájöttem, igen, hogy ott az edzőteremnél le kell mennem jobbra. Le is mentem, na de ott én elvesztem, és végül ugyanott kavarogtam ki a Tököli úton, ahol szintén nem tudtam elfordulni ugye jobbra, Csepp vagy Szigetszentmiklós felé, úgyhogy át kellett mennem egyenesen a Kisaldi felé, úgyhogy hát tartoztam az ördögnek pár körrel, úgyhogy igen, erre érdemes odafigyelni. Na, hát és hogyha ti mondjuk terveznétek a Bajcsi-Zsilinszky úttól egy picit messzebb kirándulni, mondjuk az olaszországi Velencébe, akkor tegyétek, csak azért figyeljetek.
3: Érdemes, mert hogy még ebben az évben.
0: Egyébként igen.
3: Igen.
0: Bár, hogyha jól tudom, akkor ez már anno is így volt, hogyha Velencében szállsz meg, akkor téged ez nem érint, mert mi voltunk Velencében már azóta, mióta ugye van ez, hogy bevezették a turistáknak ezt a plusz adót, és nekünk nem kellett fizetnünk, mert hogy ugye mi Velencében belül volt a szállás.
3: Igen.
0: Viszont most többszörösére emelnék a belépési díjat Velencében, mert hogy Velence önkormányzata egyébként 2027-től véglegesíteni ezt a napi belépési díjat, mert hogy jelenleg még mindig ez csak kísérleti rendszer, de szeretnék véglegesíteni, nem akárhogy, mert hogy meg is akarják emelni az összegét, mert hogy még így is egyszerűen annyi turista van, hogy valahogy szeretnék ezt kontrollálni. Bár nem tudom, hogy ettől kevesebb turista lesz, vagy
3: nem
0: kihagyják
3: Velencét. Én egyébként megmondom őszintén, szerintem hát nyilván nem bármekkora összegig emelhetik, de hogyha valaki ott a környéken nyaral, és általában itt ugye az egynapos turistákról beszélnek, én is kétszer voltam úgy, hogy hát nem ott volt a szállásunk, hanem csak oda mentünk, és akkor egy napot, hát mert egy napot azért ott
0: tudják tisztolteni. Ja, világos, így értem.
3: Tehát ezekre az egynapos turistákra gondolnak, amik egyébként igen, mi is voltunk, hogy hogy akkor ott bejárod a várost. Én szerintem akkor már, ha úgy ott vagy, főleg valaki, aki messziről jön, úgy van vele, hogy jó, ezt most már kifizetem, de már csak megnézem Velencét, legalábbis szerintem.
0: Tehát akkor azért van ez, hogy mit tudom én, mi, akik ott szálltunk meg, ugye mi fizetünk egyébként is idegenforgalmi adót, tehát tulajdonképpen mi ezt kifizetjük, csak idegenforgalmi adó formájában, az meg, aki máshol száll meg, de átjön, akkor neki meg így igaz, ezt kell kifizetni. Egyébként azt mondják, hogy azt mondja itt a város költségvetésért és adó ügyekért felelős tanácsnoka, hogy a jelenleg naptól függően 5 és 10 euró közötti összeg már nem elegendő ahhoz, hogy visszatartsa a nagyforgalmú napokon érkező egynapos látogatókat.
3: Az sem kevés, főleg, hogyha már egy, gondolom, családosan mész, akkor mindenkinek ugyanúgy nyilván ki kell fizetni.
0: Gyerekeknek hát lehet, igen, hogy nem, de a 10 euró, most nem tudom mennyi, de mit tudom én, egy ilyen majdnem 4000 forint.
3: Hát a körül, igen. Azért úgy, az már egy konkrét belépő, de hát mondom, szerintem ez sem nagyon tartja vissza őket, vagy legalábbis
0: a többséget. De már ez fejenként ráadásul?
3: Hát, hogy én úgy gondolom, hogy ez igen, tehát nem családosan, persze.
0: Aha.
3: Ez rendesen
0: fejenként.
3: Hát
0: mondjuk azért az húzós.
3: Hát az húzós, és ott is elköltesz nyilván egy csomó pénzt, mármint hogy hát attól persze függ, de azért csak hát bejutsz valahova enni, az már végül is annak számít. Aki gondolázni akar, mi egyébként nem gondoláztunk.
0: Se, soha, pedig többször
3: egyszer
0: voltam.
3: Egyszer szerettem volna, de amikor már akkor évekkel ezelőtt, nem, ez volt már 10 éve is, meg nem is tudom, mikor voltunk, de mindig olyan irreális ára volt, hogy valahogy ezt úgy elengedtük. Pedig igen, akkor még kisgyerekek sem voltak, tehát hogy akár úgy lehetett volna, de nem.
0: Én, amit Velencében minden alkalommal elengedek, hogy ott a téren nem várom ki azt a kilométeres sort, hogy bemenjek abba a templomba,
3: ja,
0: ami
3: mi
0: ott van.
3: Mi sem mentünk be, mindig csak tehát kívülről lett fotózva, meg vagy fotózkodtam vele, de úgy nem
0: meg a Sohajok hídját is bőven elég megnéznem, egy olyan hídról, ahol egyébként levegőt nem lehet venni, mert annyian vannak, és akkor igen, ott a Sohajok, és megyünk
3: ott
0: tovább.
3: Nekem készült kép, és úgy, hogy ott nem is állt tömeg. Vagy nem.
0: Tényleg? Hát én mindig csak tömegben voltam.
3: De olyan, tehát voltak, de valahogy ott úgy simán lehetett képet csinálni. Nem, ott nem éreztem azt, hogy annyira nagy káosz lett volna.
0: Nálunk így. Jó, mondjuk lehet, hogy nem a velencei karnevál ideig kellett volna.
3: Mi mindig nyáron voltunk, tehát hogy vagy június, vagy egy július, tehát valami nyári időszakban, mert valahol a környező kisvárosban nyaraltunk.
0: Májusban mi is voltunk, és olyan óriási tömeg akkor nem volt. Egyébként annyira, hát valahol érthető, valahol olyan szomorú azt olvasni, hogy itt nem azért emelnék majd meg akár a duplájára is a városi bevételt, tehát nem azért, hogy a város bevételét növeljék, hanem hogy csökkentsék a turista forgalomnak ezt a nagyságát. Tehát, hogy egyszerűen megfulladnak már ott,
3: igen. Bár egyébként most én azt olvastam, hogy az idegenforgalmi adó emelését is fontolgatják, mármint hogy a szállodákban és egyéb szálláshelyeken megszálló vendégeknek is. Tehát mint mondjuk, amikor ti ott voltatok, és egyébként ott szálltatok meg. Mert hogy a cél, hogy a város közelebb kerüljön a többi nagy olasz település gyakorlatához, a legmagasabb kategóriájú szállodák esetében ez éjszak

0: Tök fura, de én szerintem valahol mindig, ha benne lenne az egyik opció között lenne mondjuk Olaszország, mindig azt választanám.
1: Na,
0: én is! Én annyira szeretem az olasz kultúrát, biztos azért, mert ilyen kicsit ők is ilyen hangosabbak, meg csacsognak, is szokták otthon mondani. Nem, de tényleg, úgy egyébként a temperamentumukat én úgy tökre kedvelem. Na hát az ételekről ne beszéljünk, mert hogy azt is nagyon. Mm-hmm. Úgyhogy valahogy egyébként nekem így, ha már külföldi országok, Olaszország az a szívem csücske, valamiért az kedvenc.
1: Ha most bedobtad ezt az ételt, na a tekintetben pláne nem Balira mennék, bár hozzáteszem, hogy...
0: Nem volt
1: nyilván,
0: jó?
1: Hát figyelj, vagy... nyilván, hogyha 4-5 csillagos szállásod lenne, all inclusive-ban egészen máshogy éltem volna meg, mint ez a spóroljunk azzal, hogy nem ilyen helyeken eszünk, és ilyen utcaszéli csirkehúsnak nevezett, de azt szerintem minden volt, csak csirke nem. Tehát, hogy fú, emlékszem, hogy volt egy étterem, ahol beültünk, és volt az étlapon rántott csirke, úristen, de jó, és kihoztak Beti, nem tudtam megmondani, hogy most is kirász tőle a hideg. Semmi köze nem volt a csirkemellhez, borzalmas volt, és meg se ettem, mert egyszerűen undorító volt. Na jó, mondjuk egyszer ettünk,
0: hát igen,
1: egy
0: így, nem, nem túl
1: hát az nekem nem, de biztos valakinek igen, nekem az úgy nem. Viszont egyszer voltunk egy szigeten Gilieren, és mi egy egyszerű szálláson szálltunk meg, de mellettünk volt egy picit menőbb szállás, aminek volt saját medencéje, meg étterme, és ott egyszer ettünk. Na jó. Ha csak oda a helyen, olyan helyen ettünk volna, akkor most egészen máshogy nyilatkoznék, mert ott azért a lazacsték, meg a nem is tudom milyen tonhal, meg az
0: de az tényleg abból készült, igen. De egyébként még például Olaszországban szerintem akármilyen kis sarki kisvárosban vagy, és ott eszel egy pizza szeletet, az mindenhol van. Azt nem nagyon tudják szerintem az olaszok elrontani, meg valahogy nem is akarják, mert nekik szerintem ez a tészta, meg ez a pizza, ez mindenkinek annyira szívügye, hogy ott nagyon rosszat nem, tehát biztos tudsz olyat tenni, ami kevésbé jó, mint mondjuk egy másik helyen, de valahogy úgy igazán ilyenről szerintem nem tudsz beszámolni, hogy azt se tudod, hogy mi az, meg fúj. Én nem tudom, nekem legalábbis eddig az volt a tapasztalat.
1: Hát az már rontanák.
0: Olaszországban mindig tudsz valami olyat tenni, szerintem, ami azért úgy finom.
1: Hát kivéve mi, mert hogy ugye mi most így gluténmentesen étkezünk, úgyhogy azóta már...
0: Egyébként most rég nem voltam Olaszországban, az is lehet, hogy az utóbbi évben egy kicsit ilyen szempontból ők is fejlődtek, nem tudom, egyébként bármi lehet. Mert ugye annyi ételérzékeny ember van, tehát lehet, hogy
1: simán. Ez számomra mindig kérdés, hogy például akár egy Olaszország, ahol tradicionális étel a tészta bármilyen formában, hogy ők ilyenkor mennek ezzel a turista csalogató, már nálunk gluténmentes, vagy azt mondják,
0: vagy
1: hogy
0: ez a csak figyelj, is ez az igazi.
1: Akkor ne ide gyere. Tehát, hogyha te gluténmentesen étkezel, akkor ne gyere Olaszországba a pizza.
0: Ez egy jó kérdés. Szerintem ez ilyen, lehet, hogy ez ilyen étterem válogatja. Én azt gondolom, hogy a nevesebb helyek haladnak ezzel, mert hogy valahogy muszáj, mert hogy ezzel is be tudod még a turistákat csalogatni. Igen. Akinek meg lehet, hogy csak egy kis sarki, kis, nem tudom, bisztrója van, ő megmarad a hagyományosnál. Hogy ki tudja, tehát ez biztos emberfüggő.
1: Képzeld el, hogy mi legutóbb, mikor voltunk Velencében, hát nyilván mit akartunk hinni, mint más, mint Aperol Spritz, az egész család.
0: Én ezt nem szeretem amúgy.
1: Hú, én nagyon, és én Velencében ittam először is, de ez nem akkor
0: de ott
1: volt.
0: De lehet, hogy tényleg jó amúgy. Vagy
1: hát,
0: más, nem tudom,
1: hogy más-e, én nagyon
0: nekem
1: szeretem.
0: Fura íze.
1: Nekem nagyon ízlik, viszont le akart beszélni, mert végül nem sikerült, a pincér nagyon jó fej volt, és tényleg mondta, hogy igen, mert pont arról beszélt, hogy jaj, nem, már ez olyan unalmas, minden turista ugyanazt kéri, hadd mutassak már egy igazi helyi bort, vagy nem tudom már mit akart, és mondtam, hogy nem, én Aperolt akarok inni.
0: Hát, rákészültél hónapok óta, hogy te ott azt fogsz inni.
1: Igen, de ő tényleg, tehát, hogy ő szeretett volna meggyőzni, hogy ez a tipikus, ne ugyanazt. Na, visszatérve itt elvittek az emlékek, hogy állítólag egyébként az új díj Velencében, mint egy 30 euró lenne, tehát nem is duplája, hanem akkor háromszor annyi majdnem. Ugye itt az egynapos turistákat akarják
0: ez már azért szívás, tehát biztos azért van egy olyan összeg, amire már azt mondják, hogy jöntünkkor inkább nem megyek.
1: Igen. Hát nem tudom, hogy most ezáltal, mert ugye mondtad, hogy van az az összeg, amikor azt mondja az ember, hogy jó van, hát azt még kifizetem, hogy ezért cserébe mondjuk akkor több napot megy az ember Velencébe. De akkor
0: meg
1: az idegenforgalmi adót emelik meg, szóval hát minden drágább
0: lesz. Igen, szóval minden drágább. Hát biztos őket is meg lehet érteni, de egyébként valahol megörülhetnének, mert ők azért nagyrészt a turistákból élnek egyébként, hát, szóval
1: igen.
0: Ez ilyen kettős azért.
1: De tény, hogy ugye a világban sajnos számos olyan gyönyörű hely van, amit a turisták tettek tönkre, és én valahol megértem azt, hogy ők szeretnék ezt megóvni, mert azért ez egy történelmi jelentőségű város, úgyhogy a lényeg az, hogy tényleg, ha mennétek, akkor még mostanában, mert jövőre már valószínűleg
0: sokkal több
1: lesz.
0: Azt olvastuk, hogy ugye még nem döntöttek ezért erre az emelésről, bár én azt gondolom, hogy előbb-utóbb valami biztos lesz, de a aztán lehet, hogy nincs ez még konkrétan meg, hogy ez a jövő évtől.
1: Az viszont akkor ezek szerint biztos, hogy ez marad, mert hogy most hát elég sokáig tartott ez a teszt idő.

0: őszak, de hogy akkor marad ez, hogy Velencében, aki uh-huh. egy napig van, nem ott száll meg, nem tudja bizonyítani, hogy ott van a szállása, nekik akkor így innentől kezdve szinte biztos, hogy hát aztán, hogy vagy 10 vagy 30 eurót per nap, per fő.
1: Az már tényleg nem
0: azért nem mindegy.
1: Főleg fejenként, tehát az...
0: Igen, úgyhogy így tervezzetek. 4 perc múlva 10 óra van, mi azt tervezünk, hogy elköszönünk, mert hogy Petro Karesznek adjuk át a teret.
1: Petro Karesz érkezik.
0: Így van, holnap pedig mi is jövünk majd újra reggel.
1: Sziasztok!
2: FM 107
3: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapot bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Alaptörvényellenesnek mondta ki az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait. Halálos áldozata is van a japánt sújtó heves esőzésnek. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszköz semmisített meg az orosz légvédelem. Közben megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. Négyen vesztették életüket, hatan eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül.
1: Időjárás.
5: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
6: Friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint jelenleg folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán sem látok torlódást, ugyanakkor rendőri ellenőrzésre készülhettek itt az M0-ás közelében, és sűrű forgalomra a fővárosi szakaszon a Lámpás utcánál. A második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és fővárosi szakaszán nincs fennakadás, de élénk forgalomra készülhettek a 6-os úton az M0-ás közelében. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni Sziget-Szentmiklóson a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévát járónál, a Gyári úton pedig a Bogja utca közelében rendőri ellenőrzésre készülhettek. Dunaharaszti és Taksony mellett jól lehet haladni az 51-es és 510-es úton is, nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, ezen kívül az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is folyamatos a haladás. Nincs torlódás Csepelen a Tellerede úton sem, de erős forgalomra kell készülni a Kossuth-Lajos utcában mindkét irányban. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Sziasztok, Delelő hallgatók! Ma szeptember 22-e, kedd van, a mikrofonnál pedig a következő 5 órában Petró Karesz itt a Lakihegy Rádióban. Szó lesz arról a legfrissebb programajánlatok között, hogy folytatódik a Cinema Sziget Film Club Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, mégpedig most pénteken. Beszélünk majd arról a reprezentatív kutatásról, amely a magyarok internetes kommunikációs és mém használati szokásait tárta fel. A filmes hírek között pedig kitérünk arra, hogy érkezik majd a Legenda vagyok második része. Nem sokára pedig a mai évfordulókkal megyünk tovább. Jó rádiózást mindenkinek! Let's have some-

Szeptember 22-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mai napon pedig Móricz nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók, 1903-ban ezen a napon Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért. Az olasz származású New Yorki fagylaltárus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített, préselt kúpokban árult a fagylaltját. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésében. A sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált és a világ által használt kézműves tölcsért, a spanyol tekercset váltott le a Marchionni féle tölcsér. Ma ünnepli 69. szülinapját az ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes Nick Cave, 68 éves az olasz tenorista Andrea Bocelli, és 1964-ben ezen a napon a Broadway-n bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt, amely 3242 előadást ért meg. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Itt a Delelőben szeptember 22-én továbbra is a mai évfordulókkal foglalkozunk. 1939-ben született ezen a napon Junko Tabei, japán hegymászónő, az első nő, aki feljutott a világ legmagasabb csúcsára, a Csomolungmára. Ma van a folyók világnapja. Az ENSZ 2005-ben meghirdette a Water for Life akciót, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja, Mark Angelo folyóvédő javaslatára. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett Folyók Napjának sikere volt. Az első Nemzetközi Folyók Napját 2005-ben ünnepelték, és azóta évente megrendezik több millió résztvevővel több mint 100 országban. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő fél órában pedig beszélünk majd Zaher Gábor dunavarsányi előadásáról is.

0: Margit-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Szigetszent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Szigetszent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
8: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
7: Tovább folytatják a Kis-Dunapart rendbetételét Szigetszent Miklóson. Újabb rekonstrukciós feladatokról egyeztettek Szigetszent Miklóson a Kis-Dunapartján. Nagy János a város polgármestere Perticsné Kácsor Andrával, a Pest megyei 10-es számú választókerület országgyűlési képviselőjével látogatott ki a Pipacsliget pilotprojekt helyszínére. A megbeszélésen áttekintették a Kis-Dunát és az érintett partszakaszt érintő problémákat, valamint az eddig elvégzett munkálatokat. Szó esett arról a közösségi összefogástól is, amelynek köszönhetően megkezdődhetett a terület rendbetétele. Nagy János stádiumnak elmondta, a munkálatokat közösségi összefogással kezdték meg, azonban az erre rendelkezést álló önkormányzati forrást a képviselőtestület más feladatokra csoportosította. A polgármester szerint a tervezett további fejlesztések akkor valósulhatnak meg, ha azokhoz állami finanszírozást sikerül biztosítani.
8: Szeptemberben lesz ugye a parlamentben a költségvetésnek a módosítása. Tudom, hogy üres kasszát hagytak az elődök maguk után, és hogy minden gombot újra kell majd varni, de ha adott esetben van lehetőség idézőjelesen fillérekre, akkor próbáljon már érvelni az RSD mellett, hiszen ez azért pilot projekt, mert ennek a procedúrának az alapján a nem önkormányzati területeken, tehát a teljes miklósi partszakaszon meg tudnánk oldani ezt a folyamatot, karban tudnánk tartani.
7: Két napig tartó vegyszeres gyomírtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV-hév ZRT tájékoztatása szerint szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomírtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dudavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd Zaher Gábor előadása Zaher 3.0 az Én Mentő Szolgálatom címmel. Dr. Zaher Gábor neve a legtöbbek számára összefort a sürgősségi ellátással, a toxikológiával és a közéleti szereplésekkel. A Mindennapi Mérgeink és a Mindennapi Függőségeink című kötetek után jelent meg az Én Mentő Szolgálatom című könyve. Ennek kapcsán zajlik majd beszélgetés az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött időről, az 1980-as évek elejétől a rendszerváltáson és az ezredfordulón át egészen a mai napig. Az interaktív rendezvény keretein belül lehetőség lesz kérdéseket is feltenni, melyekre akár már előre is fel lehet készülni. A találkozót elsősorban felnőttek részére ajánlják. Ez lesz tehát Zaher Gábor az Én Mentő Szolgálatom című beszélgetős estje Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, mégpedig október 2-án pénteken este 6 órától. További információt az intézmény közösségi oldalán, illetve az esemény közösségi oldalán találhattok.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, pedig most pénteken, azaz szeptember 25-én este 6 órától ismét vár titeket a Társasjátékklub. Hogyha szereted a társasjátékokat, vagy csak kipróbálnál valami újat, akkor mindenképp ott a helyed ezen a programon. A társasjátékok világa ugyanis ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív, vagy akár a klasszikus darabok is várnak. Ha van olyan játékod, amit szívesen játszanál, de nincs hozzá társaság, mindenképp vidd magaddal, ott biztosan találsz partnereket. A Dunavarsányi Társasjátékklub tehát most pénteken este 6 órától vár titeket is a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki ott lesz!

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Laki Hegy Rádióban, a következő órában pedig újabb térségi programajánlatokat hozok majd nektek.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: közösség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Újra kötelező az orvosoknak a kamarai tagság. Többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben Törökországban. Napos, felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket! Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez. Lövöldözés volt egy török középiskolában. Egy diák nyitott tüzet a bent lévőkre. Legkevesebb 8 ember megsebesült, közülük 2-nek válságos az állapota. A feltételezett fiatalkorú támadót elfogták. Törökországban tavasszal 2 halálos iskolai lövöldözés történt, melyek után ősztől szigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit és a fegyvertartás szabályait. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget.
5: Időjárás.
6: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Laki Hegy Rádió.
7: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, és nem kell már fennakadásra készülnötök a Csepeli úton sem. Szigetszent Miklóson folyamatos a haladás, a Kántor úton, a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál. Folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. Sűrű a forgalom a Haraszti úton, de úgy tudjuk, hogy a Soroksári út és a Grassalkovics út mindkét irányban jól járható. Szigetszent Miklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez, egészen szeptember 27-éig, azaz most vasárnapig. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonczy utca közötti szakasza egyirányú, mégpedig a Losonczy utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. Csepelen folyamatos a haladás a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában is. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, Delelő hallgatók! Ma szeptember 22-e, kedd van, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. Ebben az órában pedig a programajánlatok között beszélünk majd a most pénteki Sziget-Szentmiklósi Cinema Sziget filmklubról is, ahol egy 2022-es magyar vígjátékot, a Szia Életem címűt néz.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Folytatódik Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Cinema Sziget Filmklub. Most pénteken este 6 órától egy 2022-es magyar vígjátékot nézhettek meg, a Szia Életem címűt, a főszerepben Túróci Szabolcsal. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de ihlethiányos írónak, Túróci Szabolcs alakításában tehát, és soha nem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakúba szakadt kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit. A film rendezője Rohonyi Gábor és Vékes Csaba, a filmklub vendége pedig Rohonyi Gábor lesz majd, vele beszélgetek a vetítést megelőzően. Egy nagyon kedves és érzelmes vígjátékról van szó, ez a Szia Életem, amelyet tehát most pénteken este 6 órától nézhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. További információért keressétek a sárgaház.com-ot.

továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a sportcsarnokban szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje. A kezdetekkor a tagok több éve együtt zenéltek. Bagosi Norbert visszaemlékezése szerint 6-7 zenekarban is megfordult, melyek mindegyikében ott volt öccse, Bagosi László, valamint Bartis Szilárd is. Miután megírták a sikeres Add vissza a játékom című dalt, felmerült, hogy egy saját zenekart alapítanak, így 2013 májusában Gyergyó Szent Miklóson megalakult a Bagosi Brothers Company. A zenekar nevét a testvérpár, vagyis Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette, hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Mára pedig már temérdek sláger van a repertoárjukban. Dunaharasztin tehát szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje a Dunaharaszti sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel vár a szervező Dunaharaszti Város Önkormányzata. További információért pedig keressétek az esemény közösségét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az alzarjárúri jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
8: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
7: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az egyes körzetben kedden és csütörtökön, a kettes körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el. Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév sziget Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév sziget Szent Miklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. Elismerést kapott a Sziget-Szent Miklósi gimnázium tanulója. A Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat vehette át Tuzok Kristóf, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér gimnázium 8. B-osztályos tanulója. Az elismerést szeptember elején a belügyminisztérium dísztermében adták át. A több mint 1000 díjazott közül azok kaptak meghívást az ünnepségre, akik a magyar bajnokságon elért eredményük mellett európai vagy világversenyen is dobogós helyezést szereztek. Kozok Kristóf az Európa-bajnokságon elért második helyezésével érdemelte ki az elismerést. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilasi Ákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutató készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldal. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy ez a sárgaház.com oldalon olvasható, október 6-án és 7-én zajlik Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház tárgyaló termében a 17. Benedek Elek mesemondó verseny. A mesélni szerető gyerekeket várja az intézmény. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház gyermekkönyvtára Városi Mesemondó versenyt hirdet a Népmese napja tiszteletére. A versenyre Szigetszent Miklóson tanuló 6-14 év közötti diákok jelentkezhetnek. Választhatok egy kedvetekre való magyar népmesét vagy meserészletet, tanuljátok meg, jelentkezzetek az iskolátokban és nyerjétek meg az iskolai házi versenyt. Aztán pedig irány a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A meséket zsűri fogja értékelni több korcsoportban. Az előadásmódnak is vannak szabályai. A versenyen szabadon választott bármely magyar népmese gyűjtő által írt vagy gyűjtött könyvalakban megjelent magyar népmesét, meserészletet, regét, mondát lehet előadni. Az előadások időtartama kb. 3-5 perc legyen. A verseny díjazottjai pedig könyvjutalomban részesülnek. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A verseny tehát október 6-án és 7-én 14 órától zajlik a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jelentkezési határidő október 1-e.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Októberben is vár titeket Szigetszentmiklóson a Nem Csak Jazz Klub, mégpedig 16-án este 19:30-tól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta Jazz Kívánság műsora zajlik majd ekkor. A Jazz Kívánság műsor a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukciója. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja majd a közönséget, mégpedig október 16-án este 19:30-tól Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek az októberi Nem Csak Jazz Klubhoz!

délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig majd arról a reprezentatív kutatásról beszélünk, amely a magyarok internetes kommunikációs és mém használati szokásait tárta fel.

0: Dagi Hegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Bolyák Gábor lett a média tanács új elnöke. Felfüggesztette a parlament 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Bolyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Bolyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A kormány javaslatát 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Felfüggesztette 3 fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki.
0: Időjárás.
2: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
5: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési információkat itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán sem. Úgy tudjuk, hogy folyamatosan lehet haladni a Kántor úton, a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévátjárónál, valamint a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában is. Sziget-Szent Miklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez a Pajcsi-Zsilinszky utcában, mégpedig szeptember 27-éig. A Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A térkép szerint most élénk forgalomra számíthattok az 51-esen Taksonyi és Dunaharaszti között, de folyamatos a haladás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett, valamint Dunaharaszti és Taksony mellett az 510-es úton is. Csepelen folyamatos a haladás a Tellerede úton mindkét irányban, ugyanakkor a Kossuth Lajos utcában a Szent Imre tér és a Szent István út között zsúfoltságra kell számítani. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
5: Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. Menő vagy ciki az AI által generált mém? Kinek küldhetünk hangüzenetet? És ki az, aki biztosan nem fogja meghallgatni? Vezethet generációs konfliktushoz a köszönés elmaradása? Újabb eredmények érkeztek az első nyilvánosan hozzáférhető országos reprezentatív mém kutatásból, amely a magyarok internetes kommunikációs és mém használati szokásait tárta fel, az alfától az érettebb generációig. Ezzel a kutatással foglalkozunk nem sokára egy picit bővebben, töltsétek velem ezt az órát is.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Miként használják valójában a magyarok a netet, és milyen eltérések mutatkoznak az egyes generációk között? Kérdez rá az országos reprezentatív kutatás, amelyet az óra első percében említettem, és amely a kreatív.hu oldalon olvasható. Például, míg egy klasszikus e-mailben szinte elképzelhetetlen a köszönés elhagyása, a chat felületeken ez már kevésbé elvárt. A kitöltő közel felének van olyan ismerőse, aki online rögtön a lényegre tér. Ez főként a fiatalokra jellemző, ugyanis a 26 év alattiak kétharmada tapasztalja ezt. A jelenséget részben az okozza, hogy a válaszadók 46%-a folyamatos beszélgetésben van az ismerőseivel. Ezzel szemben a 45-65 évesek háromnegyedének kifejezetten fontos az üdvözlés, amely így generációs konfliktusokhoz is vezethet. Dr. Guld Ádám médiakutató szerint az illemszabályok mindig az adott kor kommunikációjához idomulnak. Ahogy korábban természetessé vált, hogy egy telefonhívásra vagy egy e-mailre válaszolunk, úgy ma már a csetes kommunikációra is kialakultak szabályok. Érdekes módon a kutatás egy látszólagos ellentmondásra is rávilágított, miközben a fiatalok egyre kevésbé tartják fontosnak, hogy az online beszélgetést köszönéssel indítsák, addig a mémekre adott reakciót már elvárják és az udvariasság részének tekintik. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

Itt a Telelőben továbbra is arról a reprezentatív kutatásról beszélünk, amely a magyarok internetes kommunikációs és mém használati szokásait tárta fel. Az online kommunikáció alapját továbbra is a szöveges üzenetek és a fotók adják, de az emojik, linkek és videók is a többség napi rutinjához tartoznak. A mémek, matricák és gifek használata elsősorban az Y és Z generációkra jellemzőek, főleg a 35 év alattiakra. Az ő megélésük szerint egy emoji, gif vagy mém sokszor gyorsabban és pontosabban fejezi ki a hangulatot vagy reakciót, mint néhány mondat. Ez a tendencia az alfa generációnál még erősebb. A mémek ezért az alfa generáció számára nem pusztán vicces tartalmak, hanem a csoporthoz tartozás, a közös kulturális utalások és az identitás kifejezésének fontos eszközei, mondta dr. Guld Ádám médiakutató. A leginkább megosztó műfaj azonban a hangüzenet. A válaszadók csupán 45%-a küld ilyet, több mint negyedük pedig soha nem él vele. A médiakutató szerint a hangüzenet a szöveges üzeneteknél jóval közvetlenebb és személyesebb, ugyanakkor nagyobb figyelem ráfordítást igényel a befogadótól. A címzetnek ugyanis meg kell hallgatnia az üzenetet, miközben azt nem tudja olyan gyorsan átfutni, vagy a számára lényeges részekre rákeresni, mint az írott szövegben. A kutatások szerint éppen ez a kettősség, a hang személyessége és a befogadás nagyobb időigénye teszi a hangüzeneteket generációsan és szituációsan is megosztó kommunikációs eszközzé. Miközben az érettebb generációk számára a hangüzenet gyorsabb és természetesebb önkifejezést tesz lehetővé, addig a fiatalok számára inkább a kommunikációs kontroll elvesztését jelenti. A témát folytatjuk a következő fél

0: memories. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör szeptember 17-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig Dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven átvezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Szigetszentmiklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerinte fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
6: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzor sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött. Elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban.
5: Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév Szigetszentmiklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév Szigetszentmiklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterein. Ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A Városgazdálkodási Kft. Ezúttal a Forrás lakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkolójelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvasható. 3 hónapos online nyelvtanfolyam indul Dunaharaszti. helyszín. A Tinglish Oktatási Központban szeptembertől hetente egyszer hétköznap délutánonként foglalkoznak az angol emelt szintű érettségi és középfokú nyelvvizsga előtt álló diákokkal. A kis létszámú csoport tagjai az elkövetkező időszakban 12 másfél órás alkalmon vesznek majd részt, amelyekre bárhonnan becsatlakozhatnak. Az oktatók beszédközpontú gyakorlatias feladatokkal készítik fel a tanulókat az olyan nemzetközileg és államileg is elismert nyelvvizsgákra, mint a Cambridge és az Eura Exam. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 4:30-tól lesz hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában. Olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Itt a telelőben továbbra is arról a reprezentatív kutatásról beszélünk, amely a magyarok internetes kommunikációs és mém használati szokásait tárta fel. A válaszadók 65%-a használ mémet a beszélgetéseiben. A kitöltőknek kicsit több, mint fele ért egyet azzal, hogy egy vizuális elem néha többet mond egy mondatnál, közel ugyanennyien pedig gyakran küldenek külön magyarázat nélkül képeket vagy videókat, a 18-26 éveseknek a kétharmada. A válaszadók negyedének van olyan ismerőse, akivel kizárólag ilyen tartalmakkal tartja a kapcsolatot, ez viszont az 54 év felettiek többségére egyáltalán nem igaz. A mémeket a kitöltők fele változtatás nélkül küldi tovább, de akadnak kreatívabb megoldások is. Minden ötödik válaszadó készített már saját mémet. A humor mindig megrajzol társadalmi határokat, annak mentén, hogy ki érti azt és ki nem. A mémek esetében ezek a határok néha generációk, néha online közösségek, máskor közös média élmények mentén alakulnak ki. Az alfa generáció számára az AI tartalmak egyre inkább a hétköznapi online környezet részét jelentik. Mivel ők már egy mesterséges intelligenciával átsző digitális ökoszisztémában nőnek fel, számukra kevésbé az a kérdés, hogy egy mém ember vagy algoritmus alkotása-e, sokkal inkább az a fontos, hogy szórakoztató, érthető és megosztásra érdemes legyen, tette hozzá dr. Gould Ádám médiakutató.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 6:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mamagésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs idős ember szeretnék lenni. Olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs. Úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mamagésa estje Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 6:30-tól.

0: közösség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei fel.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Bolyák Gábor lett a média tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Bolyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Bolyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Felfüggesztette 3 fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobusszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
2: Időjárás.
3: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
4: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás déli szektora továbbra is mindkét irányban jól járható, és nincs fennakadás a Csepeli úton sem. A második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Csepeli temető környékén viszont sűrű a forgalom. A Lakihegyi és a Halásztelki szakasz jól járható. Nincs fennakadás a 6-os úton az M0-ás közelében, valamint Szigetszentmiklóson a Gerinc úton, illetve a gyártelepi Hévát járónál sem. Folyamatos a haladás a Gyári úton, a Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában is. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton zavartalan a közlekedés. Nem kell fennakadásra készülnötök a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, illetve az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán sem. Rendőri jelenlétre készülhettek Szigetszentmártonban a Kossuth Lajos utcában az Orvos köz mellett, és úgy tudjuk, hogy Csepelen a Tellerede út mindkét irányban jól járható, a Kossuth Lajos utcában viszont sűrű forgalomra kell számítanotok. További jó utat kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
2: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
4: Napos időt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki ránk hangolódott. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok. Hamarosan hozom a mai filmes híreket. Szó lesz Tom Cruise legújabb filmjéről, valamint arról is, hogy folytatódhat a Legenda vagyok. És persze kiderül, hogy ma és holnap milyen filmeket nézhettek meg a Szigetszentmiklósi nádasdi moziban.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Cruise az akciófilmjeinek köszönhetően vált világsztárrá, különös tekintettel a Mission Impossible-re. Ő még a legutóbbi, talán a legutolsó részben, a végső leszámolásban is bevállalt olyan jeleneteket, amelyeket fiatal színészek sem mernek. Ő meg már a 60-on felül jár. Így inkább az olyan fickók szokatlanok Cruise-tól, mint a Digger ősz pocakos tokás milliárdosa, aki egy globális katasztrófát idéz elő. Jellemző a sztárra, hogy 60 pluszos mégis el kellett maszkírozni ehhez a szerephez, és ez bizony sok kihívással járt. Ezekről mesélt a New Heights Podcast legutóbbi epizódjában. Első alkalommal, amikor a sminkesek elkezdtek dolgozni rajtam, akkor az 6 órát vett igénybe. Nekem meg legalább 6-ot aludnom kellett, de folyton mondták, hogy többre van szükségem. Oké, az már úgy 12, viszont egy forgatási nap is 12 órás, és hát a sminkelés 6 órát vett igénybe, 2 órán keresztül pedig szedték le rólam a cuccokat, fejtegette a sztár. A Digger című filmet egyébként nálunk október 1-én vetítik majd a mozikban.

Filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdy moziban ma és holnap 17 órától még megnézhetitek a Verdákat, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órakor kezdődik majd az Átkozott boszorkák második része, 21 órától pedig Herendi Gábor vígjátékát láthatjátok, a címe Szenvedélyes nők. A főszerepben Básti Júli, Balsai Mónika, Varga Járósára, Lengyel Benyámin és Lengyel Tamás. A 40-es Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból, és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Lilla évek óta nem volt szingli, így kezdetben ellenáll, és titokban még mindig abban reménykedik, hogy a férje visszatér hozzá. Ezért az anyja Cselhez folyamodik, és elhívja a lányát és az unokáját vidéki nyaralójukba, ahol bemutat neki egy sármos újságírót, aki Vilma önéletrajzi könyvét írja. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsófi barátja is próbálja összehozni Lillát egy nagyszájú kollégájával, aki teljesen váratlanul toppan be, és még jobban összekuszálja az eseményeket. További információt pedig az aktuális filmekről és vetítési időpontokról a nadasdyfilmszinház.hu oldalon olvashattok.

0: Szigetszelet. Szigetszelet.
1: Egy riportműsor a Szigetszentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszelet. Szigetszelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Szigetszentmiklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Szigetszentmiklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
5: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
4: Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
6: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
4: Elismerést kapott a Szigetszentmiklósi gimnázium tanulója. A Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat vehette át Tuzok Kristóf, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium 8. B-osztályos tanulója. Az elismerést szeptember elején a belügyminisztérium dísztermében adták át. A több mint 1000 díjazott közül azok kaptak meghívást az ünnepségre, akik a magyar bajnokságon elért eredményük mellett európai vagy világversenyen is dobogós helyezést szereztek. Tuzok Kristóf az Európa bajnokságon elért 2. helyezésével érdemelte ki az elismerést. Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Ugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy éles tétmeccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki Mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Július végén hivatalossá vált, hogy Ryan Gosling csatlakozik a Marvel moziverzumhoz, hogy magára öltse a népszerű szuperhős, a szellemlovas szerepét egy önálló mozifilmben. A produkciót az a Sean Levy rendezi, aki nemrég a Deadpool és Rozsomák óriási sikerével bizonyított a stúdiónál. Megerősített hír szerint a projekt premierjét 2028. július 28-ára tűzték ki, és már jövőre forog a film. Gosling és Levy a Star Wars Starfighter munkálatai során találtak egymásra, ahol olyan jó munkakapcsolatot alakítottak ki, hogy a projekt forgatókönyvíróját, Jonathan Troppert is magukkal hozták a Marvel filmhez. Az Oscar-díjra jelölt színész már régóta hangoztatta, hogy nagy vágya lenne eljátszani a lángoló koponyájú antihőst Johnny Blaze-t, írja a Widescreen. A bejelentés nem érte teljesen váratlanul az iparágat, hiszen Ryan Gosling többször hangoztatta, egyszer szuperhős lenne. Sean Levy és Gosling a közös munkát a jövőre mozikba kerülő Star Wars Starfighter forgatásán kezdték meg, a kedvező tapasztalatok pedig azonnal egy újabb közös projekthez vezettek. A forgatókönyv megírására felkért Jonathan Tropper garantálhatja a dinamikus és látványos történetvezetést.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Jöhet a Legenda vagyok 2. Már 18 esztendő telt el az első rész bemutatója óta, 4 éve pedig hivatalosan is bejelentették, hogy elkészül a Legenda vagyok folytatása. És azóta sem lett belőle semmi, de a készítők kitartanak a projekt mellett, és a Warner Brothers zöld utat adott a produkciónak. Noha a munkálatok során több váratlan akadály is felmerült, Akiva Goldsman forgatókönyvíró leszögezte, hogy nem hagyják magukat eltántorítani a céljaiktól. A rajongók folyamatosan feszült figyelemmel kísérik a fejleményeket, bízva abban, hogy a szuperhősös meg akciófilmes berkekben jól ismert alkotógárda végül sikerrel jár. A háttérben zajló folyamatok ugyan időigényesek, a stábtagok elkötelezettsége továbbra is töretlen. A Legenda vagyok 2 kulcsfontosságú alkotói már elkötelezték magukat a projekt mellett. Goldsman visszatér a forgatókönyv megírásához, a rendezői széket a Creed 2 elismerést szerzett direktora Stephen Caple Jr. foglalja el, a főszerepekben pedig Will Smith, valamint Michael B. Jordan tűnik majd fel. A produkció mindazonáltal még mindig a korai fejlesztési szakaszban jár, a Radio Times lapjának nyilatkozva pedig Goldsman utalt arra, hogy több tényező is hátráltatja a haladást. Hogy a Legenda vagyok 2 elbukik-e, vagy képes lesz ismét sikert aratni, az még a jövő zenéje, ám a produkció minden esetre kitartóan küzdi ki magát a fejlesztői pokolból.

0: legfrissebb filmes hírek után rövidesen térségi hír összefoglalót hallhattok itt a Lakihegy Rádióban. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámítható tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
5: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
4: Tovább folytatják a Kis-Dunapart rendbetételét Sziget-Szent Miklóson. Újabb rekonstrukciós feladatokról egyeztettek Sziget-Szent Miklóson a Kis-Dunapartján. Nagy János a város polgármestere Perticsné Kácsor Andrával, a Pest megyei 10-es számú választókerület országgyűlési képviselőjével látogatott ki a Pipacs-liget pilotprojekt helyszínére. A megbeszélésen áttekintették a Kis-Dunát és az érintett partszakaszt érintő problémákat, valamint az eddig elvégzett munkálatokat. Szó esett arról a közösségi összefogástól is, amelynek köszönhetően megkezdődhetett a terület rendbetétele. Nagy János stádiumnak elmondta, a munkálatokat közösségi összefogással kezdték meg, azonban az erre rendelkezést álló önkormányzati forrást a képviselőtestület más feladatokra csoportosította. A polgármester szerint a tervezett további fejlesztések akkor valósulhatnak meg, ha azokhoz állami finanszírozást sikerül biztosítani.
5: Szeptemberben lesz ugye a parlamentben a költségvetésnek a módosítása. Tudom, hogy üres kasszát hagytak az elődök maguk után, és hogy minden gombot újra kell majd varni, de ha adott esetben van lehetőség idézőjelesen fillérekre, akkor próbáljon már érvelni az RSD mellett, hiszen ez azért pilot projekt, mert ennek a procedúrának az alapján a nem önkormányzati területeken, tehát a teljes miklósi partszakaszon meg tudnánk oldani ezt a folyamatot, karban tudnánk tartani.
4: Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV-HIV Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a MÁV-HIV Sziget-Szent Miklós területén. A munkálatok a HIV vágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtást rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A MÁV-HIV tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig Dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes események közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerinte fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
6: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött. Elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
4: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
7: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a magyar-finn baráti társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
3: Időjárás.
4: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési infókkal megyünk tovább. Sziget-Szent Miklóson a Kántor úton, a Gerinc úton és a gyártelepi hévátjárónál is folyamatos a haladás, de a hévátjárónál a Gyári úton rendőri jelenlétre kell számítani a térkép szerint. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Ezen kívül Sziget-Szent Miklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú, mégpedig a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. Jól lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton. A Soroksári úton és a Grassalkovics úton folyamatos a haladás, de a Haraszti úton lassulásra kell számítanotok, mégpedig a Péter Apostol utcánál lévő félpályás korlátozás miatt. Az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is folyamatos a haladás ezekben a percekben. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
8: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban szeptember 22-én. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, nem sokára pedig egy Sziget-Szent Miklósi programajánlattal megyünk majd tovább. Szó lesz a Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub novemberi koncertjéről.
9: So I

0: Lucky Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Várt titeket a Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub november 8-án este 6 órától a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az est címe Beck Grecsó, Szeretet Vesző Béke. A Beck Grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek, megvannak-e még a régi remények, hitek. Mit jelent találkozni a bennünk élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik Hoztunk valamit magunkból előadás után itt az új Beck Grecsó premier, a Szeretet Vesző Béke. Közösen írt prózák, dalok, versek, 6 képben. Az új előadás szellemi, vagyis inkább lelki folytatása az előzőnek, de egy valamit konkrétan tovább visz. Ez is folyamatosan változik, alakul majd, amíg el nem jut egy alkotói végpontig. További információt az estről a sárgaház.com oldalon olvashattok. A Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub tehát november 8-án este 6 órakor kezdődik majd Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Minden évben október 1-én tartják az idősek világnapját. Az időseket érintő kérdésekre történő figyelemfelkeltéssel ünneplik. Fontos téma az öregedés, valamint az idősek bántalmazása. 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. A következő évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog, és 2050-re eléri a 1,5 milliárd főt. Szigetszentmiklóson pedig várnak szeretettel mindenkit a Városi Idősek Napjára, október 1-én délután 5 órára az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében. Itt ünnepi köszöntőt mond Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere, és ünnepi beszédet mond Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője. A műsorban közreműködnek a Város Nyugdíjas Klubjainak művészeti csoportjai. Ha további információra vagytok kíváncsiak a rendezvénnyel kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Városi Idősek Napja alkalmából tartott esemény tehát október 1-én délután 5 órakor kezdődik majd a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig Dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes események közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
8: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
7: Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
9: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
7: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően kedden délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az egyes körzetben kedden és csütörtökön, a kettes körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangversenytermében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolha piacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolha piacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ma marad a napos, gomoly felhős időjárás, néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél, 18 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Élénk, helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de fagyzugos völgyekben fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutánra 18-24 fokig melegszik majd a levegő.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, most pedig az aktuális orvos-meteorológiai infókkal és a pollen jelentéssel folytatjuk. Ma front már nem lesz felettünk, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek még jelentkezhetnek. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, ízületi bántalmak léphetnek fel. A szeles időben pedig a szokásosnál ingerlékenyebbek és feszültebbek lehetünk, és csökkenhet a koncentráló képesség, valamint erősödhet a fejfájás. Egyesek fáradékonyabbnak, álmosabbnak érezhetik magukat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten alakul. A látszárú allergének közül alacsony közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben a pázsitfűfélék, míg alacsony koncentrációban a csalánfélék, az utifű, a kenderfélék, a libatokfélék, az üröm, valamint a részgyom és a szerbdövis pollen szemei.

0: A Delelőt hallgattátok itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a mai figyelmet, Petró Karesz mára búcsúzik. A hírek után pedig érkezik majd Petykó Ági. Rádiózzatok vele egészen este 7 óráig. Holnap találkozunk ugyanitt, ugyanezekben az órákban.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80.

0: 300.
1: www.sarokvilla.hu.
0: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Bolyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Halálos késelés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanácselnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Bolyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Bolyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanácselnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell, a gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára. Porcher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcsterületeket, egyebek közt az ipart, kereskedelmet és az energetikát támogató Ganz Ábrahám program, valamint a vállalkozások 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5+5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón, a hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett, és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el.
5: Időjárás.
6: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható. A 6-os főúton sem látok fennakadást, viszont a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán torlódásra kell készülni. A Csepeli úton élénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de folyamatos a közlekedés. A gyártelepi Hévátjárónál a Gyári úton és a úton is torlódásra kell készülni, és a Gyári úton még rendőrök is vannak. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál, hát nem mondom, hogy jól járható, mert elős a forgalom, úgyhogy lassabb tempóra kell készülni, az 51-esen pedig torlódásra kell számítani a két település közötti szakaszon. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok nagyon magatokra, és természetesen ma is számítok a figyelmetekre, bármit láttok, trafi, baleset, torlódás, írjatok vagy hívjatok. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, de ezt mindjárt megmutatom még egyszer.
5: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak itt szeptember 22-én. Hogyha van Móricz nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, mert ők ünneplik ma a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, meg persze minden születésnaposat is. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én már elővettem az őszi kabátokat, most már a szekrény mélyéről, és bevallom őszintén, nekem jól esik most ez a kicsit hűvösebb idő. Egyébként az időjárással foglalkozom még a mai délután folyamán egy kicsit másképp, tehát nyilván elmondom majd azt is, hogy a következő napokban mire számíthatunk, de azért például egy picit részletesebben beszélünk majd arról, hogy leesett az első hó a Tátrában, illetve hogy extrém meleg vénasszonyok nyara érkezik, sőt, már látni, hogy milyen idő vár ránk télen. Úgyhogy ezek a témák is terítékre kerülnek majd a mai délután folyamán, de ebben az órában egyrészt hozok nektek tököli programot, másrészt az óra második felében hát csalásokról lesz szó, ugyanis telefonos csalók fenyegetik az Ausztriában autózókat, hogy milyen trükkel, arról is beszélek majd nektek, illetve bankok figyelmeztetnek arra, óriás bankok egyébként, egy újfajta veszélyre, ami igazából fenyegetheti az interneten vásárlókat, úgyhogy erről is beszélek majd nektek. Madonnával kezdjük az órát, már is jön a Sorry.

Ray Dalton és a Do It Again szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és programokat hoztam nektek, konkrétan most egyet a hétvégére, szombatra, ugyanis szeptember 26-án tartják a Tököli Városnapot, ráadásul 25 éves jubileumi évfordulóról van szó egyébként. Lesz szüreti felvonulás vidám hangulattal, melynek a vége a lovaspályán ér majd véget. Lehet borokat kóstolni, természetesen színes programok kicsiknek és nagyoknak egész nap, amit ígérnek, élő koncertek, fergeteges hangulat egész nap, és hát gyermekprogramokkal is készülnek, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, ugrálóvárral és még sok minden mással, és hát természetesen az étel és az ital kínálat sem hiányozhat a repertoárból, de hát gondolom sokan este mennének például akár egy jó kis koncertre, hát mondom, hogy kik lépnek majd fel hétvégén a Tököli Városnapokon. Egyrészt délután 16:30-tól a Rokonok lépnek majd színpadra, 18 órától érkezik az Álmokfutók, 19 órától a lemezjátszók mögött DJ Dominik, egészen este 9 óráig, majd őket követi, vagy őt követi majd a Happy Gang, érkezik a Shy Guys is, és az estet Péter Schramek zárja majd, legalábbis ami a színpadi programokat illeti, ő 23 órától zenél majd éjfélig, utána pedig szüreti rácbárra várják az érdeklődőket, a talpalávalót pedig az 50 éves Koló zenekar húzza majd, természetesen a délután folyamán egyébként a helyi tánccsoportok és sportegyesületek is fellépnek, ők délután 2-kor érkeznek majd, minden érdeklődőt szeretettel várnak, további programokért pedig látogassatok el Tökölváros hivatalos Facebook oldalára, mert ott minden további információ megtalál.

Petka Ádám és a Boldog akarok lenni című slágere szólt a Lakihegy Rádióban 6,5 perc múlva, pedig 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévők viszont erősödő forgalomra készülhetnek. Például torlódás van a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti részen, és ha már M0-ás, akkor ott a közelében a Kántor utcánál is torlódás alakult ki. Ezen kívül a Gerinc úton is már lassabban lehet haladni, például a Tököli repülőtérnél található körforgalom tollott a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmáknál és a gyártelepi hévátjáró környékén, szintén lassú tempóra torlódásra kell készülni, a gyári úton pedig még rendőrök is vannak. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, az 51-esen pedig torlódás van, és nem csak amiatt, mert Taksonynál a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak ki, hanem azért is, mert baleset történt a két település között. Ha tudjátok, hogy pontosan mi történt, írjátok meg, léci 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom. Vigyázzatok!

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szentmiklósi üzletünkbe.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szentmiklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szentmiklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
7: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
6: Harmadszor rendezték meg a gondos délelőttöt Pesterzsébeten. Szeptember 11-én harmadik alkalommal rendezték meg a gondos délelőttöt, amely ezúttal is hasznos programokkal várta az érdeklődőket. Az eseményen bemutatkozott a szeptember 23-án induló 6-7-es Senior Akadémia, amely a többi között az időseket érintő átverésekkel, az időskor szakaszaival és az 50 év felett jelentkező félelmekkel foglalkozik. A résztvevők emellett a délután alapítvány időseknek nyújtott szolgáltatásairól, valamint egy hamarosan induló kerületi felméréstől is tájékoztatást kapnak. Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterei. Ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A Városgazdálkodási Kft. Ezúttal a Forrás lakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth-Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkolójelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvasható. Szeptember 25-én és 26-án Amerikán rendezik meg a 18. halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék motto köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Melody Maker és a Robban a diszkó szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és már a bevezetőmben is mondtam nektek, hogy csalásokról lesz szó ebben a fél órában, mert bizony elég sok helyen próbálnak minket átverni, például ha Ausztriába mennék, ugyanis adathalás csalásra figyelmeztet az osztrák autópálya kezelő, az Asfinag, most lehet nem jól mondtam a nevüket, majd javítsatok ki nyugodtan. A társaság nevével visszaélve hamis üzenetekkel próbálnak személyes és bankkártya adatokat megszerezni. A csalók akár 3000 eurós bírsággal is fenyegethetik az autósokat. Az üzenetek azt állítják, hogy a címzett érvényes matrica nélkül használta az osztrák autópálya és gyorsforgalmi úthálózatot. Emiatt állítólag tartozása keletkezett. A csalók azt ígérik, hogy a problémát gyorsan rendezni lehet. Ehhez egy az üzenetben megadott linkre kell kattintani, és utólag megvásárolni egy 10 napos autópálya matricát. Az üzenetben szereplő hivatkozás azonban adathalász oldalra vezethet. A hamis weboldal az Asfinag hivatalos felületére hasonlíthat, valójában azonban érzékeny adatok megszerzésére szolgál. A csalás célja, hogy az autós megadja a személyes és bankkártya adatait. A megszerzett információkat később jogosulatlan tranzakciókra használhatják fel. A sürgetést a nagy összegű büntetéssel fokozzák. Az üzenetekben akár 3000 eurós bírságot is kilátásba helyeznek arra az esetre, ha a címzet nem figyelmeztet. A cég most arra figyelmezteti az autósokat, hogy alaposan ellenőrizzék a feladó címét, ne kattintsanak az ilyen üzenetekben található linkekre, és semmiképpen se adjanak meg személyes adatokat. A hamis levelek első pillantásra követhetik az Asfinag arculatát, a feladó e-mail címe azonban már árulkodhat arról, hogy csalásról van szó. A társaság több csatornán, így a honlapján, a közösségi médiában és az UD fizetési felületén is figyelmeztet az adathalász kísérletekre. Az autópálya matricával és az UD-jal kapcsolatos ügyeket ezért érdemes közvetlenül a cégnek a hivatalos felületein intézni. Egyébként mi jártunk már úgy, hogy nem online vettünk matricát, hanem tudjátok, ez a klasszikus régi kiragasztjuk a visszapillantó tükör mögé, és valamiért úgy érzékelték, hogy hát nem volt autópálya matricánk, pedig egyértelműen ki volt ragasztva, lehet, hogy a kamera nem látta rendesen, és hát így is ki kellett fizetnünk a büntetést, úgyhogy egyébként érdemesebb online megvásárolni előre. És másrészt, amit akartam mondani, hogy ott levélben küldték ki egyébként a büntetést, úgyhogy nem hiszem, hogy ők bármilyen online felületen keresztül próbálnának büntetéseket, vagy arról értesítést küldeni, úgyhogy tényleg, ha az osztrákokhoz készültök, akkor figyeljetek erre. És mi pedig megyünk tovább Kim Petrasszal és a Pop Sounddal.

ez után egy újabb csalásról hoztam nektek hírt, hogy így gyorsan egy kalap alatt tudjuk le ezeket a dolgokat, hogy hol, mikor, hogyan akarnak minket átverni, és mire érdemes odafigyelni. Hát ez lehet, hogy egy kicsit futurisztikusnak tűnik sok embernek, viszont rengetegen használják már most is, és óriás bankok figyelmeztetnek. Ugyanis a mesterséges intelligencia alapú ügynökök online vásárláshoz való használata növelheti a csalások, a visszaélések és az adatvédelmi incidensek kockázatát. Erről ír a Reuters. Több bank, köztük a NatWest és a Bank of America közös közleménye alapján. Az MI ügynökök képességei jóval meghaladják a legtöbbek által használt chatbotokéit, mivel nem csak hogy válaszolnak a feltett kérdésekre, hanem önállóan is képesek cselekedni, terveket készíteni és komplex feladatokat végrehajtani, külön programokat és eszközöket használva, a felhasználó minimális közreműködésével. Ennek keretében például a bankkártya adatokat is meg lehet adni az ügynöknek, aki így helyettünk tud szállást foglalni, vagy éppen vásárolni. Habár mindez jól hangzik, a bankok szerint az a baj, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint az iparági szabványok és a fogyasztóvédelem. A fogyasztók nem biztosak abban, hogy a mesterséges intelligencia az érdekeikben fog-e cselekedni. Attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia ügynökök esetleg rossz dolgot vásárolnak, vagy túl sokat költenek, vagy, ami még rosszabb, elveszítik a pénzüket, csalások és visszaélések miatt. Nem biztosak ugyanis benne, hogy védve lesznek-e, vagy kihez kell fordulniuk, ha valami rosszul sül el, olvasható a jelentésben, amely kiemeli a legnagyobb kockázatokat is. Ezek között ott van az, hogy például a mesterséges intelligencia ügynök lekéri az ügyfélkártya adatait, és közvetlenül beírja azokat a weboldalakra, vagy hogy gyengébb védelmet nyújtó fizetési módot választanak. A bankok egy sor javaslatot terveznek megvitatni a politikai döntéshozókkal ezügyben, hogy a terület szabályozottabb legyen. Ennek egyik kulcsfontosságú pontja lenne, hogy fel kelljen tüntetni, ha egy mesterséges intelligencia ügynök részt vesz a tranzakcióban, ahogy az is, hogy nagyobb védelemmel lássák el az ügyféladatokat. Hát igen, még régen attól féltünk, hogy valaki bejön és a párnacihából kiveszi a nagy nehezen összegyűjtött pénzeket, hát úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb veszélyben vagyunk most már az online térben.

A The Chainsmoker felvételével zártuk az órát a Laki Hegy Rádióban, egyébként 3 perc múlva. 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között torlódásra készüljetek, sajnos baleset történt. Hogyha tudjátok, hogy mi pontosan a helyzet, arra felé akkor várom az infókat a 0620-95-95-107-es számra, SMS-ben vagy Viberen, előre is nagyon szépen köszönöm.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Engedj!

0: csábításnak.
1: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
0: Wow, Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Polyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke, új fejlesztéssel bővült a DÁP, folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
3: Időjárás.
4: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 4 óra múlt 3,5 perccel, és kezdjük azzal, hogy baleset történt az 51-esen, Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon, úgyhogy torlódásra kell készülni, meg tudjátok, ott a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat építenek, úgyhogy az is lassítja a közlekedést. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is torlódás van. Dunaharasztiban még a Dózsa-György út főút kereszteződésénél is erre készülhettek. A Csepeli út fővárosi szakaszán Sziget-Szent Miklós irányába szintén torlódás van, ahogy a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is. A Gerinc úton is telítettek a sávok, valamint a Gyártelepi Hévát járó környékén, Gyári úton, Műúton és a Bevásárló központnál is torlódás van. A Műút Csépi út kereszteződésénél szintén és a Műút 510-es kereszteződésénél is lassú a tempó, és torlódás van most már a 6-os főúton az M0-ás közelében, de alapvetően a nullás déli szektora az jól járható Szeged és Győr irányába is. Gyál térségében az M3-as felé viszont lassú tempóra kell készülni az erős forgalom miatt. És egy picit távolabb van, de hogyha esetleg arra felé van dolgotok, akkor jó, ha tudjátok, hogy egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-as autót felől érkezőkre is hatással van. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 22-e van, és milyen szépen süt a nap, élvezzétek ki még akkor is, hogyha egy picit fúj a szél. Hát elő kell venni azokat a vékony átmeneti kabátokat, és szerintem munka után jól esik az embernek mondjuk egy kis séta közben, vagy futás közben, vagy kinek mi a kedvence, kiszellőztetni a fejét, és úgy a nap nehézségeit elengedni. Hát nem hiába mondják egyébként, hogy a mozgás nagyon-nagyon fontos. Hát erről lesz szó az óra második felében is. Egy balatoni testnevelési óráról lesz majd szó, amit szerintem sokan megirigyelnénk, és maradunk a Balatonnál. Egy picit visszatekintünk majd arra, hogy milyen is volt ez az idei nyár. Sosem tapasztalt változást indított el ugyanis a Balatonban az extrém hőkupola, hogy mit pont ezt is kifejtették, úgyhogy hozom a részleteket. Az óra első felében pedig hát egy nagyon szuper gyerekkoncertre szeretnélek titeket invitálni, úgyhogy szerintem kezdjünk bele. Florida és David Guetta már zenél, ez a Club Can't Handle Me, itt a Lakihegy Rádióban az FM 107,6.

Ariana Grande és a We Can Be Friends szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és a gyerekeknek hoztam meg a gyermeklelkű szülőknek egy remek programot október 3-ára szombatra, főleg, hogyha szeretitek a Disney meséket, ugyanis Hercegnő és a Superstar címmel gyermekkoncert show lesz Dunaharasztiban. A Platina Duo Kids szeretettel vár minden kis és nagy gyermeket, valamint a szülőket a Hercegnő és a Superstar című látványos koncertsóra. A műsorokat pedig úgy álmodták meg, hogy minden korosztály megtalálja benne a kedvenc pillanatait. A modern popzene és a legismertebb Disney slágerek hangulatát idéző dalok garantáltan magukkal ragadják a közönséget. A színpadon ezúttal nem a hangszereké a főszerep, hanem a lendületes koreográfiáké, a közös éneklésé, a táncé és a gyerekekkel, valamint a szülőkkel való folyamatos interakcióé. Mindezt olyan látványvilág kíséri, amelyet leginkább a nagyszabású popkoncertekről, fesztiválokról és musical előadásról ismerheti a közönség. A hagyományos díszletek helyett mesebeli világot idéző vetített háttér, animációk varázsolják el a nézőket, amelyeket a dalokra koreográfált 3D hatású lézerek és intelligens fénytechnika tesznek még látványosabbá. Úgyhogy minden hercegnőt, szupersztárt és persze az egész családot várnak egy felejthetetlen zenével, tánccal és varázslatos látvánnyal teli élményre, ahogy már említettem, október 3-án Dunaharasztiban. Jól hangzik egyébként, és pont el is kezdtem gondolkodni azon, hogy nem is tudnék kedvenc Disney mesét választani, mert annyira szeretem szinte mindegyiket. Ha nektek van kedvencetek, írjátok meg, hogy melyik az. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számon.

Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, 6 perc múlva 4:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, és nagyon erős a forgalom minden úton szinte a térségben. Na de kezdjük például Sziget-Szent Miklóssal, a Csepeli úton a város irányába, a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén is torlódásra kell készülni, valamint az Ifjúság úton is sokan közlekednek, úgyhogy ott is torlódás alakult ki. Mint tudjuk, a Bajcsy-Zsilinszky úton felújítás zajlik, és csak északi irányba, tehát az M0 irányába lehet rajta közlekedni, úgyhogy sokan így próbálnak meg egyébként kerülni, és emiatt ott a Gyári úti körforgalomnál is torlódásra kell készülni. Ezen kívül pedig természetesen a Gerinc úton is nagyon lassú az előrejutás, torlódáson a Petőfi Sándor utcában, a Gyártelepi Hévát járónál, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is nagyon lassú az előrejutás, illetve az 51-esen is a két település között. Korábban említettem nektek, hogy volt itt egy baleset, na ezt már nem jelzi a térkép, de a torlódást még mindig. És a Műút 510-es kereszteződésénél szintén mindkét útszakaszon torlódásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, az infókat pedig továbbra is várom a 0620 95 95 107-es számra. Már is Sophie Tucker zenél.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév sziget Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév sziget Szent Miklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban. A Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak vissza arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
9: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
8: Elismerést kapott a Sziget-Szent Miklósi gimnázium tanulója. A Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat vehette át Tuzok Kristóf, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér gimnázium 8. B-osztályos tanulója. Az elismerést szeptember elején a belügyminisztérium dísztermében adták át. A több mint 1000 díjazott közül azok kaptak meghívást az ünnepségre, akik a magyar bajnokságon elért eredményük mellett európai vagy világversenyen is dobogós helyezést szereztek. Tuzok Kristóf az Európa-bajnokságon elért második helyezésével érdemelte ki az elismerést. Senior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírás. Olvashatók. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tunik és a Füst láng nélkül című slágerük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és ahogy a bevezetőmben is mondtam, ebben a fél órában egy picit a Balatonnal foglalkozunk, de nem azért, mert siratjuk a nyarat, de még azért visszakacsingatunk például egy elemzés kapcsán a nyárra, ugyanis nem túlzottan okos dolog egyfelől picsogni, panaszkodni az árva szúnyogok és az alga virágzás miatt, miközben folyamatosan öntjük a betont a Balaton partjára. Így fogalmazott a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója a Balaton Fejlesztési Tanács siófoki ülésén. Hát a beszámolók szerint dr. Vasas Gábor a korábban szabad strandként használt Fonyódi területen a Pogányvölgyi víztorkolatnál jelenleg megkezdett 99 lakásos négy szintes társaszáz építésére is utalt, kivetítőn bemutatva egyébként a helyszínt. A kutatóintézet korábban állást is foglalt egyébként az ügyben, és ellenezte az építkezést. Na, de nem is erről akarok leginkább beszélni, sokkal inkább arról, hogy a professzor kitért arra is, hogy idén nyáron milyen hatásait lehetett érezni a klímaváltozásnak a tónál. A kialakult extrém hőkupola hőhullám hatásaként a Balaton vízhőmérséklete még 3-5 méteres mélységben is elérte a közel 30 Celsius fokot, ami korábban teljesen ismeretlen jelenség volt. Ez pedig elindított egy eddig szintén nem tapasztalt turbulens változást a tóban. A korábban alga és transzparensmentes víz másfél hét alatt teljesen megváltozott. A melegetés hatására az algásodás már nem csak a nyugati medencére korlátozódott, hanem a tó jelentős részén megjelent. Az óriási mennyiségű árvaszúnyog rajzás, ami nem tévesztendő össze a csípőszúnyogokkal, zavarta a turizmus, de a tó számára egyébként létfontosságúnak mondható, ezt is mondta a főigazgató, és kifejtette, hogy szúnyoglárvák a tó üledékében lévő szerves anyagokat fogyasztják. Amikor kirepülnek, több tízezer tonnányi szerves anyagot és tápanyagot vonnak ki, és visznek el a tó ökológiai rendszeréből. Emellett a halállomány legfőbb táplálékbázisát jelentik. Árva szúnyograjzás korábban is létezett, de most azért kellemetlenebb a hatása, mert a klímaváltozás miatt felerősödtek a naplemente utáni észak-észak-nyugati száraz légáramlatok. Ezek a szelek a kirepülő árvaszúnyog tömeget pont a part menti, főleg a dél-délkeleti 500 ezer méteres sávba fújják be, ahol a fények még inkább odabonzzák őket. A parttól 2 kilométerre a lakosság már semmit nem érzékel ebből. És még visszatérve az apadásra, 100 évvel ezelőtt a Balaton vízszintje természetes módon akár 1 métert is ingadozott, amit a természet közeli partvonal és a társadalom is gond nélkül tolerált. Erre is rámutatott dr. Vasas Gábor. A mai merev, kikövezett és beépített partfalak mellett a társadalom már 10 cm-es vízcsökkenéseknél is pánikol. A klímamodellek szerint a következő 10-30 évben a Balaton vízszintje a külső vagy belső vízpótlási kísérletek ellenére is drasztikusan mozog.

Justin Bieber után egy picit gondolkodjunk el a tesi órákról. Hát ezt a szót kiejtem, kevés olyan ember létezik, aki azt mondja, és az jut egyből eszére, hogy azt a mindenit, hogy én ezt hogy imádtam mindig is, általános és középiskolában is. Na, mondjuk épp pont ezt a tábort erősítem, mert én nagyon-nagyon szeretem tesizni, de az biztos, hogy szerintem sokan szeretnének például Balaton-Almádi iskolába járni a következő hír hallatán, ugyanis képzeljétek, vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán, ezt írja az MTI. A vízisport idén ősszel került a tananyagban, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó. Azt írták egyébként, hogy az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Egyébként korábban volt olyan kezdeményezés is, hogy receptje írják fel a vitorlázást a siófoki orvosok. Na mindegy, ez már egy másik téma, minden esetre szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Hát adott, ott van a tó, ott tanulnak mellette, hát miért ne lehetne, hogy vitorlázni megtanuljanak az ott élő gyerekek. Én pont ezen gondolkodtam már nagyon sokat, hogy itt van nekünk is a Kisduna, Nagyduna. Miért nem lehet tesi óra keretében például evezést oktatni? Szerintem az is egy jó program lenne. Nem volt erre még valamilyen kezdeményezés? Ha tudtok erről, akkor léci írjátok már meg, vagy hívjatok fel 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

0: nem látom, nem biztos, hogy megismertem volna ebben a dalban Miley Cyrus hangját, pedig ő énekelt Mark Ronsonnal, közös dalokkal zártuk az órát, 4 perc múlva pedig 5 óra van, és azt mondtam nektek az előző fél órában, hogy torlódás van az 51-esen, de már nem jelzi a balesetet a térkép, hát most újra itt van, és van róla infóm is, köszönöm hallgatónak, aki név nélkül elküldte az üzenetét a 0620 95 95 107-es számra, ugyanis 3 személyautó ütközött az 51-esen Taksony térségében, a 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás pedig mindkét irányban meghaladta az 1 kilométert. Nem tudom, hogy merre érdemes kerülni, ha erre is van tippetek, jöhet továbbra is a 0620 95 95 107-re. Előre is köszönöm szépen.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Balatonfalkihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyere el a Borbély tűzév telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból.

0: és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Új tagokat nevezett Kitar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.
2: Időjárás.
3: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 5 óra múlt 4 perccel, és kezdjük azzal az információval, amit az útinform is megerősített. Sajnos baleset történt az 51-esen Taksony térségében. A 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás mindkét irányban meghaladta az 1 kilométert, úgyhogy érdemes más útvonalat választani. Egyébként az 510-es viszonylag jól járható, a Dunaharasztin lévő felén azért lassú a haladás, és ott a főút és az 510-es kereszteződésénél is torlódásra készülhettek. A nullás déli szektorán az M5-ös irányában a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi kihajtó között erős a forgalom és szakaszos lassulásra is készülhettek, illetve torlódás van Gyál térségében is az M3-as irányában. Torlódás van a 6-os főúton is az M0-ás közelében, és telítettek a sávok a II. Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli, Lakihegyi, valamint Halásztelki szakaszán és a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós irányában. Sziget-Szent Miklóson belül az Ifjúság úton kell számítani lassabb tempóra, valamint a Gyári úton, a Gyári út Csépi út kereszteződésénél és ott a gyártelepi hévátjáró környékén, valamint a Gerinc úton is. Az 51-es délebbi szakaszán, tehát Majosháza, Áporka, Kiskunhalas háza térségében én úgy látom, hogy folyamatosan lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
2: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
4: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és kitartást azoknak, akik éppen hazafelé araszolgatnak valamerre. Én hozom ebben az órában is a legjobb slágereket, sőt, programot is szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, pláne hogyha szerettek sütni, főzni, akkor érdemes velem tartani, hiszen van egy remek felhívás, amire remélem, hogy nagyon sokan fognak majd jelentkezni. Az óra második felében pedig, ha valakit érdekel az, hogy milyen idő vár ránk a télen, akkor mindenképpen érdemes velem maradni, ugyanis van egy központ, úgy hívják, hogy Európai Középtávú Előrejelző Központ, és hát elkészült a szezonális előrejelzése, minden hónapban 6 hónapos időtávra készült, tehát már az egész telet magában foglalja, úgyhogy elmondom majd azt is, hogy mit mondanak jelen pillanatban 6 hónapra előre, tehát megnézzük a téli hónapokat, aztán pedig kiderül, hogy lesz még vénasszonyok nyara, avagy sem. Ellie Goulding és a Burn pedig már is szól.

Ez volt a Born to Love-ja itt a Lakihegy Rádióban Gabri Ponte előadásában, és sütni, főzni szeretőknek ajánlanám a figyelmébe a következő lehetőséget. Hát kezdjük a sütivel, ugyanis a legfinomabb Sziget-Szentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Amatőr versenyzőket várnak a egyébként a megmérettetésre. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászlé főző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon olvasható. És mondtam, hogy sütni, főzni szeretőknek a figyelmére számítok, úgyhogy most utóbbi jön, ugyanis 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szentmiklóson a Csepel-szigeti halászlé főző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát a szervezők biztosítanak. Fűszerekről, apró halról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, és hát további információ erről a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvasható. Én sok sikert kívánok mindenkinek, nagyon kíváncsian várom, hogy a süti versenynek ki lesz a győztese, milyen alkotások készülnek majd, és hát természetesen a halászlében is azért mindig van egy kis csavar, mindenki másképp készíti, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy 2026-ban melyik lesz a befutó. És megyünk tovább Natalie Imbruglia dalával. I'm

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és 6 perc múlva 5:30 térségi hírekkel megyünk majd tovább. Előtte a közlekedőknek mondanám, hogy korábban 3 személyautó ütközött az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás pedig mindkét irányban meghaladta az 1 kilométer, tehát Taksony és Dunaharaszti térségében nagyon lassú az előrejutás, és az 510-esen is mindkét településnél torlódásra készülhettek, ahogy egyébként a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, és a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is ez a helyzet. A Nullás déli szektorán is élénk a forgalom, torlódásra az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába kell számítani. Vigyázzatok magatokra, a hírek előtt jön még Jay-Z is egy dallal. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620-929-0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerinte fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
9: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
8: Két napig tartó vegyszeres gyomírtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV HÉV ZRT tájékoztatása szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomírtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Három hónapos online nyelvtanfolyam indul Dunaharasztin. A Tinglish Oktatási Központban szeptembertől hetente egyszer hétköznap délutánonként foglalkoznak az angol emelt szintű érettségi és középfokú nyelvvizsga előtt álló diákokkal. A kislétszámú csoport tagjai az elkövetkező időszakban 12 másfél órás alkalmon vesznek majd részt, amelyekre bárhonnan becsatlakozhatnak. Az oktatók beszédközpontú gyakorlatias feladatokkal készítik fel a tanulókat az olyan nemzetközileg és államileg is elismert nyelvvizsgákra, mint a Cambridge és az Eura Exam. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.com tinglish.hu weboldalon érhetők el. Szigetbecse a lakosság véleményét várja a kulturális programokról. A Petőfi kulturális program lakossági megítélését és közösségi hatásait méri fel Szigetbecse önkormányzata. A 2024-ben elindított program keretében a résztvevő települések különböző kulturális partnerintézmények színvonalas rendezvényeit és programjait vehetik igénybe. A program további tervezéséhez fontosak a helyi lakosság tapasztalatai és visszajelzései, ezért kérdőív kitöltésére kérik mindazokat, akik már részt vettek a Petőfi kulturális program szigetbecsei eseményein, illetve azokat is, akik a jövőben szívesen látogatnák ezeket a rendezvényeket. Szigetbecséről legalább 20 kitöltött kérdőívre van szükség. A válaszokat október 15-ig várják.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Mish Music és a Hideg tél című felvétel szólt a Lakihegy Rádióban, és nagyon passzol, legalábbis így a cím alapján a következő hírhez, amit szeretnék veletek megosztani, mert lehet, hogy bele sem gondoltatok, de 3 hónap múlva ilyenkor már nagyon fogjuk várni a karácsonyt, és már látni, hogy milyen idő vár ránk téren. Az Európai Középtávú Előrejelző Központ szezonális előrejelzése minden hónapban 6 hónapos időtávra készül, tehát már az egész telet magában foglalja. A várható eltérések pedig a 24 éves modell klímához képest kerültek kiszámításra. A késő őszi és koratéli hónapokat lefedő november-december-január időszakban a Kárpát-medence és Közép-Európa döntő részén +1 és +2 fok közötti pozitív hőmérsékleti anomáliát látni. Ez azt jelenti, hogy a tél első fele az átlagosnál jóval enyhébben indulhat. A tartós kemény fagyok kialakulásának valószínűsége pedig alacsony, miközben az atlanti és mediterrán áramlások dominálhatják a térség időjárását. Eközben egy pozitív csapadék anomália zóna nyúlik be az Atlanti-óceán és Nyugat-Európa felől. Hazánk területe a 0-50 mm közötti, helyenként pedig az 50-100 mm-es pozitív eltérést mutató tartományba esik. Ez pedig arra utal, hogy a télen az átlagosnál aktívabb ciklon tevékenységekre és gyakoribb frontátvonulásokra számíthatunk, amely az átlagosnál bőségesebb csapadékot szállít a térségbe. A december-január-februári időszakban ugyanazok mondhatók el, mint korábban, ám még hangsúlyosabban látni, hogy a tél folyamán a nyugati-délnyugati enyhe nedves légtömegek beáramlása lehet a meghatározó, így a többlettel kombinálva a csapadék jelentős része síkvidéken inkább eső formájában valószínű, mint sem megmaradó hóként. A tél végét és a kora tavaszt magában foglaló január-február-március időszakban a pozitív anomália kismértékben finomodik, de a Kárpát-medence továbbra is a +0,5 és 1 fok, illetve helyenként a +1, +2 fok közötti tartományban marad. Ekkora pozitív csapadék anomália is visszaszorul, azonban szárazságra vagy tartós csapadék hiányra utaló jelzések egyetlen vizsgált téli időszeletben sem mutatkoznak hazánk területén. Összességében tehát a hőmérsékleti és csapadék anomáliák együttes képe alapján a 2026-27-es tél Európában és Magyarországon is a szokásosnál enyhébbnek és bőségesen csapadékosnak ígérkezik, kifejezetten erős mediterrán és atlanti hatásokkal. A tartós szibériai eredetű hideg esélye a szezonális átlagok szintjén alacsony marad. Hát meglátjuk, hogy valóban így lesz-e. Minden esetre, ha bőséges lesz a csapadék, szerintem annak nagyon fogunk örülni.

Drake és a Which One szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és folytatjuk további időjárással, ugyanis hétfőre elérte hazánkat a napok óta előrejelzett hidegfront, amely véget vetett a nyarat idéző nappali melegnek. Egészen pontosan egy sarkvidéki hidegbetörésről van szó, ami azért az évezen szakaszában fagyott nyilván még nem hoz, de napokig átlag alatti hőmérsékletet produkál. A frontból leszakadó hideg légörvényeknek köszönhetően a jelenség péntekig meghatározza időjárásunkat, miközben jelentős országos csapadékot egyébként nem hoz. Tovább dübörög az asszály szombattól, aztán rendhagyó, idézőjeles exkluzív vénasszonyok nyara veszi majd kezdetét, mondja Molnár László meteorológus. Mondom is a részleteket, ugyanis szerdáig bárhol helyenként előfordulhat azért némi csapadék, a legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben. Ott záporok, elvétve zivatarok kialakulása várható. Csütörtökön aztán egy úgynevezett magassági hidegfront érkezik, ez már több helyen okoz majd záporokat, zivatarokat, az ország nagy részén pár milliméternyi csapadékra számíthatunk. Mindeközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik. A következő napokban várható 20 fok körüli maximumok 2-4 fokkal múlják alul. A szeptember végének egyébként az átlagát. Pénteken viszont már csak elvétve számíthatunk esőre, maradnak a 20 fok körüli csúcsok, szombatra pedig megszűnik a hideg utánpótlásra. Betör a vénasszonyok nyara, a globális felmelegedés és az El Niño összeadódó hatása miatt átlag feletti 22-27 fokos csúcshőmérsékletekkel. Persze nem egyik napról a másikra, szombatra száraz lesz 19-24 fokkal, majd fokozatosan melegszik az idő. Az ok egy Skandinávia és Oroszország felett terpeszkedő anticiklon, ami keleti-délkeleti irányból hoz száraz, meleg légtöveget. Hát legyen így, vagy ne legyen, nem tudom, csapadékot azért hozzon egy kicsit, legalábbis én így vagyok vele. Viszont ezt a 22-28 fokot lehet, hogy megirigyelnék a szlovákok, ugyanis leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részében ma reggel. Az Alacsony Tátrában és a Magas Tátrában, és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magas hegységben is már megfigyelhető a nyári szezont követő kialakult első hótakaró, úgyhogy figyelmeztetik is a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magas hegyi régiókban ezekkel a körülményekkel kell számolni a várható felmelegedésre tekintettel. Arra lehet számítani, hogy a hótakaró egyébként a hétvégén majd el.

0: Horváth Tamás és a Fehér Holló zárta az órát a Lakihegy Rádióban, 2,5 perc múlva pedig 6 óra van. Friss hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévőknek még mindig azt tudom mondani, hogy 3 személyi autó ütközött az 51-esen Taksony térségében. A 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás mindkét irányban továbbra is több mint 1 kilométer, úgyhogy hosszabb menetidővel kell készülni. Vigyázzatok magatokra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Látáshónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a pesti Vigadóban. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége.

0: közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmény miatt nyomoznak az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. 6 embert vittek kórházba a klorgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klorgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futni vágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés, a nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a 2 vagy 4 fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.
1: Időjárás.
0: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 6 óra után vagyunk 3,5 perccel, és továbbra is erős a forgalom. Például a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában az M0-ás előtti szakaszon torlódásra készüljetek. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán is lassú az előrejutás, valamint Lakihegynél is torlódásra kell számítani. És a Gerinc úton is továbbra is nagyon erős a forgalom, és ott a Tököli repülőtérnél talál körforgalomnál és a bevásárlóközpont környékén is torlódásra kell készülni, meg egyébként a bevásárlóközpontnak a parkolójában. Aztán a Csépi út Műút kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódás van, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is nagy a torlódás, és Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton és a Németi úton is torlódás van. És korábban már említettem nektek, hogy baleset történt az 51-esen, méghozzá Taksony tér térségében, 3 személyi autó ütközött össze, és az útinform még azt írja egyébként, hogy félpályán halad a forgalom a 20-as kilométernél, és a torlódás mindkét irányban 1 kilométer hosszú. Ha esetleg már folyamatos a közlekedés, minden sáv járható, akkor azt írjátok meg, mutatom is az elérhetőséget, és előre is köszönöm szépen.
4: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, szeptember 22-én kedden, bízom benne, hogy nagyon jól telt a napotok. Én pedig hozok nektek városnapi programokat, hiszen 4 napon át bulizhatunk majd Sziget-Szent Miklóson. Na jó, egyébként nem csak buliról lesz szó, de többnyire igen, de ebbe tényleg a kultúra elég széles spektrumán játszanak majd a szervezők, úgyhogy egyet. egyet-kettőt én is megemlítek, a térségi sportélet híreivel is foglalkozom majd, aztán az óra második felében a kutatók éjszakájáról is hozok infókat, mert remek programokkal várják majd az érdeklődőket, illetve egy kicsit kiokosítjuk magunkat, hogy akkor a WC lefolyójába mit lehet és mit nem lehet leönteni, mert bizony elég komoly károkat tudunk okozni. Neo Neyer pedig már is kezdi az órát, szól tőlük a Give Me Everything Tonight. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

Lakéhegy Rádió helyben vagyunk. Először rendezik meg idén a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson, mert elképesztően sok programon lehet részt venni. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos program sorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoir ad koncertet. 8:30-tól a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé, és ez még csak a pénteki nap programja volt. Szombaton, október 10-én a Kéktó Szabadidő Parknál maradva este 6 órától az idei Rocksziget különdíjas zenekara, a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért érdemes ellátogatni a sárgaház.com-ra, mert egyébként már csütörtökön elkezdődnek a programok egy jó kis filmvetítéssel, aztán szombaton még komoly zenei koncert is lesz Ádám Jenőre emlékezve, és hát vasárnap kora délután, délelőtt, most így hirtelen nincs előttem a papír, de még gyermekprogramokkal, hát ilyen mini gyereknapra is várják majd az érdeklődőket, de hát ahogy tudunk meg több és több információt ezekkel kapcsolatban, természetesen hozzuk majd nektek.

Laki egy rádió helyben vagyunk, 7 perc múlva 6:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, és a sporthírek előtt azért még az úton lévőknek mondanám, hogy korábban 3 személyautó ütközött az 51-esen Taksony térségében, és a 20-as kilométernél még mindig félpályán halad a forgalom, a torlódás pedig mindkét irányban meghaladta az 1 kilométert, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni. És akkor most egy gyors sporthír, hiszen a második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Szigetszent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékos a Székely Penge Pál. A térségi sportoló a 4 megmérettetésen 2-szer a legjobb 8-ig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végigbírjon egy ilyen megterhelő 2 napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel. Szépen gratulálunk nekik. A hírek előtt pedig jön még a Maroon 5. Baby!

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
7: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
6: Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az aljáró jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
8: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozhat összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
6: Élményekkel gazdagodtak a pesterzsébeti szeniorok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg szeptember 8-án az első pesterzsébeti szenior kirándulást. Az idei program résztvevői a Szentendre és Szabad szombattéri Néprajzi Múzeumba, a skanzenbe látogattak el, ahol tartalmas programok és közösségi élmények várták őket. A nap tárlatvezetéssel kezdődött, a muzeológusok segítségével a résztvevők megismerhették az Alföld, a Kisalföld és az Észak-Tisza vidéke 19. századi mindennapjait. Emellett megtekinthették az erdély népi kultúráját bemutató új tájegységet is. Ezt követően a szeniorok saját tempójukban fedezhették fel a múzeumot, gyalogosan vagy a skanzen kisvonatával járhatták be a történelmi épületek és kiállítások helyszíneit. A program többek számára nosztalgikus élményt is jelentett, hiszen a régi házak és intézmények a korábbi évtizedek emlékeit idézték fel. A szervezők szerint a kirándulás nem csak kulturális programként volt fontos, hanem a közösségi kapcsolatok erősítésében is szerepet játszott.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a kvantum számítógépektől a vörös lidércekig összesen 133 programmal várják az érdeklődőket a HunRen Magyar Kutatási Hálózat intézményei a kutatók éjszakáján. A közlemény szerint szeptember 25-i, 26-i rendezvénysorozaton, tehát ezen a héten pénteken, szombaton a hálózat 9 intézménye nyitja meg kapuit Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden. A látogatók laborlátogatások, kísérletek, interaktív bemutatók és előadások segítségével olyan kutatási helyszínekre is bepillanthatnak, amelyek ritkán nyílnak meg a nagy közönség előtt. Hát nézzük a Martonvásárit, az sincs messze tőlünk. A HunRen Agrártudományi Kutatóközpont Martonvásári Agroverzum Tudományos Élményközpontjában a Mezőgazdasági Intézet távérzékelési kutatásait és azok mezőgazdasági alkalmazásait mutatják be. Hát és ezt össze lehet kötni nagyon szépen ott a parknak a megtekintésével, ajánlom a figyelmetekbe. A másik, ami szerintem érdekes lehet Budapesten, a HunRen Stakiban humanoid robotokkal, drónszimulációval, autonóm járművekkel és technikatörténeti érdekességekkel találkozhatnak az érdeklődők. A HunRen Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben a mesterséges intelligencia és a matematika kapcsolatát járják körül. Kitérnek arra is, hogy miként segítheti a mesterséges intelligencia a történelmi dokumentumok feldolgozását, és meddig juthat a legnehezebb matematikai problémák megoldásában. A HunRen Természettudományi Kutatóközpontban az agykutatásról az anyagtudomány területéig kapcsolódóan számos program várja a látogatókat, akik bepillantást nyerhetnek. Egyebek mellett az elektroenkefalográfiás, vagyis EEG vizsgálatokban, az őssejt és a daganat ellenes kutatásokban is. Ez áll a közleményben, és most csak néhányat ragadtam ki, úgyhogy nézzetek utána, most héten, pénteken, szombaton várnak titeket ilyen szuper programokkal.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a kutatók éjszakája után egy egészen más témát hozok most, hiszen minden háztartásban előfordul, hogy megromlik egy étel, a sütés után olaj és megdermed zsír marad a serpenyőben, és hát a leggyorsabb megoldásnak tűnhet, ha mindezt egyszerűen a WC-be öntjük, majd lehúzzuk. Ez a rossz szokás azonban súlyos károkat okozhat, erről biztos hallottatok már, de jobb ezt feleleveníteni. A WC-be öntött olaj ugyanis nem tűnik el a vízzel együtt. A kagyló nyílása tágasnak látszik, mögötte azonban szűkebb kanyarokkal és illesztésekkel tagolt csőrendszer húzódik. A zsíradék már egyetlen háztartásban is komoly problémát idézhet elő, nagyobb mennyiségben pedig a települési szennyvízhálózat működését is veszélyeztetheti. Na már nem tudok beszélni. A forró olaj a hidegebb csőszakaszokon gyorsan lehűl, megdermed, majd megtapad a vezeték falán. A zsírréteg egyre vastagabbá válik, szűkíti a cső keresztmetszetét, végül pedig teljes dugulást okozhat. Ezt mondta a Teolnak Takács Péter, a Vízi Közmű ZRT vezérigazgatója. A szakember kifejtette, hogy a zsíradék a központi csatornában találkozhat a nedves tördőkendőkkel, hajszálakkal és más le nem bomló hulladékokkal. Ezekből rendkívül kemény, nehezen eltávolítható zsír tömbök, úgynevezett zsírhegyek alakulhatnak ki. Eltávolításuk jelentős munkát és költséget jelent a szolgáltatónak, súlyosabb esetben pedig a szennyvíz az ingatlanokba is visszaáramolhat. A túl forró zsíradék közvetlen károkat szintén okozhat, a hirtelen hőhatástól megrepedhet a WC porcelánja, de a műanyag lefolyó csövek és azok illesztései is megsérülhetnek. Úgyhogy a romlott étellel ugyanez a helyzet, a csatornahálózat nem hulladékgyűjtő, a rendszer a szennyvíz elvezetésére szolgál, ezért minden olyan anyag, amely nem odavaló komoly üzemeltetési problémát okozhat. Na de vissza akkor az olajra, a használt sütőolajat először hagyni kell teljesen kihűlni, majd jól zárható műanyag flakonba kell tölteni. Ezután kijelölt gyűjtőponton, hulladékudvarban vagy használt olajat átvevő üzletnél adható le. A romlott ételt a kommunális hulladékgyűjtőbe kell tenni, a megfelelő növényi maradékokat pedig komposztálhatjuk. Húsokat és zsíros ételeket azonban a házi komposztba sem ajánlott dobni. Szóval ezekre azért figyelj.

0: Válogatva a Help Krisz és az igazi szerelem érkezik majd rögtön az óra elején, aztán jön Berecki Zoltán a Száj velemmel, Follow the Flow és a Szívrabló, New Levelen pályára valahol, Azaria is velünk lesz, Diaz és Mente és az Így volt szép, Pápai Jóci, Szökjünk el, na jó, nem sorolom fel az egész órát, maradjatok velünk és akkor megtudjátok, mivel kedve a 8 óra után jön az Itt élünk című riport műsorunk, ami ezúttal Tökörről jelentkezik, és a polgárőrséget ismerhetitek meg kicsit közelebbről, aztán pedig 9 óra után a süsfelnap legjobb pillanataival érkezünk, és, vagyis hát nem mi, hanem a lányok, vagyis Szandi és Betty, akik holnap reggel is várnak majd élőben titeket. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és további kellemes estét, jó rádiózást kívánok, Petyko Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedves

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Vegyszeres gyomírtást végez a Máfhév Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
6: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
5: Vegyszeres gyomírtást végez a Máfhév Sziget-Szent

0: Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végezve egyszeres gyomirtást a Mávhév sziget Szent Miklós területén. A munkálatok a hév vágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútizen biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Finn Baráti Kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes események közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
1: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
0: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar-Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
2: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a Magyar-Finn Baráti Társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Két napig tartó vegyszeres gyomirtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV-Hév ZRT tájékoztatása szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomirtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az azzal járó jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
5: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
0: Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget, a település önkormányzat külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
6: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8
3: 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város Önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piac téren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a Hév megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy Hév megállótól is indulnak a koncertbuszok.
0: Szenior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosár csapatának kerete. Az NB1-es klub vezetőedzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a 2 szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyikük nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
4: Időjárás.
0: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
4: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szentmiklóson. Vegyszeres gyomírtást végez a Máthév Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szentmiklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szentmiklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
5: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
4: Vegyszeres gyomírtást végez a Máthév Sziget-Szentmiklóson. Szeptember 24-én csütörtök és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomírtást a Máthév Sziget-Szentmiklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomírtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Máthév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a magyar-finn baráti

0: Kör szeptember 17-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a baráti kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A baráti kör munkájának egyik meghatározó eleme a Szigetszentmiklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
1: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
0: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Szigetszentmiklós alpolgármestere a Magyar Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
2: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a Magyar Finn Baráti Társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Szigetszentmiklós és Oulu között.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Két napig tartó vegyszeres gyomírtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV Hév ZRT tájékoztatása szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomírtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az azzal járó jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
5: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával a természetéből adódóan, az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
0: Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget, a település önkormányzat külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
6: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piactéren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hív megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hív megállótól is indulnak a koncertbuszok.
0: Szenior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelvi iskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kis létszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának kerete. Az NB1-es klub vezetőedzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a 2. szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyikük nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
3: Időjárás.
0: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
3: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
4: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
4: FM 107.
7: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riportműsora az Itt élünk, melyben ezúttal a tököli parkerdőbe indulunk. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakrabban találkozhatnak az itt élők polgárőrökkel, hiszen külön parkerdei csoport alakult a Tököli Polgárőr Egyesületen belül. De hogy miért volt szükség a csoport létrehozására? Milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt időszakban, és milyen problémákkal találkoztak a járőrözések során, az az előttünk álló szűk egy órában kiderül. A parkerdei csoport vezetőjével, Kópis Andrással, helyettesével, Majorosi Péterrel és Králik Zoltánnal beszélgetünk, majd akik mindhárman tagjai a parkerdei csoportnak. Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével pedig arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet valakiből polgárőr, és városi szinten mennyi szolgálatot is teljesítenek az egyesület tagjai. Vele egy rögtönzött parkerdei terep szemlére is elindulunk, hogy megnézzük, mit tapasztalnak szolgálat közben a tököli polgárőrök. Ez tehát a mai műsor tartalma. Röviden, most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a tököli parkerdő.

0: vidéken.
1: Itt élünk.
2: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
3: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín ezúttal a Tököli parkerdő, éppen itt a táblánál ácsorgunk, de nem biztos, hogy csak itt ezen a helyszínen folytatódhatna ez a mai beszélgetésünk, hiszen a Tököli Polgárőr Egyesület új csoportja, a parkerdei csoport nemrégi megalakulása óta valószínűleg itt rója a kilométereket az esti éjszakai órákban, ez is majd kiderül a következő szűk fél órából. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a kis csapatnak, csoportnak. Honnan is jött ez az ötlet, hogy egyáltalán ezen a területén is a városnak megalakuljon egy ilyen kis polgárőr egység?
4: Én pár éve gondolkodtam ezen el először, és idén beszélgettem a polgármester úrral, hogy mi lenne, ha mit csinálnénk egy helyi polgárőrséget. Ő javasolta, hogy jó, és így megalakultunk, és a fiúkat összehoztam.
3: Volt már ennek valami előzménye is még emellett? Ki hogy került képbe egyáltalán? Ki hogy került a csapatba?
5: Én ugye 8 éve lakok itt a Tököli parkerdőben, és sajnos Covid utáni időszakban az erdő látogatóknak azon része is megérkezett a parkerdőnkbe, akik nem vigyáznak feltétlenül az erdőre. Tehát így a megalakulásnak az is volt az egyik alapköve, hogy az erdésszel, az erdészettel együttműködve, egy picit így az edukációt is felépítve, az erdőben található problémákat megpróbáljuk felügyelni és kijavítani. Ilyenekre gondoltunk közösen, hogy például a tűzgyújtási tilalom megszegése, ugye ez egy nagyon nagy gondot jelenthet nem csak a parkerdőben, hanem a környező lakosságokban is. Sajnos a rongálások az erdőben azok is egyre sűrűbben történtek, tehát a különböző padok, pihenőhelyeknek a rongálása is előfordul viszonylag sűrűn. A szemetelés az mindennapos probléma. Az erdőben rengeteg szemetet lehet szedni. Érdekes dolog, hogyha valaki bemegy az erdőbe és beviszi magával az üdítős flakonját, akkor teli és üresen vajon miért nem tudja kihozni. De természetesen sajnos problémát okoz a kutyával való sétáltatás is, hogy a gazdák nem feltétlenül szeretik pórázba tenni a kutyájukat. Ebből is vannak problémák itt a területen. Ez azt gondolom, hogy ez az erdészeti része, az erdővel kapcsolatos része, de sajnos nem csak ezek a gondok vannak a parkerdőben.
3: Hogyha megengeded így a személyes vetületet is, hogyha egy picit idehozhatom, nem biztos, hogy azon hallgatóink, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, emlékeznek, de mi beszélgettünk a Kinizsi 100 teljesítménytúra kapcsán itt az erdőben. Barangoltunk, bolyongtunk egy kicsit, tehát mondhatni ez sejteti is a következő kérdésre a választ, hogy miért is tartottad ezt fontosnak, tehát ezt a természetvédelmi részét gondolom innen jön ez nálad, hogy mindenképpen a szűkebb, tágabb lakókörnyezetedet, azt a területet, ahol nap mint nap sétálsz, rendben lásd.
5: Igen, innen is ered természetesen, erről akkor is beszélgettünk 2 évvel ezelőtt körülbelül, hogy környezetvédelem az mennyire fontos, de ahogy kezdtem is, a tűzvédelem is nagyon fontos, tehát az idei évben ugye nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és talán még mindig nincsen sajnos vége. Rengeteg tűzeset történik az országban, és pont Andrással egy pár héttel ezelőtt, egy ilyen hajnali 3-kor sikerült találnunk az erdő területén, az egyik tisztáson egy 20 fős fiatalokból álló társaságot, akik sajnos tüzet is gyújtottak. Hát ez egy elég veszélyes dolog. Kevesen tudják, ugye például, hogy tűzgyújtási tilalom alatt a tűzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani, hiszen tényleg egy pillanat alatt meg lehet a probléma.
3: És itt akkor lassan körbeérünk, és hogyha már a kutyás téma, rögtön itt tértem volna át rád, Zoltán, hiszen kutyával állsz most itt, szépen megkötve egyébként rendesen, ahogy annak lennie kell, itt van Artúr is, te hogyan és miként csatlakoztál?
6: Igen, hát én András buzdítására csatlakoztam, amikor felvetette az ötletet, úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy jelenlét legyen, és járókelőket, a kétes arcok kicsit lássák azt, hogy van itt valami hatósági jelenlét.
3: Már Szigethalmot elhagyjuk, kicsit itt összefolyik Tököl és Szigethalom. Sokan tévesen is hivatkoznak rá, hogy azt hiszik, hogy Szigethalmon vannak, amikor a Tököli parkerdőben vannak, de Tökölön vagyunk. Tehát erre felé itt a Dunasétányon csak az közlekedik, az jön, akinek erre dolga van, nem?
4: Itt lakik legtöbbször, azok jönnek, és azért jó, hogy megalakultunk, mert a közbiztonságot egy kicsit erősítettük a jelenlétünkkel, és az emberek bizalmát élvezzük nagyon. És ezt érzik a lakókon.
3: Hányan vagytok most?
4: Most összesen 10.
3: És mindez egy augusztusi megalakulás után. Ez is egy fontos dolog, ez a közösségszervezés része, hogy hogy sikerül rávenni itt a gondolom környékbeli lakók vagytok mindannyian, arra, hogy azért szabadidőből áldozzon az ember nem keveset arra, hogy rendben tudja a lakókörnyezetét.
4: Ez az egyik, meg tudom győzni az embereket, hogy kell. És jönnek a barátok, az ismerősök, és először hárman voltunk, és utána minél több emberre találkoztunk az utcán, beszélgettünk, és beléptek hozzánk. Hivatalosan 5 vagyunk, de 10 vagyunk. Most adjuk le a papírokat a elnökasszonynak mai nappal a többiekét.
3: Hogy néz ki nálatok egy nap? Minden nap van-e járőrözés? Most természetesen nem minden kulisszatitkot elárulva, de mégis hogy zajlik egy ilyen járőrszolgálat itt a parkerdő területén?
4: Megpróbálom minden este kilenni, igyekszünk. És az időpontot nem mondjuk meg, hogy mikortól hány óráig.
3: De hogy van akkor egy menetrend?
4: Van egy menetrendünk, és mindig 2 vagyunk. De mindenki elérhető, ha gond lenne, akkor többen vagyunk egyből.
3: Új járművel gyarapszik a Tököli Polgárőr Egyesület, jelesül a parkerdei csoport, de most még, amíg nem kapjátok ezt a járművet meg az önkormányzattól, amely a közterületfelügyelő régi járműve, egy Dacia, addig saját autóval zajlik ez?
4: Teljes mértékben saját autóval dolgozunk addig. Saját üzemanyag, a saját minden. Önként csináljuk.
3: Mondjuk 10 embert már biztosan be lehet osztani nagyon jól, hogy minden napra jusson olyan, aki járőrözik, de mégis elég ez a 10 ember.
4: Szerintem megoldható a 10 emberre az egész.
3: Akkor itt csak autóval, az utakon, vagy akár az erdőben is sétálgattok. És akkor itt visszafordulok Péter hozzád, aki valószínűleg az erdőben jó sokat sétál továbbra is.
5: Igen, én egy kicsit Andrással ellent mondanék, mert szerintem a 10 fő az még nem elég, tehát jó lenne, hogyha még tudnának csatlakozni hozzánk, mert ugye az erdő is igazából a parkerdő része, de sajnos ugye a dunai területek, a stégek is hozzánk tartoznak, tehát azért ez egy elég szerte ágazó rész a parkerdőnek a területe, tehát szerintem nem baj, hogyha még többen leszünk a jövőben.
4: Várjuk a jelentkezőket.
3: A közösségi oldalon is jelen vagytok külön, a Tököli Polgárőr Egyesülettől elkülönülve egy oldal van, ahol minden info fönt van ezzel igen kapcsolatban?
4: Igen, minden info fenn van rajta, és minden telefonszám, el lehet érni bennünket. Engem is, és Pétert is. Nyugodtan jelentkezzetek.
3: Most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl. Mellettem Kopis Andrással, a Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a csoportnak. Hogyha a járőrözésen kívül valaki gyanús alakokat, körülményeket észlel, akkor mit tehet? Kereshet benneteket?
3: Igen, természetesen. Akár a Facebook oldalon fent van a telefonszámok, elérhetőségek, és ha jeleznek nekünk, akkor utána fogunk nézni az ügynek.
2: Gondolom azért van már egy kialakult, jól működő kapcsolat a szervekkel, akár a rendőrséggel, vagy akár a közterület felügyelet tagjaival is. Mik a tapasztalatok eddig?
4: Viszonylag rövid ideje tudtunk elindulni hivatalosan, de ez az idő alatt is a már említett kis buli miatt sajnos ki kellett hívni a rendőröket is, akik szerencsére kijöttek, és próbálták megoldani ezt a tényleg veszélyes helyzetet, nem beszélve arról, ez hajnali 3 és hajnali 4 óra között volt, és nyilván az itt lakóknak a pihenését is zavarta, azon kívül, hogy egy tűzgyújtási tilalom alatt tüzet gyújtottak. Megérkeztek a rendőrök, segítőkészek voltak, azt gondolom, tehát mindenképpen ez a fajta kapcsolat, ez megvan. Nekünk itt a parkerdőben szerencsénk van, mert az erdész is támogatja a munkánkat, és ő is bármikor, akár éjszaka is elérhető telefonon, ő 0-24 órás munkában van, ugyanúgy, mint mi polgárőrök, bármikor elérhetőek vagyunk mi is, illetve az erdésztől is megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy bármikor felhívhatjuk, és azonnal ő is megérkezik, és próbál segíteni a problémában. Nem beszéltünk róla, de itt az erdő területén sajnos a hajléktalanok is megjelentek, ami szintén egy problémát jelent. Nyilván a turisták számára is, akik az erdőt szeretnék látogatni, hogy hajléktalanokkal találkoznak, a szemét is, ugye erről már beszéltünk, hogy ez is itt van. Szerencsénk van, mert nem csak a rendőrség támogatja a munkánkat, hanem a parkerdőnek az erdésze is segíti a munkánkat.
2: Amikor ilyen gyakoriak a járőrözések, bizonyára azért rajtatok is úrán lehet a fáradtság. Megéri-e a befektetett rengeteg energia?
5: Szerintem megéri, nagyon megéri, mert nekem is családom van, 15 éve a parkerdőbe. Az emberek örülnek, hogy vagyunk, bejelentenek, bármit látnak, szólnak, hívnak telefonon bennünket, mi igyekszünk oda menni. Minden hétvégén vannak házi bulaink sajnos, amin intézkednünk kell, hogy ki lejjebb vegyék a hangot, megéri a fáradtságot.
2: Alapvetően hálásak, gondolom, akkor az itt lakók mindannyiótoknak. Ennek hangot is adnak?
5: Igen, megállnak beszélgetni velünk. Köszönetet kapunk, sok köszönetet.
1: Itt élünk.
0: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

mondják, szedjek rívott rilt. Vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni. Mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is Tököl. A tököli park erdőtáblánál vagyunk továbbra is, innen indulunk el most a következőkben. Most már nem a Tököli Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának tagjaival, már a Tököli Polgárőr Egyesület vezetőjével, elnökével, Ecsedi Beátával beszélgetünk, illetve kezdjük meg talán ezt a kis rögtönzött kis terepszemlét.
3: Igen, egy terepszemlére szeretnélek invitálni. Megnézzük, hogy a Tökölinek ez a parkerdei területe nagyjából mekkora, mik a veszélyek, mire figyelnek a fiúk, úgyhogy lassan indulhatunk is.
2: Akkor beülök melléd. Ez most egy ilyen rögtönzött alkalom, azért azt elárulhatjuk szerintem a hallgatóknak. Egy pillanat csak, én is bekötöm magam.
3: Nem bejelentett szolgálatban veszünk részt, illetve veszel részt velem, illetve a hallgatók. Ugye minden szolgálatunkat jó előre be kell jelenteni. Mondjuk úgy, hogy azért 2 hétre, tehát ez a polgárőrség, ez nem ilyen ad hoc módon szervezendő dolog, hanem egy komoly felkészülést és összegzést igényel, és közben ki is parkolunk.
2: Igen, itt szépen elindulunk a Duna sétányon. Rengeteg ilyen kis utca, zsákutca, ilyen-olyan kis szűk utcácskák vannak.
3: Könnyebb elbújni, elveszni is. Ami nekünk nagyon nagy könnyebbség most, hogy ez a kis csoport megalakult, az, hogy ők helyileg pontosan itt vannak, tehát itt élnek, és gyakorlatilag a saját kis környéküket tudják vigyázni. Ők jobban ismerik ezt a terepet, mint amikor az anyavárosból kiérkező polgárőr tagok jönnek, hiszen ők tényleg ide akár bejárnak, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ugye szélesedett az ellátási körünk, és így a Tököl parkerdő táblától is van egy külön kis egység, mert ugye itt azért az is problémát okoz, hogy nincs Tökölön átjárás, tehát Tököl belterületét el kell hagyni, átjövünk Szigethalmon, és utána jön megint Tököl területe.
2: Igen, éppen ezt beszéltük, hogy sokak fejében egy pici zavar is van ezzel kapcsolatban, főleg a nem tőzsgyökeres, hosszabb évek óta itt élők fejében, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, mert már szinte Szigethalom, de már nem Szigethalom, hanem ez bizony Tököl. A Tököl parkerdő táblától Tökölön vagyunk.
3: Igen, helyrazi számilag is Tökölön vagyunk. Valóban, tulajdonképpen azt én nem tudom, hogy lakosság lélekszámban hányan élnek itt. Azt tudom elmondani, hogy mennyivel nőtt a szolgálati időnk száma. 153 órát teljesítettek a tököli polgárőrségnek azon tagjai, akik csak kifejezetten erre a területre összpontosítottak. Ez most az augusztus hónapról beszélek, és több mint 500 órát teljesítettünk mi bent az anyavárosban. Ugye augusztusban volt sok rendezvény, és nem győzöm azt hangsúlyozni minden felé, hogy nyáron, amikor a szabadságolások ideje van, akkor bizony megnő a járőrözés száma, hiszen ugye ebből is látszik az, hogy igen, a polgárőrök ezt munka mellett, önként és ellenszolgáltatás nélkül csinálják. Nyáron érnek rá, nyáron vannak a szabadságolások, úgyhogy ez az órák számán is látszik, illetve egy picit átnyúltunk itt az órák magasabb számával szeptemberi hónapra, hiszen ugye megint volt az iskola, és ilyenkor bizony a zebránál a lakótelepen ott vagyunk reggelente, amikor tudunk.
2: Itt közben elértünk az önkormányzati gyermeküdülő részéhez, és egy picit meg is állunk. Nagyon magas ám ez az óraszám, ez így van? Így országos viszonylatban is ez egy ilyen magas óraszámnak tekinthető? Vagy csak annak hangzik egy laikus számára, aki lehet, hogy munkaidőben gondolkodik?
3: Igen, ez azért mondom, tehát ez a nyári szám, ennél azért körülbelül a mondjuk az, hogy a fele, 300 órát azért szoktunk teljesíteni. Én úgy gondolom, bár nem tudok nagyon viszonyítani, meg ugye ez attól is függ, hogy melyik településen hányan dolgoznak. Mert mondjuk egy nagy településen, ahol van 50 polgárőr, náluk ez nem olyan nagy szám, mondjuk. Nálunk ez nagy. És igen, megálltunk itt a Tököli parkerdőnél, hogy ez a gyerektábor, mondjuk így, Tököl parkerdei tábor, ahová a tököli iskolásaink, óvodásaink érkeznek a nyáron, és kifejezetten külön örülök annak, hogy így most egy kicsit jobban rá tudunk nézni. Anno én is ugye táboroztattam itt ezen a területen, ez egy viszonylag zárt kis közösségek szoktak itt lenni, és igen, jól esik nekik is, hogyha rájuk néznek, hogyha este, ne adj Isten, de történik valami, akkor föl tudják hívni. Ugye soha nem lehet abban bízni, hogy itt minden tökéletes, bár mindenhol a legjobb pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, de elég egy malőr, és átmegy a kerítésen, vagy valami, akkor itt vannak a tököli polgárosok parkerdő csoportja, és sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban tudnak reagálni egy-egy esetre.
2: Még mindig jövünk ám szépen lassan, természetesen a megengedett sebességnek megfelelően, ezt azért szúrom csak így ide, mert itt azért gyakoriak a sebesség túllépések mások részéről, tehát száguldoznak az autósok, mert már mondhatni egy ilyen kieső részen vagyunk, nem igazán van rendőri jelenlét, vagy nem jellemző legalábbis, de hát most a polgárőrök gondolom ebben is egy kicsit ilyen visszatartó erőként hatnak. Ez óriási területnek tűnik ám, és még itt ugye jobbra az erdő, ami igencsak nagy önmagában is, tehát van itt bőven feladat itt is ezen a területen, hogy látod ezt?
3: Igen, van. Most az erdőnek a rendfenntartásában ugye itt vannak a polgárőrök, illetve felvettük a kapcsolatot az erdészettel is, de ezt valószínű mondták neked a fiúk. Tehát a külterület az, ami ennek a veszélye. Valóban, tehát ez egy kieső terület, zsák terület az egész, és valóban, tehát akár bujkálásra alkalmas lehet, akár ugye nemrég volt egy ilyen, hogy rendőrséget is ki kellett hívni, mert tűzgyújtási tilalom ellenére tüzet gyújtottak. Az teljesen mindegy, hogy ha tűzgyújtási tilalom van, milyen területen gyújt, vagy mondjuk egy védett kővel elkerített, itt már kicsit kisültünk a külterületre, hallatszik a
2: kocsi. Tisztáson, igen.
3: De ide is kinézünk, minden. De
2: pont itt volt ez az eset, ugye?
3: Igen, pontosan itt volt az, amiről beszélek. Nem szabad, tehát ha tűzgyújtási tilalom van, akkor az van. És nagyon ügyesen és nagyon professzionálisan tudtak lépni a polgárőreink ebben az ügyben.
2: Egy kis szünetet tartunk most itt, és folytatjuk pár perc múlva egy kis zene után a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl. Éppen az autóban ücsörgünk továbbra is, és gurulunk a Duna sétányon Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével. Sok mindenről szó esett már a mögöttünk hagyott fél órában, és részint érintőlegesen még mielőtt beszálltunk volna kocsiba, szó volt arról, hogy mennyi rendezvényen is van dolga a tököli polgárőröknek. Ilyen tekintetben a következő időszak, előttetek álló időszak hogy fog kinézni?
3: Kezdünk most a városnapokkal, ami most egy elég nagy volumenű rendezvény lesz, lévén 25 éves Tököl városa. Utána következnek azok az iskolai vagy óvodai szervezési felvonulások, mint a Márton napi lámpás felvonulás. Ugye az a gyerekeket meg pláne kiemelt biztonsággal követjük, két autóval, motorral. Ennek is néha az talán csak a nehézsége, hogy egyszerre több helyszínen ott lenni, ha egyszerre szervezik. Aztán lesz nekünk egy iskolai rendezvényünk az Aradi utcába, egy családi nap, ahol kérték a segítségünket. Azt követően ugye jön hát majd a decemberben, ugye tavaly nagy sikere volt ennek a biciklis felvonulásnak, ennek a világítós biciklis adventi felvonulásnak, most lesz egy hasonló. Futásban is már felvettem a kapcsolatot Attilával, aki ugye itt a helyi futóversenyeket szokta szervezni. Nemrég voltak ugye a katolikus egyház kérésére a körmenetek, azokat is szoktuk biztosítani, majd tulajdonképpen inkább még azok vannak, amik megelőzik még itt az év zárást, a kisebb-nagyobb esetek, sportesemények. Ugye most is volt, kint voltunk, a búcsunk kint voltunk, éjjel és nappal is. Tehát én nagyon örülök, hogyha felkérnek és szólnak, fel tudunk rá készülni. És nagyon örülök annak is, amikor erről pozitív visszajelzés érkezik, hogy köszönjük, hogy ott voltatok. Tényleg van, amikor éjjel-nappal például volt egy polgárőrünk, vezetőtársam, aki 38 ezer lépést teljesített nyáron, amikor a lovasnap volt. Ez azért emberfeletti, ennyit szaladgálni föl alá, úgyhogy én hálásan köszönöm mindenkinek az egyesületből, akik tényleg rengeteget teljesítenek. Volt, amikor építkezést őriztünk, volt, amikor állatot mentettünk, csippet tudunk olvasni, és valóban, tehát most már egy olyan kapcsolatrendszer kezd kialakulni, végre, valahára a tököli polgárőrség és a különböző szervezetek, vagy állatmentők, vagy csipolvasók között, aminek én nagyon örülök, és ennek a pozitív hozadéka az a Tököl városában élőknek lesz a végső pozitívum, hiszen mi értük dolgozunk, legyen az, mondom, akár egy rendezvénybiztosítás, akár egy kiskutya csipolvasása, bármi, de vittünk haza olyan embert, aki félig öntudatlan állapotban hevert. Kerestünk gyereket, eltűnt gyereket is, és fiatalt is a nyáron. Nagyon jó kapcsolatban állunk a 4x4 Kárpát Kutatómentő Egyesülettel, akik, ha hívtuk őket, jöttek rögtön. Ugye ez a nyár Duna alacsony vízállása miatt szintén kritikus volt, mert mi magunk volt, hogy találtunk és biztosítottunk a rendőri egységek kiérkezéséig. Hát valamilyen, ugye világháborús robbanó szerkezet, legyen ez bármi is, hiszen az nem az én posztom, hogy ezeket meghatározzam, viszont ott voltunk. Tényleg a tűző napon, tehát úgy vittem az éppen szolgálatban lévő után legalább egy üveg baracklét, meg egy ásványvizet, ő nem jött el addig a helyszínről, és nem jöhetett el, és ilyenkor bármi is van, tényleg a lehető legnagyobb komolysággal igyekszünk tenni a dolgainkat.
2: Sok hatalmas dolgot soroltál föl, tulajdonképpen ez egy közösségi munka, hiszen ingyen végzitek ezt, a Polgárőr Egyesület minden tagja mindenhol, itt Tökölön is, időt, energiát nem kívülve ráfordítva, hogy minél békésebb legyen a lakókörnyezet, amiben éltek, de azért ez korán sem ilyen egyszerű, hiszen ez nem csupán egy ilyen csettintésre jövő ötlet sokaknál, hogy holnaptól én is polgárőr leszek. Itt bizony komolyan szándékot kell adni arról, hogy polgárőr szeretne lenni valaki. Minek kell megfelelnie? Nem elég csak bekopogtatni.
3: Valóban nem elég ez. Természetesen egy belépési nyilatkozat, nemzetközi kártyarendszer adatlapja, hiszen ugye egy polgárőr igazolványt állítanak ki az új belépők számára. Van ugye a normál, illetve van az ifjú polgárőr. Jelenleg egy ifjú polgárőrünk van Tökölön. Nagyon-nagyon örülünk neki. És egy tanulófélben lévő kiskutyánk, egy kutyás polgárőr, és akkor mondhatjuk, hogy mondjuk ő a legfiatalabb, mert csak 4 éves még. A kutyus még szolgálatban nem állt, de a gazdája az kiképzés alatt tartja. Még a kutyának is, bocsánat, neki is meg kell felelni valóban egy olyan követelményrendszernek, meg kell felelni azoknak, akik jönnek belépni a polgárőrség tagjai közé. Itt kinézek, mert itt van egy éles kanyar, itt a buszfordulónál vagyunk, és vizsgát kell tennünk. Ezeket a vizsgaanyagokat, ezeket igyekeznek mindig a legfrissebb információkhoz és tudásanyaghoz, tudásbázishoz kötni. Ebben én nem vagyok jártas, de erre vannak megfelelő szakemberek, akik ezeket összeállítják, ezeket a vizsgákat, és bizony-bizony vizsgázni kell, mielőtt bárki szolgálatba lép, vagy megkapja ezt a kártyáját, úgyhogy követelményekhez van kötve az, hogy valaki polgárőr lehessen.
2: Eszközök tekintetében, ha itt járműparkra gondolunk, akkor mennyire van elkényeztetve a Tököli Polgárőr Egyesület?
3: Jelenleg 2 gépjárműünk van. Az egyik kell kifejezetten az infrastruktúra ellátását, az a szociális ebéd, illetve a vérszállítást mi végezzük. Nagy segítségére úgy gondolom az önkormányzatnak. Nem tudom, hogy más településeken ez hogy van, mint van. Nekünk ez a feladatunk. Van egy autónk, ami egy általános szolgálatban van, de nyilván, ha menni kell, akkor bármelyik kell bárhova. Illetve most kaptunk egy ígéretet, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül is nyílbe ütni egy haszonbérleti szerződése. Ide ki a parkerdő területére egy önálló gépjárművet, ami azért is lenne jó, hogy ugye minél kevesebbet kelljen járkálni vele. Tehát helyileg itt lenne, vagy itt lesz, mert beszéljünk konkrétumokban.
2: Tehát erről már testületi döntés is született augusztus 27-én, úgyhogy pozitív döntés született ennek kapcsán.
3: Igen, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy én úgy gondolom, hogy a mi képviselőtestületünk tényleg úgy érzem, hogy nagyon pozitívan fogadja, és támogatóan viszonyul hozzánk a polgárőrséghez. Talán még azt is mondhatnám, hogy azt kívánhatnám, hogy mindig ilyen legyen. Felszerelés tekintetében nem csak autóink vannak, hanem ugye mindenféle más formaruha, házat, egyéb felszerelések, gépjárműre, kutyának is például, tehát hogyha szolgálbálak is kutyánk, akkor neki is kellenek konkrét felszerelések.
2: Gyalogos járőrözések alkalmával lesz majd haszna vehető?
3: Ezt még nem tudjuk, majd kiderül, hogy mire lesz legjobb a kiképzése során. Valószínű egyébként, hiszen nem egy rendőri nyomozó kutya lesz, hanem a mi kis okos járőrkutyánk. Tehát ennek függvényében is mondhatom azt, hogy nagyon sok eszköz van, amit be kell szereznünk. Póló, láthatósági mellény, kordonok, és ezek kopnak. Ruházat is, ugye télen azért a minimum, hogy egy vastag, kötöttebb felső ruházatot beszerzünk. Illetve, ami még fontos, hogy az autóknak a fenntartási költsége is van. Ez nem kevés, vizsgadíj, biztosítás, stb. Úgyhogy ezek így működnek, és tényleg azt gondolom, hogy mi Tökölért, amit teszünk, ezért megfelelő az a hozzáállás, az a pozitív megnyilvánulás, amit mi a vezetőség részéről kapunk.
2: Most hogy látod, ennyi feladat közepette elegen vagytok?
3: Ezt szerintem egyetlen polgárőrvezető sem mondhatja Magyarországon, hogy elegen vagyunk, mert mert mindig lenne hova menni. Mindig vannak bejelentések. Ide menjünk, oda menjünk. Még csak azt sem mondhatom, hogy heti egy, mert valójában, hogy egy nap három bejelentésünk van, és akkor két nap mondjuk nyugdíjba vagyunk, de ez ugye sok mindentől függ. Soha nem lehetünk elegen, úgyhogy még mindig azt mondom, hogy azok a bátrak és elkötelezett emberek, akik tökörön élnek, és tenni szeretnének valamit a lakókörnyezetükben lévő külterületért, belterületért, vagy egyáltalán azért, hogy valamilyen módon szolgáljuk Tököl városát, azokat szeretettel várjuk.
1: Itt élünk.
0: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.

0: Itt élünk.
1: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Lakihegy Rádió FM 107.

0: Tápihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Vegyszeres gyomírtást végez a Mávhév Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
4: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
3: Vegyszeres gyomírtást végez a Mávhév Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtök és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomírtást a Mávhév Sziget-Szent Miklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomírtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a magyar-finn baráti kör szeptember 17-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a baráti kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A baráti kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna

0: Az elmúlt évek számos emlékezetes események közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerint fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
1: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött. Elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban.
0: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
2: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a Magyar Finn Baráti Társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Két napig tartó vegyszeres gyomírtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV Hév ZRT tájékoztatása szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomírtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az aljárúri jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségbe való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
5: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésben. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
0: Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget a település önkormányzata külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
6: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piactéren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hív megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hív megállótól is indulnak a koncertbuszok.
0: Szenior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu. sport.hu oldalon érhetők el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának kerete. Az NB1-es klub vezető edzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a 2 szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyik nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
3: Időjárás.
0: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
3: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Süss fel nap az ébresztő műsorunk. Én Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Fodrászkodunk egy kicsit, mert hogy hát olvastunk egy csoportban egy kisebb felháborodott írást, és az az igazság, hogy az utóbbi időben nem ő az egyetlen. Nekem is már volt ismerős hölgy, aki jelezte nekem, hogy az normális, hogy ő valami 40 ezret fizetett egy hajvágásért, és csak így a végéből tudod egy picit volt, semmi. Igen, és ugye te találtad, hát elméletileg megint van ez a sutyorgók, bár ez egy másik csoport.
3: Ez most egy másik, ez lehet, egyébként ez is régebb óta létezik, de nyilván nem ez volt az első, vagy ez az alap. Igen, hát ebbe írta ugye egy hölgy, hogy ő 38 ezer forintot fizetett egy váligérő hajfestésére, ahol kb. 2 darab hajtincset világosítottak ki. Uh-huh. És a váligérő haj, ez egyébként, hát ez nem egy túl hosszú haj, tehát ez nem számít ugye hosszúnak. Uh-huh. Azért 38 ezer forint egy kis, tudom mi akart ez lenni, melír. Uh-huh. Hát azért az úgy elég húzós.
2: Igen, ugye, bocsánat, csak az előzmény, hogy azért mondtuk ezt a sutyorgót, mert hogy ugye pár, hát most az nem hónapja, olvashattuk azt, hogy feltörték azt a sutyorgók,
3: hát, az volt a neve.
2: Hogy ugye nők egymás között mindenféléről egy zárt Facebook csoportban beszélgettek, aztán egyszer csak megjelent valamilyen külföldi férfi, aki feltörte azt az oldalt, és nyilvánossá tette. Na, de ebből van egyébként mindenféle sutyorgók 2.0, igen, meg ilyen sutyorgók, ilyen. Olyan, és akkor ez a nők egymás közt. Na, és akkor ugye itt írja, mondjuk érdekes megfogalmazás, én nem tudom pontosan értelmezni, mi az, hogy kb. 2 darab hajtincs világosítása, de a lényeg az, hogy egyáltalán nem érezte reálisnak a befektetett azt az árat, munkát, azzal, hogy 38 ezer forint volt a vágás. Egyébként hozzáteszem, hogy engem egyáltalán nem zavar, mert soha nem foglalkoztatott ez, de hogy ráadásul mindezt gondolom úgy, hogy számlát nem kapott az illető. Mondjuk tényleg engem hát nem zavar, mert lehet, nyilván igen. Az ember, ahova jár, fodrászhoz, pedikűröshöz, manikűröshöz, kozmetikushoz, idő után jóban lesztek, már-már baráti viszony van, tehát persze. Nyilván nem várod el tőled, de tényleg furcsa, hogy már itt tartunk, hogy ilyen 40-50 ezer forint egy fodrász, és akkor itt még csak mondjuk vágásról, vagy mondjuk egy minimális festésről, bár nem tudom, hogy ott hogy lehet ezt.
3: Én ezt a két tincset úgy képzelem el, hogy nyilván valami minimális melírszerűt azt tetetett bele, de hogy nem túl sokat.
2: Igen, igen. Közben azt írja, hogy én elhiszem, hogy minden drága, meg van vele munka, de ez már a pofátlanság ne továbbja, szóval segítsetek, kérlek, néhány tincset szeretnék világosítani. Barna festett hajamba mivel csinálja? Ja, hogy tehát, hogy ő nem fizette, de elment, és akkor ledöbbent, hogy
3: hát
2: ez ennyibe kerül.
3: De akkor nem tudom, hogy hát szerintem, hogy ezt majd úgy szeretné rendszeresen, uh-huh. Igen. És ja. Ide nem akar feltétlen visszamenni, mert hogy azért ez a 40, hát én sem mennék mondjuk. Tehát néhány, nem tudom, csíkér, 38 ezer forint. Uh-huh. Jó.
2: De ugye ezt mi beszéltük, na, mert ez azért egy érdekes, ezek a szolgáltatások olyan szempontból érdekes kérdések, így anyagi szempontból, hogy azért vannak olyan szolgáltatások, szerintem egy picit a fodrászat is az, bár én se járok rendszeresen fodrászhoz, úgyhogy lehet, hogy ez ma már nem így van, vagy nem tudom, de hogy ugye arra nem tudsz feltétlenül előre egy pontos összeget, tehát hogy azért
3: még
2: van
3: akkor
2: egy
3: is,
2: ilyen...
3: Akkor is, ha van árlista, akkor is nehéz kiszámolni, mert hát... mindenért felszámolnak ugye mindent.
2: Meg most ez hogy működik a gyakorlatban, hogy segítsenek a hallgatóink, hogy szoktak fodrászhoz menni. Mondjuk itt most nyilván inkább a nőkről van szó, mert a férfiaknál fixen picit le kell nyírni, aztán hello, az pár ezer forint, de a nőknél azért sokkal több lehet. Nem mindegy, hogy az a vágás, az tényleg ez a picit vágok a végéből, vágatok a végéből, vagy egy fazon, igen. Vagy egy fufru, vagy valami átmenetet szeretne benne, akkor ott van ugye a festés, a melír, a balajázs, a mit tudom én mi. Tehát, hogy ott azért vannak különböző opciók. De hogyha az ember időpontot kér a fodrászhoz, akkor illik egyébként szabad olyat, hogy megkérdezed, hogy figyelj, én ezt szeretném, kalkulálnál nekem egy árat, hogy úgy körülbelül
3: szerintem
2: mennyi?
3: Igen, főleg, hogyha kicsit bonyolultabbat kér, tehát mondjuk ilyen balajázs, vagy mit tudom én, vágás is legyen benne, sőt, van ahol külön, sőt, nem van ahol, lehet, hogy már mindenhol a hajmosás is, ugye, plusz
2: hajaj.
3: Pénz, tehát, hogy nyilván azt is rászámolják. Szerintem ez nem ciki, főleg, ha mondjuk, nyilván, ha rendszeresen jársz, mindig azt kéred néhány havonta, akkor tudod, de ha akkor vagy ott először.
2: Hát egyébként szerintem kérdezni. Sem kellemetlen. Most figyelj, ha bemész a boltba, hát nyilván látod, hogy mennyibe kerül a kenyér, és eldöntöd,
3: igen,
2: hogy meg...
3: Hát
2: nem az van, hogy oda mész a kasszához, hogy hát lehet, hogy 1500, de az is lehet, hogy 5000, hát majd meglátjuk, igen. Hogy a kasszánál éppen, hogy jön ki a lépés. Egyébként igen, ugye nagyon sok szolgáltató azt szokta például akár torta készítők is ilyenkor mondani, hogy nem azt fizeted csak ki, ami ott történik, hanem tudod, vannak ilyen láthatatlan költségek, például egy bérleti munkadíj, maga persze. az eszköz.
3: Hát a munkadíj, amiben a munkadíj, benne van nyilván igen. minden, ami neki ugye fontos, ugye a bérleti díj, az eszközök, igen.
2: Akkor ő lehet, hogy éppen a legjobb minőségű sampont választja, és nyilván most nyilván...
3: a fodrászatban professzionális, ahogy mondjuk professzionális samponokat használnak.
2: Mondjuk középként, de milyen hát, lenne, ha tudom. Odavinnéd a, nem tudom, a sauma sampont, hogy figyelj, ha ezzel mosod, akkor olcsóbb, mert akkor inkább igen, hozok sampont. Szóval, igen. hogy sok összetevős, az sem mindegy, és nekem pont egy barátnőm ezt mesélte, hogy ő Budán ült be egy fodrászatba, és az sem mindegy, hát, hogy hol
3: a hely
2: van.
3: Nem mindegy, igen.
2: De egyébként akár itt a térségben sem mindegy, hogy egy eldugott kis utcában, vagy bent a városközpontban, már csak azért sem, mert ha bérli valaki a széket, vagy a helyet, nem ugyanannyiba fog kerülni egy városközpontban, ja, mint mondjuk egy eldugottabb.
3: Igen, de helyen. Mondjuk nekem ezek a 38-40 ezrek egy ilyen rövidebb, ha ért, ez akkor is irreális, bár biztos, hogy ott van egy azért egy elég komoly bérleti díj azért bent. Itt mondjuk nem írja itt pont ez a hölgy, hogy ő helyileg konkrétan hol volt. Tehát feltételezem, ennyi pénzért azért valami nagyobb városban lehetett, gondolom én, mert én egyébként én Budapestre járok fodrászhoz, de ugye én ott születtem a 18. kerületben, és ott mai napig pedig nekem hosszú hajam van, de és mondjuk festeni nem, de vágatni szoktam, hát mondjuk nagyon sűrű nem, talán fél évente van, az szerintem 8 havonta is, és én azért szoktam talán 6500-öt fizetni, úgyhogy levág 10 centit az aljából, és az tök rendben van, szerintem az nem egy nagy össze, és meg is mossa, tehát megmossa, megszárítja, szerintem ha kérném, akkor kicsit be is hullámosítaná, de azt én nem szoktam, csak így kiszárítja, és tehát ezekhez az árakhoz képest, amit egyébként így olvasgatok, hát ez tök olcsó, és amúgy tök rendben van a hajam. Jó, biztos, ha festés rajta lenne, akkor több, de akkor sem gondolnám, hogy mondjuk 20 000-nél többet fizetnék, ha egy nagyon kacifántos festést kérnék.
2: Igen, meg azt is tudom egyébként, hogy sok szolgáltató ki van attól, amikor valaki így otthon homemade-en csinálja meg a haját, a festést. Én például, én megmondom őszintén, én a körmömet ugye te is magunk csináljuk.
3: Mondjuk a hajamat nekem is anya szoktam befesteni. Nyilván mondjuk az én hajszínem, ez a sötét, ezt nem nagyon lehet elrontani, mert ugye ennek nincs százféle, illetve van ennek is több árnyalata, de más, mint mondjuk egy szőke. Tehát az, persze. ha nem jól csinálod, besárgul, nem tudom, fakó lesz. Egy ilyen nagyon sötét, barna, feketés festék, ami nekem van, az igazából azt nem nagyon lehet elrontani. És az
2: legalábbis mi ugye így gondoljuk, aztán lehet, hogy egy profi azt mondaná, hogy lehetne
3: lehet,
2: jobban, de
3: igen.
2: azért az ember csak meggondolja, hogy most megéri annyit kifizetni.
3: Hát,
2: meg egyébként
3: nekem ez sose volt bajom így.
2: Meg szerintem nálatok is tök jó anyalány a program. Tehát, hogy ez nem csak arról szól,
3: igen,
2: hanem addig
3: igen,
2: beszélgettek
3: igen.
2: egyet, meg mit tudom én. Én emlékszem, hogy amikor még jártam kozmetikushoz, megmondom őszintén, ezt valószínűleg sokan nem is gondolnák rólam, de sehova nem járok. Se pedikűröshöz, se fodrászhoz. Jó, oda néha elmegyek, de az a néha, az kb. 3 évente.
3: Nekem is ritka. Mondjuk kozmetikushoz, na jó, ahhoz mondjuk szoktam.
2: Jó, helyette járok pszichológushoz, úgyhogy én ott hagyom ott azt a pénzt, amit ja, kozmetikusra költenék. Szóval, hogy volt olyan, amikor a kozmetikusnál elkezdtem így előtte, vagy nem is tudom már, hogy így nyomkodni, mert akkor pont csak szempillát rakadtam fel, és nyomkodni a bőrömet, és mondta, hogy ugye nem azt látom, hogy a körmöddel nyomod az arc. Nem, mondom, dehogy is. Tehát, hogy nyilván ilyenkor így kikerekedik a szemük, hogy te jó ég, hát mit műveltek ti csajok otthon magatok át, miért nem jöttök el? Hát azért, mert zsebbenyúlós azért egy-egy szolgáltatás.
3: Hát, hogyha valaki jár, gondolj bele, igen, egy hónapba, hát, sőt, szerintem van, aki minden hónapba elmegy. Mm-hmm. Kozmetikus is, körmös is, fodrász is.
2: Igen.
3: Hát ezt a hármat szerintem, ha így összeadná.
2: Pedikűrös,
3: hát,
2: körmös, igen.
3: Benne van minimum egy 100 000 forintban. Nyilván attól függ, hova jársz, még lehet, hogy több, mert
2: igen.
3: nem mindegy, milyen kezelést kérsz. Úgyhogy azért
2: a
3: zsebbenyúlós.
2: És akkor még nem mentél el sportolni, még nem fizetted be a gyereknek a mi külön óráját, meg a nem tudom mit, és most bocsánat, nem akarok senkinek a szolgáltatások ellen lenni, mert tök jó, hogy van, csak hogy az van, hogy az ember nyilván, hát anno, amikor például a Covid is volt, akkor is ugye beszélgettem például pedikűrössel, kozmetikussal, és mondták, hogy tisztában vannak vele, hogy ők azok, akikről most le fognak mondani a, tehát
3: hát
2: amikor az ember
3: igen,
2: szükölködik,
3: akkor nem őket, igen.
2: igen.
3: Akkor egyébként az én kozmetikusom is azt mondta, hogy ő ugyan egyébként dolgozott, mert mentek úgy hozzá, de kevesebben ilyen maszkban, viszont ő elkezdte a körmét magának csinálni, ő is járt, azóta újra jár körmöshöz, de onnantól kezdve ott volt egy időszak, a Covid alatt, nem tudom, ez a 2-3 év, akkor magának csinálta ő is például.
2: Képzeld el, hogy nálunk azóta kezdett el, hát a férjem beruházott akkor egy hanyíróra, és akkor ő úgy volt vele, hogy akkor ő azóta is képzeld, de talán a Covid óta
3: az
2: háromszor, ha elment.
3: Levi miatt,
2: és hát úgy volt vele, hogy akkor ez tök jó, mert amúgy spórol, mert mit tudom én, ilyen 3-5000 forint között szokott lenni neki.
3: Aha, csak
2: hát tudod,
3: már,
2: hát igen, csak tudod, kérdem én, hogy akkor, mert szerintem spórolni, és ez már megint egy másik téma, úgy lehet, hogy akkor azt a pénzt, amit nem költöttél el valamire, azt félre is teszed. Mert ha csak úgy, valamire akkor nem veszed észre. Vagy hát, igen. Én például van, amivel így csinálom, hogy eddig mondjuk kellett érte fizetnem, most valamilyen oknál fogom, mondjuk egy bartel munka miatt nem kell, én akkor azt a pénzt én elrakom, mintha kifizetném, hogy érezzem is, hogy ja, jó, hát akkor így volt
3: értelme. Egyébként ennek lenne értelme, igen, de hát sokan valószínűleg egyébként nem mondani.
2: Hát igen, csinálják. Tudod, ekkor szokták azt mondani, amikor így a dohányos, nem dohányos, és akkor a nem dohányos mondja, hogy mennyi mindenre lehetne azt a pénzt költeni, és akkor vissza szokták kérdezni, hogy igen, és neked akkor hol van a Porsche-d, amit megveszel abból a pénzből.
3: Hát igen,
2: és
3: mert valahol jogos. Nyilván én sem dohányzom, de akkor elmegy, nem tudom. Nem azt mondom, hogy a 625.
2: Hát ruhára,
3: de akár igen, tulajdonképpen veszek, arra megy, úgyhogy...
2: Igen, vagy valami kis igen. Extrára. Na, szóval kíváncsiak vagyunk, hogyha esetleg van közöttetek, hallgatóink között akár ilyen jellegű szolgáltató, vagy a másik oldalon vagytok, hogy azért tényleg néha el tudnak szállni az árak, és annál kellemetlen meg nincsen, amikor így vígan ülsz a kozmetikusnál, a fodrásznál, majd egyszer csak benyögi az árat, és így lefagysz, meg így lesápadsz, hogy hát micsoda, és ott meg már muszáj vagy kifizetni.
3: Ott meg muszáj. Egyébként szerintem ilyenkor, ha új helyre mész, akár mondjuk ez egy fodrászat, érdemes, tehát valami árlista azért szokott lenni. Igen. Az interneten bárhol. És ha látod, hogy mondjuk azért így elég horribilis összeg, igen, akkor azért meggondolod. Tehát, hogy igen, valószínűleg itt ez a kiírta a posztot, ez a hölgy is kicsit azért, ha utána nézett volna, hogy úgy milyen árak vannak, szerintem akkor azért úgy nagyjából lehet már sejteni ezt.
2: Igen, érdemes, és hát megbeszéltük itt Bettivel, hogy nem ciki ezt előre megkérdezni nyilván.
3: Nem, abszolút.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
4: És Somogyi Betty, sziasztok!
3: És már múlt hét pénteken is itt volt velünk, és most is itt van velünk Kónya Benedek, Benni gyakornokunk, és annyira örülünk, hogy férfi energia, férfi hang.
4: Kis férfi hang, és itt a sok női hang mellett.
3: Szia!
4: Szia!
3: Ránk fér. És hát arra gondoltunk, hogy kicsit dobt fel a napunkat. Clickbait hírekről fogunk egy picit beszélgetni. Én leszek a, nem tudom, a tanárnak, aki elmondja, hogy egyáltalán ez micsoda, hogyha valakinek még ismeretlen, ti meg akkor hozzátok az elképesztően megdöbbentő híreket. Ugye a clickbait olyan online tartalom, ami figyelemfelkeltő, szenzációhajhász címekkel próbálja meg az olvasókat kattintásra ösztönözni. Szerintem így már mindenki mondja, hogy ja, tudom.
4: Hát van egy pár ilyen, igen.
3: Egyébként igen, ez a, nem is tudom, milyen címeket szoktak adni, hogy mit tudom én, szenzáció, meg botrány, meg erről nehogy lemaradj, bár mondjuk az a FOMO inkább, ugye, hogy fél valaki, hogy vannak ilyen cikkek is, hogy odaírják, tehát az Indexen írják így, hogy FOMO kettős pont, tehát hogy arról nehogy lemaradj. Meg nem fogod elhinni, mi történt ezután, vagy ez a trükk megváltoztatja az életedet, meg 10 dolog, amit senki nem mondott el neked, szóval ilyen fantasztikus címekkel megjelenő cikkek, a clickbait cikkek. Olvastál valami hasonlót?
5: Igen.
3: Na mi az?
5: Most így ugye én képviselem a férfi oldalt, és ezért
4: igen.
5: Hoztam egy olyat, hogy feleségül vette a rizsfőzőjét egy indonéz férfi, majd pár nap múlva el is vált tőle.
4: Ezt nem tudom, hogy kivitelezte azért így.
3: De egyébként ez hogy működik a gyakorlatban, hogy tényleg hát elment igen. Egy házasságkötőz, és vitt egy rizsfőzőt? Vagy ezt így hogy kell el? Nem tudom,
4: hát én egyébként így képzelem el, hogy szerintem, aki ideig eljut, hogy a rizsfőzőjét szeretné feleségül venni, akkor akár ezt a procedúrát így végig is viszi.
3: Meg nem tudom egyébként, hogy jogilag lehet-e ilyet, lehet tárgyat egyébként feleségül venni?
5: Bizonyos országokban
4: szerintem
3: de
4: lehet.
3: De miért? Ki akar egy tárgyat feleségül venni?
5: Hát mondjuk én egy ilyen nem tudom, egy sapkát nagyon szívesen feleségül.
4: Azt hittem, egy autót mondasz. De egyébként.
5: De egy autót is. Hát de ugye van az a mondás, hogy minden férfinak a szívéhez a hasán keresztül.
3: Ja, egyébként ez igaz. De akkor mondjuk választhatott volna valami kreatívabbat, nem tudom, egy kuktát, mert abban több minden. Mert hogy állítólag azért vált el, nem?
4: Hogy egy airfryt.
5: Azért vált el, mert csak rizs tudott főzni.
4: Mondjuk az a neve.
3: Hozzáteszem, hogy ez tényleg válók lehet, hogyha a párod csak rizs tud főzni, de mondjuk a párod egy rizsfőző, mit vár tőle? Tehát na, ezt mondjuk egy tök jó.
4: Megkérdezném tőle, igen.
3: Szimbóluma annak, hogy miért vársz valamit el attól, akit elveszel, hogyha hát nem árult zsákba mocskát, hát nem mondta, hogy újáslevest is tud főzni rizsfőzőként.
5: De vajon elmentek párterápiára, vagy
4: a válás előtt megmentsék a kapcsolatukat.
5: Hívta fel, hogy ő nem ezt vállalta.
3: Elképzelem, hogy terápián ülnek egy szék, ahol az ember ül, és egy másik, ahol ott egy rizsfőző.
5: A kis masnival, ugye, mert gondolom, hogy
4: volt. Ja, igen.
3: De aki ilyet csinál, Jézusom, most kicsit
5: szerintem
3: túl gondoltam.
5: Szerintem ez tök normális.
3: Uh-huh. Igen. Jó, még nem annyira ismerünk, lehet, hogy ki kéne vele töltetni egy kis pár tesztet. Hogy egy
5: biztos... De hogy írta alá?
3: Tényleg?
4: Igen. Hát azért hát csak kell egy hivatalos aláírás, hát itt gondolom eltekintettek ettől.
3: Tényleg? Vagy lehet, hogy még kiskorú volt, és akkor nem ő írta alá, hanem a szülei. A rizsfőző anyuka, meg a rizsfőző apuka, vagy nem tudom. De ez tényleg létezik, ez ilyen van.
5: Igen, megtörtént. Koirul Anám szeptember 20-án osztotta meg az esküvői fotók itt a Facebookon.
4: Jézusom! Majd rákeresek én is, megnézem.
5: Alig néhány nappal az esküvő után azonban Anám bejelentette a válását, azt írta rájött, hogy ifjú felesége csak rizs tud főzni, ez pedig alig ha elég ahhoz, hogy egy életet éljen mellett.
3: Atya úristen.
4: Azért vannak bajok.
3: Olyan szempontból meg tudom érteni, hogy legalább a rizsfőző nem kér tőle egy, nem tudom, egy Louis Vuitton táskát. Mi van? Mit olvasol még?
4: Na, vigyen nyaralni ide-oda.
3: Ja. Mutasd már.
4: Mutasd nekünk legalább közben.
3: Jó, most már mindent értek.
4: Erre fele is egy...
3: Vajon Indonéziában hát is bezárták
4: de
3: a...
4: De elegánsan öltözött
3: tényleg
4: az esküvőre.
5: Szerintem
3: a rizsfőző is, meg igen. A csávó is elegánsan öltözött.
5: Egy Philips termék.
3: Na, hát egyébként. Akkor nem adta azért nagyon el.
4: Igen, legalább egy márkás
3: valamit vett el, azért az is valami. Na, hát ilyenek például a klik. Bár mondjuk, hát végülis ez is clickbaitnek fogható fel. Te is olvastál valamit.
4: Én olvastam is, meg láttam is. Találtam cikk formájában is meg ezt a történetet. Biztos. Egyébként ez egy pár évvel ezelőtti sztori.
3: Majd megbocsánat, hogy... megosztjuk, mert közben mutogatja itt nekem Benni még a képeket, hogy megosztjuk
5: igen,
3: a Facebook oldalunkon.
5: Éppen csókolja a rizsfőzőt.
4: Jézus, jaj, de látom én is.
3: A viszonzott szerelem, igen?
4: Szóval, hogy ez egy régebbi cikk egyébként, viszont egy ezzel kapcsolatos TikTok videó most jött velem szembe. Két különböző emberről van szó, de a téma az ugyanaz, mert hogy például ez egy pár évvel ezelőtti cikk, ez Londonban történt, hogy 13 élethű műbaba gondozásának szenteli mindennapjait egy 27 éves angol nő, amíg nem lesz igazi családja. És tényleg napi szinten bepelenkázza őket, babakocsiban tologatja, mintha élethű, tehát egy, hát egy élő baba lenne tulajdonképpen. Hogy ő gyakorol, nekem ez fura. És akkor a napokban egyébként egy ezzel kapcsolatos, csak egy teljesen független, tehát egy más nő, ami remélem, hogy vicc, de nem biztos, hogy vicc, nem tudom. TikTok videó formájában jött velem szembe, hogy egy ilyen egy napját megmutatja, hogy ő felébred, oda megy, felkelti a gyerekeket, akik ugyanilyen műbabák, és akkor őket megetetgeti, mit tudom én, fölöltözteti, ide-oda elviszi, mintha teljesen élő gyerekei lennének. Uh-huh. Tehát ezen így pislogtam. Én remélem, hogy ez a videó az csak vicc, bár egyébként az nem tudom. Ne. Több ilyen videó van, én szerintem az nem vicc, tehát az a nő is pontosan ugyanígy él, mint ez a hölgy, akivel egyébként nem tudom mi lehet, mert ez egy 2023-as cikk, de hogy ezek szerint azért több ilyen létezett a világban, aki így valahogy, hát nem tudom, az, hogy fel is vállalja ezt, nem mindegy, érdekes ez az egész.
5: Én a hölgy helyébe biztos, hogy megijednék, ha az egyik reggel felkelne az a baba.
4: Hát az aki lát az Annabelle nevű horrorfilmet, Annabelle, amikor a baba tényleg, hát ez egy démoni babáról szól, én ugye azért szeretem a horror, de hát én frászt kapnék, amikor ülne ott a, mi az, ilyen hinta székbe, és így hintázik a baba magától, mert mindig vannak ilyen jelenetek benne, de amit a Benny mond, igen, hát egyszer csak így megmozdulna az a baba.
5: Jó hát, reggelt, mint a Charlie angyalaiban.
4: Igen.
3: Hát nekem sok minden jutott eszembe. Egyrészt, hogy én is játszottam ilyet 5 évesen, tehát, hogy van az akkor, amikor még
4: persze, ember, hát gyerekként az ittem, más.
3: De etettem meg, én is játszottam. Egyrészt, mármint a játékban.
4: Hát az akkor ugye erre van.
3: A másik, ami eszembe jutott, hogy pont valamelyik nap hallottam mindegy valakit beszélgetni erről, hogy régen, amíg nem volt a Facebook, a TikTok, az Instagram, addig csak a családot tudta, hogy valami nincs rendben a központban. Most, hogy már van TikTok, meg minden, így már az egész világ tudja, és akkor hálásak lehetünk, mert akkor ő így tulajdonképpen kiszelektálja nekünk, hogy mondjuk ki az, akivel szeretnék barátkozni, és ki az, akivel nem. Tehát egy csomó időt és energiát megspórol nekem például a Facebook oldalam, hogy látom, hogy mondjuk kis Jakab miket posztol, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, ő vele biztos, hogy nem szeretnék barátkozni. Mondjuk jut eszembe, Benni, a te Facebook oldaladat még nem láttam, úgyhogy majd így
4: nem én sem, de majd bejelölünk.
3: És átgörgetem, és akkor majd lehet, hogy hát majd meglátom, hogy...
5: Lehet, az esküvői képeim vannak.
3: Lehet, hogy te vagy az az
4: a sapkával, vagy...
3: Csak így adtad elő, hogy kíváncsi volt, hogy mit szólunk, mert hogyha azt mondjuk, hogy ez tök oké, akkor vállalod, hogy amúgy én vagyok, és itt van kint a feleségem.
5: Igazából AI képek voltak rá. Ja. Kicsit bebarnítottam magam.
4: Hát éjjel, mert mindent lehet.
3: Egyébként én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például pszichiáterként mikor mondhatod azt valakire, hogy hogy mondjam, szóval, hogy kezelésre szorul, hogy ez még az a kategóriai, mert hogy amúgy meg kárt senkiben nem okoz, tehát, hogy...
4: Igen, ez még a jobbik eset egyébként, aki ugye műbabákkal lakik, vagy rizsfőzővel.
3: Kérdezzük meg a rizsfőzőt, megkérdezünk titeket, mit szóltok mindehhez, szoktatok-e ilyen fantasztikus híreket olvasni, 0620 95 95 107, Benni, köszi, hogy feldobtad a
4: reggelünket,
3: hogy férfi energiát hoztál.
4: Gyere máskor is.
5: Jövök szívesen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. We'll be right back.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszönöm.

fogok törölni. És amikor holnap épp kilibben, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szentmiklóson. Vegyszeres gyomírtást végez a Máthév Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szentmiklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szentmiklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
3: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
2: Vegyszeres gyomírtást végez a Máthév Sziget-Szentmiklóson. Szeptember 24-én csütörtök és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomírtást a Máthév Sziget-Szentmiklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomírtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Máthév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre. 35 éves jubileumát ünnepelte a magyar-finn baráti kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a magyar-finn baráti kör szeptember 17-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a baráti kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven át vezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A baráti kör munkájának egyik meghatározó eleme a Sziget-Szentmiklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes eseménye közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerinte fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
4: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
2: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk, mert a

0: gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Sziget-Szent Miklós alpolgármestere a Magyar-Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
1: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a Magyar-Finn Baráti Társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Sziget-Szent Miklós és Oulu között.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: Két napig tartó vegyszeres gyomírtás lesz a H6-os és H7-es hév mentén. Szeptember 24-én és 25-én Dunaharasztin is dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok nem csak az egyes vasútvonalakat, hanem az üzemi területeket, az állomásokat és azok közvetlen környezetét is érintik. A MÁV Hév ZRT tájékoztatása szerint a vasútüzem zavartalan működése érdekében szükség van annak rendszeres karbantartására. A gyomírtás során használt anyag emberre, állatokra nem veszélyes, de a kötelező óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik. További tudnivalók Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az aljárúri jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségbe való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
3: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésben. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
0: Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget a település önkormányzata külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
4: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piactéren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hév megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hév megállótól is indulnak a koncertbuszok.
0: Szenior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának kerete. Az NB1-es klub vezető edzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a két szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyik nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
2: Időjárás.
0: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
2: Sziget Krónika.
5: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangversenytermében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolúra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Jó eszeg, gej! Ja! Te vagy a, hey! Ja! Yeah.

0: te vaya, hey.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgat.

Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.